Grazsina Bacevics koncertóját a St. Martin in the Fields kamara zenekar adta elő. A komponista hegedű mellett zongorázott, komponált, és zeneszerzőként különösen a hegedűre, illetve vonósokra írt művei váltak jelentőssé. Most Wolfgang Amadeus Mozart Ez-dur szimfónia koncertantéját hallgatjuk meg.

Wolfgang Amadeus Mozart 364-es jegyzékszámú Ezdur szimfónia koncertantéja hangzott el az előző percekben. A két szólista Sarang Sihum Kim és Saos Sulis Lavier volt, ők hegedűn és mély hegedűn játszottak. Most pedig Caroline Shaw zenéje szól.

Carolyn Shaw Szünet című kompozíciója hangzott el. A komponista hölgy Amerikában született, 10 évesen már zenét írt, és 2013-ban egy kórusműve megírása után Pulitzer díjat kapott. Elsősorban Mozart és Brahms műveit kedveli. Mozart zsenomkoncertjével folytatódott a hangverseny.

Mozart 271-es körüljegyzékszámú S-dur zongora versenye a Zsönom koncert hangzott el Éva Gevorgián szólójával. Ő egy nagyon fiatal, nagyszerű tehetségű zongora művésznő, jó egyméteres haja van, érdemes figyelni a felvételeit. Fanny Mendelssohn két dalával folytatjuk a Notturnót.

Fanny Mendelssohn két dalát hallottuk Sophie Klussmann és Gilles von Sattel előadásában. Fanny ugyanolyan kiváló zenei képzésben részesült, mint Félix, de az édesapa Félixet támogatta a zenei ambícióiban. Fannyt inkább csak megtűrte a zenében. Felipe Luch D-dur fuvola szonátája szól.

Felipe Lüch D-dur fuvola szunátáját a Girland együttes tagjai szólaltatták meg. Kodály Zoltán adagiója zárja a blokkot. A műharmónia világában már megjelennek azok az egyéni vonások, amelyek Kodály későbbi stílusát is meghatározzák. A mű egyébként 1905-ben készült.

Kodály Zoltán adagioját Manuel Hofer és Elisner Bitzen adta elő. A lassú tételű zenére az elmélyültség, a bensőséges hangulat uralkodik, én magamnak mindig úgy fogalmazom meg, hogy ennél tisztább muzsikát nem nagyon tudok elképzelni a zenében. Kedves hallgatóink, 4 óra van.

Guillaume Gabriel Nivert, francia organista, zeneteoretikus, zeneszerző volt, a francia barokk egyházi zene jelentős alakja. 1632 környékén született Párizsban. Leginkább organistaként és a gregorián ének szakértőjeként vált ismerté. A párizsi Saint-Sulpice templom organistájaként dolgozott, később a királyi udvarhoz került, és a versailles-i királyi zene intézményekben is fontos feladatokat kapott. Különösen sokat tett a katolikus egyházi ének hagyományának rendszerezésért és oktatásáért. Az Officium Defunctorum című zeneművét hallgatjuk meg.

Guillaume Gabriel Niver Officium Defuncturum című kompozíciója hangzott el, a halottakért végzett zsolozsma, gyász, az elmúlás liturgikus világához kapcsolódik ez a mű. Most Edvard Grieg Ámol a zongora versenyét halljuk, a szólista Sigurd Slaughterback

Grieg Ámol zongora versenye hangzott el Sigur Sletterbrek és a Trondheimi Szimfonikus Zenekar előadásában Eivind Odland vezényletével. Nem akármilyen nehézségű ez a koncert, képzeljék el, hogy Liszt Ferenc kapásból első látásra eljátszotta annak idején, lenyűgözve vele mindenkit. Dietrich Buxtehude B-dur szonátája következik.

Buxtehude B-dur szonátáját a Kordarte együttes adta elő. Amikor Buxtehude 20 éves lett, követhette édesapját annak állásában, 8 évet szolgált, aztán élete legfontosabb helyszínére költözött Lübeckbe. A szlovák Ján Cikker zenéje következik, 10 altatódal népdalszövegekre.

Jan Zicker muzsikáját hallottuk, 10 altatódalt. Éva Szuszkova énekelt a Szlovák Rádió Szimfonikus Zenekarának élén. Gustav Holsten pászvitje szó, most ez egy 1913-ban készült vonózenekari mű, tanítványai számára írta Holst.

Gustav Holst Szentpál szvitjét az Hexagon együttes adta elő. A négy tétele szvit könnyen érthető, elragadó zene. Ray Vaughan Williams és Holst egyébként mindig egymásnak eljátszották a készülő műveket, és kikérték egymás bírálatát, és jó barátok voltak. Most halljuk Chopin ezdurrandóját.

Chopin opusz 16-os S-dur rondóját Ludmil Angelov játszotta. A szimpatikus népszerű bolgár művész lemezre vette Chopin összes variációját, rondóját, és rangos lemezdíjat nyert ezzel. Giombi Escosa, három tánca következik most a notturnóban.

John B. Escoza három táncát Giulia Shaw és Nora Bumanis játszotta. Kedves hallgatóink, befejezésül ma Schubert híres Arpeggione szonátáját hallgatjuk meg Tóke Moldrup és Per Szálló előadásában. Bízom benne, hogy sikerült hangulatosabbá tenni az éjszaka magányos óráit. Búcsúzik önöktől Katona Márta, Erdős Béla és Németi Attila.

0: A Nocturnum műsorát a mediaclick.hu oldalon újra meghallgathatják.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Hat óra. Híreink következnek.
3: Vagyonosodási vizsgálat indul a képviselők és hozzátartozóik ellen, megöltek egy férfit az éjjel Budapesten. Tovább tart a kellemes őszi idő, akár 30 fok is lehet a hétvégén. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Gábor Anikó. Akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhatja az adóhivatal a képviselők és hozzátartozóik vagyonosodását, hangsúlyozta Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. Hozzátette, 2 év múlva a jelenleg hivatalban lévő politikusok is számíthatnak ellenőrzésre. Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények ügyében, írja a 444.hu. A feljelentést július végén a Transparency International tette különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. A portál közlése szerint a legfőbb ügyészségről először a központi nyomozó főügyészségre, majd a BRFK-ra került a feljelentés, ahol előbb feljelentés kiegészítést, majd nyomozást rendeltek el. A fideszes Rogán Antal által 2012-ben kezdeményezett letelepedési kötvényprogram során 250-300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez EU-n kívüli állampolgárok. 2017-es megszüntetéséig csak nem 20 ezeren vásároltak a kötvényből. A program lebonyolításában ismeretlen eredetű offshore cégek segítkeztek. A szolidaritás elve a magyar egészségügy egyik legnagyobb megkérdőjelezhetetlen értéke, közölte a Magyar Kórház Szövetség 38. siófoki kongresszusa alkalmából. Mint írták, a közfinanszírozott állami rendszer a társadalmi összetartozás garanciája. Azt az alapelvet képviseli, hogy a gyógyulás és az ellátás nem a kiváltságok, hanem minden állampolgár alanyi joga. Hozzátették, a biztonságos és hozzáférhető betegellátásnak mindenki számára elérhető közszolgáltatásnak kell maradnia. Ma kezdődnek az alsóházi választások Oroszországban, összesen 10 párt indul. Az állami Dumába 450 képviselő kerülhet be. Ezzel egy időben több helyen helyhatósági és regionális önkormányzati választások is lesznek. Dmitrij Medvegyev, a kormányzó Egységes Oroszország pártelnöke, pártja győzelmére számít. Vlagyimir Putyin orosz elnök pedig azt mondta, hogy a választásokon való részvétel közös hozzájárulás a győzelemhez. Ma kezdődik a 6. E-Színház Fesztivál, hazánk egyetlen online színházi fesztiválja. 10 napon át 18 válogatott produkcióval mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. A válogatás Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horvát művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja. Megöltek egy férfit az éjjel a fővárosban. A gyilkosság közterületen a 7. kerületi Akácfa utcában történt. A budapesti rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint az ismeretlen elkövető a gyilkosságot követően elmenekült a helyszínről, a rendőrök keresik, a BRFK emberölés miatt nyomozást indított. Változóan felhős lesz az ég, emellett több órás napsütés várható, csak néhol lehet egy-egy futó zápor. Napközben 23-28 fokig melegszik a levegő. A hétvégén is napos felhős időre számíthatunk, 25 és 30 fok közötti csúcshőmérsékletekkel. A pontos idő 6 óra 4 perc.
2: Híreket hallottak. Műsorajánló.
1: Az Arckép ma esti vendége Ernyei László harmonika művész.
4: Talán második osztályos koromban családban találkoztam egy ilyen hangszerrel. Elképesztő módon megfogott, megígért biciklijáját, inkább harmonikát szerettem volna kapni.
1: Arckép. Alkotó emberek portréja. Ernyei László. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Péntek este Jevgenyi Nyesztyerenko énekel. A szovjet-orosz basszus hazája egyik legnépszerűbb előadója volt, de nálunk is fellépett. Most Modest Muszorszkij Napfény nélkül című dalciklusát és más dalait adja elő Jevgenyi Senderovics zongora kíséretével. 1976-os felvétel a Magyar Tudományos Akadémia kongresszusi terméből, ma 21 óra 9 perckor, a Bartók Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
5: Lendületes péntek reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Szabó Péter nevében is köszöntöm Önöket, Szejdű Dénes vagyok. Uri Róm az első zeneszerzőnk, aki 1969-ben született, de ne egy ilyen igazi kortárs, kiabálós, hangszert falhoz csapkodós kompozíciót képzeljenek el, ez inkább egy koncertó, ami visszatekint. Vivaldi és Tessalini nyomán született. A harmadik tételt játssza Xenia Löffer és a Berlini Régi Zeneakadémia zenekara.

Mária mennybe menetelét a legistenibb emberi kézalkotta műnek nevezte, itáliai élményei az olasz szimfóniát is ihlették, ennek első Allegro vivace tétele következik.

Felix Mendelssohn Bartholdy negyedik olasz szimfóniájának első tételét hallottuk, az angol nemzeti filharmonikus zenekar játszott, Leopold Stokowski vezényelt. Ugye a régi nagymesterek tiszteletéről kezdtünk el beszélni itt a mai muzsikáló reggelben, és a következő zenénkkel is kapcsolódunk a témához. A következő zeneszerzőnk minden bizonnyal nagyon tisztelte a valaha élt egyik legnagyobb mestert, Johann Sebastian Bachot, hiszen a fia volt. És nem csak tisztelte, hanem tanult is tőle, egyetlen billentyűs mesterének és tanárának tartotta. Carl Philipp Emanuel Bach szerzéménye következik, a H-moll szonáta, harmadik tétele szól, Balázs János játszik zongorán.

Oscar Philipp Emanuel Bach Hámol szonátájának harmadik tételét hallottuk, Cantabile, Balázs János játszott zongorán. És úgy látszik, ma reggel nem szabadulunk a régi mesterektől, és ez jól is van így. Gustav Holst a következő zeneszerzőnk, aki 1911-ben valóságos zenei feltáró munkába fogott, növendékeivel újjáélesztette Purcell tündér királynóját, tündér királynőjét, amely több mint két évszázadon át nem hangzott el, tehát gyakorlatilag egy ilyen újra bemutatóról van szó, tehát Holst is nagyon szeretett visszanyúlni a régi angol zenéhez, most pedig a St. Paul's Vitty-nek első jig-tétele következik.

0: Gustav Holst Szent Pál szvittjéből szólt az első Jig tétel, az angol vonós zenekar játszott, William Boughton vezényelt.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Régi nagy mesterek előtt emelgettük a kalapunkat az első fél órában itt a Muzsikáló reggelben, és a következő versünkkel is ezt tesszük. Radnóti Miklós életében egy fordításos megbízással kapcsolatban érkezett be az eklógák különös világa. Annyira megtetszett neki Vergilius 9. eklógája, amit 1938-ban fordított le, hogy úgy döntött, hogy megírja a saját első eklógáját. Ezt halljuk most Papp Zoltán előadásában.
2: Első ekloga. Quip ubi fas versumt kve nefas, tot bella per orbem, tam multes celerum facies. Vergilius. Régen láttalak erre. Kicsalt a rigók szava végre. Hallgatom, úgy teli zajjal az erdő. Itt a tavasz már. Nem tavasz ez még. Játszik az ég. Nézd csak meg a tócsát. Most lágyan mosolyog, de ha éjszaka fagyköti tükrét rád vicsorít. Mert április ez. Sose higgy a bolondnak. Bár elfagytak egészen amott a kicsin tulipának. Miért vagy olyan szomorú? Nem akarsz ideülni a kőre? Még szomorú se vagyok. Megszoktam e szörnyű világot. Annyira, hogy már néha nem is fáj. Undorodom csak. Hallom, igaz, hogy a vadpireneusok ormain izzó ágyú csövek feleselnek a vérbefagyott tetemek közt. S medvék és katonák együtt menekülnek el onnan. Asszonyi had, gyerek és öreg, összekötött batyúval fut, s földre hasal, ha fölötte keringeni kezd a halál, és annyi halott hever ott, hogy nincs, aki eltakarítsa. Azt hiszem, ismerted Federicót. Elmenekült, mond. Nem menekült. 2 éve megölték már Granadában. Garcia Lorca halott, hogy senki se mondta nekem még. Háborúról oly gyorsan iramlik a hír, s aki költő, így tűnik el. Hát nem gyászolta meg őt Európa. Észre se vették. S jóhal szél a parást kotorászva, tört sorokat lel a mágia helyén, s megjegyzi magának. Ennyi marad meg majd a kíváncsi utódnak a műből. Nem menekült. Meghalt. Igaz is. Hova futhat a költő? Nem menekült el a drága Attila, se csak nemet intett folyton rendre. De mond kisiratja, hogy így belepusztult. Hát te hogy élsz? Visszhang jöhet-e szavaidra e korban? Ágyud örej közt, üszkösödő romok árva faluk közt. Írok azért, s úgy élek-e kerge világ közepén, mint ott az a tölgy él. Tudja, kivágják, s rajta fehérlik bár a kereszt, mely jelzi, hogy arra fog írtani holnap már a favágó. Várja, de addig is új levelet hajt. Jó neked, itt nyugalom van. Ritka a farkas is erre, s gyakran el is feledett, hogy a nyáj, amit őrzöl, a másé. Mert hisz a gazda se jött ide hónapok óta utána. Áldjon az ég, Öreg este szakad rám, míg hazaérek. Alkonyi lepke lebeg már. Spergeti szárnya ezüstjét.

Giovanni Gabrielli 14. kanzonját hallottuk a Concerto Palatino előadásában, előtte pedig Radnóti első eklógája szólt, Pap Zoltán szavalt. Beethoven következik, az Émol vonós négyesének negyedik tételét halljuk, opusz 59, numero 2, a V-kvartett játszik.

Ludwig van Beethoven opusz 59-es numero 2-es émol vonós 4-esének negyedik tételét, a finálét hallottuk, a V-kvartett játszott. Ugye az első fél órában itt a mai muzsikáló reggelben arra hallottunk több példát is, ahogyan régi korok mesterei előtt hajtottak fejet később született zeneszerzők, és ehhez kapcsolódott egyébként a versünk is, ugye Radnóti első eklogáját hallottuk, és ez egy érdekes téma, mert hogyha megnézzük a többi művészeti ágat, például az építészetet, akkor e téma mentén megjelenik a historizmus, vagy historizáló építészet, ami azért, hát mondjuk úgy, hogy megosztó jelenség. Nagyon érdekes vitákat lehet hallani a témában. És milyen különös dolog ez, hogy a zenében pedig meg tud jelenni tiszteletadás jeleként egy Tessarini vagy Vivaldi nyomán komponált versenymű, nem pedig hazugságként. Ez egy nagyon érdekes és nagyon vékony különbség, talán az utánzás és a tiszteletadás között. Jöjjön most Johann Sebastian Bach, előtte mindenképpen tisztelgünk a G-moll zongora verseny második tételét Kocsis Zoltán és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenekar előadásában halljuk, vezénnyel Simon Albert.

Johann Sebastian Bach G-moll zongora versenyének második tételét hallottuk. Kocsis Zoltán volt a szólista, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola zenekara játszott, vezényelt Simon Albert. És ha már az előbb az építészetet hoztuk fel példaként, akkor jöjjön most a képzőművészet. Antonio Carlos Gomez szerzeménye következik, szonáta vonósokra, az első tételt halljuk, melynek van alcíme is. Ez egy igazi érdekesség, egy képzőművészeti érdekesség, a fából készült szamár. Az angol kamarazenekar játszik, vezényel Neil Thompson.

0: Antonio Carlos Gomez Szonáta vonósokra című művétnek első tételét hallottuk. Állítólag ez a szamárami fából készült, ez egy álomban jelenik meg. A szerző egy ilyen szamáron utazik az álmok országában. Az angol kamarazenekar játszott, Neil Thompson vezényelt. Pontosan 7 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Még az idén megérkezhet az uniós kifizetések zöme, tart a nyomozás a letelepedési kötvények ügyében. Ma is kellemes őszi idő lesz. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Gábor Anikó. December végére gyorsulhat fel az uniós források kifizetése, hangsúlyozta Magyar Péter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A miniszterelnök úgy fogalmazott, sok a félkész vagy elcsúszott projekt, az unió pedig utólag fizet, így lehet olyan terület, ahol csak jövőre érkezik meg a pénz. Magyar Péter beszélt arról is, hogy az Erasmus program lépésről lépésre indul újra. A hallgatók várhatóan a második fél évben már nagyobb számban pályázhatnak a helyekre. A szolidaritás elve a magyar egészségügy egyik legnagyobb, megkérdőjelezhetetlen értéke, közölte a Magyar Kórház Szövetség 38. siófoki kongresszusa alkalmából. Mint írták, a közfinanszírozott állami rendszer a társadalmi összetartozás garanciája. Azt az alapelvet képviseli, hogy a gyógyulás és az ellátás nem a kiváltságok, hanem minden állampolgár alanyi joga. Hozzátették, a biztonságos és hozzáférhető betegellátásnak mindenki számára elérhető közszolgáltatásnak kell maradnia. Nyomoz a rendőrség a letelepedési kötvények ügyében, írja a 444.hu. A Transparency International júliusban tett feljelentést különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. A Rogán Antal által 2012-ben kezdeményezett programban uniós országokon kívüli állampolgárok 250-300 ezer euróért juthattak magyar letelepedési engedélyhez. A program lebonyolításában ismeretlen hátterű offshore cégek segítkezhettek. Visszafizette 67 milliárd forintos folyószámlahitelét a főváros, közölte a főpolgármesteri hivatal főigazgatója. Kis Ambrus azt mondta, hogy 118 milliárd forint helyi iparűzési adó előleg érkezett meg szerda estig, amelyből rendezni tudták a tartozást. A főigazgató hozzátette, szeptember végére körülbelül 3,5 milliárd forint marad a főváros számláján. Sunset Picnic néven elektronikus zenei fesztivált rendeznek ma az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A szervezők tájékoztatása szerint az eseményen a közönség a természet közelségében, történelmi környezetben találkozhat a hazai elektronikus zenei élet népszerű képviselőivel. Fellép a többi közt Lotfi Begi, Wilcox és Regál Lili is. Végül az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de néhol előfordulhatnak felhősebb időszakok, futózáporok is. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával a Nyugat és a zene találkozásának lehetnek szem- és fültanúi. Szeptember 19-én 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében László Ferenc kultúrtörténész boncolgatja a fenti témát. Ebben segíti őt Virág Emese zongora, Horti Lilla és Szappanos Tibor ének, valamint Glovicki Bernát színművész. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
3: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-éig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu. All is in the heart, all is out.
4: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRME koncertjén. mrme.jegy.hu.
1: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
2: Péntek este Jevgenyi Nyesztyerenko énekel. A szovjet-orosz basszus hazája egyik legnépszerűbb előadója volt, de nálunk is fellépett. Most Modest Muszorszki Napfény nélkül című dalciklusát és más dalait adja elő Jevgenyi Senderovics zongora kíséretével. 1976-os felvétel a Magyar Tudományos Akadémia kongresszusi terméből, ma 21 óra 9 perckor, a Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában Kovács László vezényel. 70. születésnapját ünnepli a Liszt Ferenc díjas karmester. Ebből az alkalomból most a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának élén dirigál, majd a Zenei Találkozások című összeállítás műveit is ő irányítja. Kovács László 70. Ma 22 órakor és holnap után 16 órakor a Bartók Rádióban. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben Pécsről, szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Továbbra is lendületes péntek reggelt, békés készülődést, kellemes ébredést kívánok a kedves hallgatóknak. A zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Szabó Péter nevében is üdvözlöm Önöket, Szejlő Dénest hallják. Rossinival indítjuk a mai második órát, a Remszi utazás nyitány szól, a bécsi filharmonikusok előadását halljuk.

Gioachino Rossini a Reims-i utazás című operájának nyitányát hallottuk, a bécsi filharmonikusok játszottak, Malcolm Sargent vezényelt. Azt írja a kedves hallgató, hogy ez a csilingelés egy kis jó kedvet csempész a reggelbe. Hát remélem, hogy nem a hangomra gondolt, de egyébként érteni vélem, valóban egynél több triangulumütés volt. Egyébként vissza a Reims-i utazáshoz. A darab apropója 10. Károly 1825-ös Reims-i koronázása, és van itt egy érdekes részlet a koronázással kapcsolatban, méghozzá a koronázási hintó, ami önmagában is külön történet. Reims-be szállításához részben szétszerelték, vászonba burkolták, majd a helyszínen újra összerakták. Hát biztos van a hintó A-ból B-be való juttatásához egy kicsit egyszerűbb mód, de értem én, hogy nem szabad ott, hogy amortizálódjon a hintó, hiszen nem akármilyen hintóról van szó. Ez egy, hát egyes források szerint 4, más források szerint 5 tonnás hintó, azért volt ilyen nehéz, mert 6,7 méter hosszú és 4,5 méter magas, tehát egy jó nagy hintóról beszélünk, és a nagy tömeget elsősorban a rengeteg faragott és aranyozott bronzdíz okozza, tehát ez egy igencsak patinás hintó volt. Egyébként meg lehet nézni, ma Versailles-ban állítják ki, ott van az eredeti hintó. Camille Saint-Saëns következik, a románszól Christian Poltéra és Catherine Stott előadását halljuk.

Camille Saint-Saëns románcát hallottuk Christian Poltére és Catherine Stott előadásában, és most jöjjön egy igazi sláger, Mozart Egy kis éjzene című művének első tételét az Anima Muzicae Kamarazenekar játssza.

Mozart kiségű zenéjéből szólt az első tétel, az Anima Muzicae kamarazenekar játszott. Hogyha már korábban hintóról beszéltünk, akkor nem kell messzire menni, hogyha szép hintót szeretnénk látni. A Fiumei úti sírkertben megtekinthető az Aponyi gyászhintó, aminek érdekes története van. Például egy különlegesség, hogy a II. Világháborúban elveszett, és 2 évtizeddel később került csak elő, és egyébként a restaurálásról is nagyon érdekes anyagokat lehet találni az interneten. Többek között az is kiderül, hogy ezt, amikor szállították az új pavilonjába, a Fiumei úti sírkertbe, akkor nem szétszették, mint 10. Károly hintóját, hanem felrakták egy kamionra. Hát egy fokkal elegánsabb megoldás. Jules Massenet Manonjából szól most a 3. felvonás részlete, Jonas Kaufmann énekel.

0: Gilmas Néman anyjából szólt a harmadik felvonás részlete. Tégrijő áriáját hallottuk Janas Kaufmann előadásában, a prágai filharmonikus zenekar játszott, Marco Armiliato vezényelt. 1:08.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Ma este 7:30 a Műpában, holnap este 6 órakor pedig a Pécsi Kodály Központban adnak koncertet a Pannon Filharmonikusok Keselyák Gergely vezényletével. A műsorról, amelyen Glinka Ruszlán és Ludmilla Nyitánya, Ribnyikov csellóversenye és Rachmaninov első szimfóniája szerepel, az est karmesterét, Keselyák Gergelyt, ifjabb Bazsinka József kérdezte.
2: A koncert címe Panoráma, és valóban különleges ívet rajzol fel. Glinkától Rachmaninovon át egészen a kortárs Ribnyikovig jutunk. Mi az a közös zenei gondolkodás, amely ezt a három világot összeköti?
3: Hát nyilván a szláv zenei nyelvezet valami közösséget ad, de tulajdonképpen mondhatnám azt is, hogy a dráma az én mániám, ami közösséget ad bennük. Ugye Glinka az egy 5 felvonásos operának a Nyitánya. A Ribnyikov cselló verseny, én azért nagyon szeretem a szerzőt, meg ezt a művet is egyébként, mert mindig valami dramaturgiát visz a szimfonikus műveibe is, aztán természetesen a színházi műveibe, meg oratorikus műveibe még inkább, de a szimfóniái is mindig szólnak valami konkrét témáról, konkrét gondolatsorról inkább, szóval nem programzenék, inkább filozófikus mélységű zenék, de egy dramaturgiát mindig képviselnek, és valahonnan valahová jutnak. És így van ez a cselló versenynél is, ami nem törvényszerű. Nagyon sok versenymű, leginkább a virtuozitás, meg a hangszeres kvalitások megmutatásának egy ürügye tulajdonképpen, és arra szolgál. Természetesen azért nagyon sok nagy mesternél egyfajta zenei gondolatiság és dramaturgia érhető tetten a versenyművek terén is, de Ribnyikovnál ez talán még erősebb, vagy mondjam inkább úgy, hogy Ribnyikov azok közül, a szerzők közül való, akiknél a dramaturgai gondolkodás az íve egy műnek, még akkor is, hogyha ez egy versenymű, az nagyon fontos.
2: És ennek a szólistája Alexander Rám, miért őt hívta meg a zenekar?
3: A zenekar kérte, hogy egy ismeretlen mű bemutatásánál hívjunk nagyon neves külföldi szólistát, és akkor a szerzővel egyeztettem, hogy ő kivel hallaná szívesen a művét, ő javasolta Alexander Rammot. Ő úgy érkezett Pécsre, hogy tegnap előtt a szerzővel vette át a darabot, úgyhogy a szerzőnek a legfrissebb korrekciói is érkeztek a szólistával. Úgyhogy tulajdonképpen így van egy autentikus felhatalmazás, hogy éppen ezt a darabot most hogy képzeli a szerző, és úgy fogjuk eljátszani.
2: És ugye a második félidőben pedig az a Rachmaninov első szimfónia hangzik el, amely 1897-ben hát egy súlyos kudarc volt, mondjuk ebben az előadók is nagyon vastagon benne voltak, hanem a legvastagabban. De vajon miért volt ez kudarc? Mi a titka ennek a darabnak? Mitől fog működni, vagy mitől tud működni?
3: Én nem tudom, hogy mitől volt ez kudarc. Tehát az nagyon rosszul kellett eljátszani szerintem, hogy ez kudarc legyen. Nem tudom, ezt nem fejtettem meg. Míg, hogyha párhuzamot húzunk, azt én teljesen érteni vélem például, hogy a Pillangók kisasszony miért volt kudarc, főleg, hogy a Bohém és a Toszka után miért keltett csalódást, és főleg abban az első verziójában, ahogy ezt először bemutatták, azt én érteni vélem. Ezt nem tudom, hogy miért lehetett kudarc. Ugye 24 éves a szerző, ha jól számolom, amikor írta ezt a darabot, és tele van a szimfónia valami elképesztő, azokkal az energiákkal, ami csak egy 20 évesben tud benne lenni, és azt ő mind beleírta, és ugye azt is sokszor megfigyelhetjük, hogy egy első szimfónia, az egyszerűen duzzad a mondani valótól, mert 24 éves koráig, ami földgyülem lett benne, azt mind megpróbálja beleírni, de egyébként ahhoz képest meg elég fegyelmezett, tehát nem egy eklektikus műről van szó, hanem egy nagyon fegyelmezetten szerkesztett szimfóniáról, és a 24 éves kora a szerzőnek az az energiákban és a szélsőségekben megmutatkozik, de egyébként én nem arra tippelnék, hogy ezt egy ennyire fiatal ember írta a szerkesztését illetően. Tehát hangszerelésben, harmonizálásban, építkezésben nekem egy tapasztalt zeneszerzőnek a képét festi Rachmaninov, ez alapján, a szimfónia alapján. Én nagyon-nagyon szeretem, persze tudom, hogy a második a nagy sláger, a második szimfónia, Én szeretem megkeresni az én ilyen különutas kedvenceimet, úgyhogy miközben elismerem a második szimfónia csodálatos mi voltát, nekem a személyes kedvencem az első. A második az mindenki, és az elsőben meg lehet találni azt a személyes kedvencet, és azt remélem, hogy nem csak nekem lehet megtalálni, hanem a közönség soraiból is lesz, akinek tudjuk közvetíteni, hogy mit lehet szeretni ebbe a szimfóniába.
0: Keselyek Gergely gondolatait hallottuk, tehát ma este 7:30 a Műpában, és holnap este 6:00 pedig a Pécsi Kodály Központban hallhatjuk a Pannon filharmonikusokat, na meg a következő percekben is, hiszen Hector Berlioz fantasztikus szimfóniájának 4. tételét adják elő. A Pannon filharmonikusok játszanak tehát Keselyek Gergely vezénnyel, ez egy koncertfelvétel, a koncert 2026. január 29-én volt a Kodály Központban.

Hector Berlioz fantasztikus szimfóniájából szólt a negyedik tétel, a Pannon filharmonikusok játszottak, Kesselyák Gergely vezényelt. Vivaldi következik, az Es-dur hegedűverseny második és harmadik tételét játssza Nicola Benedetti.

Antonio Vivaldi Ez-dur hegedű versenyének két tételét hallottuk Nicola Benedetti és a Benedetti Barokk Orkesztra előadásában. Kármária von Weber következik. Weber mindössze 20 éves volt, amikor 1806 telén egy sziléziai kastély nyugalmában megírta az első szimfóniát. Nem volt teljes a nyugalom, ugyanis odakint közben Napóleon háborúi zajlottak. A házigazdája, vagy főnöke, a württembergi herceg pedig franciák ellen harcolt, és ezt a nyugalmi illúziót ezt nem tudták sokáig fenntartani, mert a francia csapatok sziléziai előrenyomulása miatt az udvari zenekart feloszlatták, Weber pedig 1807. februárjában továbbállt. Mindjárt mi is továbbállunk, de előtte még meghallgatjuk Kármária von Weber első szimfóniájának negyedik tételét. A Bajor Rádió Szimfonikus Zenekara játszik, Wolfgang Szával is vezényel.

Carl Maria von Weber első szimfóniájának negyedik tételét hallottuk, ez volt a Presto, a Bajor Rádió szimfonikus zenekara játszott, Wolfgang Szavall is vezényelt. Írja az Útinform, hogy az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya térségében a kiépített terelésben lerobbant egy jármű a külső sávon, az 50-es kilométernél, amely útszűkületet okoz. Valamint telítettek a sávok a Hungária körúton, a Tököli útnál, a Rákóczi úton, a Barostértől, az Üllői úton befelé a Nagykörútnál, az M3-as autópályó bevezető szakaszán, a Szerencs utcánál és az M5-ös autópályán a Határúttól. Vezessenek óvatosan. Bartók szonatinája következik.

0: Bartók Béla szonatináját hallottuk Ránki Dezső előadásában. Pontosan 8 óra van.
1: Híreink következnek.
2: Két embert letartóztattak a Volánbusz ügyben, újabb pénzt kap Ukrajna rakétákra, ma is kellemes őszi idő lesz. Jó reggelt kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Gábor Anikó. A kormány 1200 vállalása közül eddig 120-130 teljesült, mondta Magyar Péter miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A kormányfő hangsúlyozta, van olyan, amely folyamatban van és több lépésben valósul meg. Magyar Péter jelezte, a kabinet két lépcsőben jelentős béremelést ad a szociális szféra dolgozóinak, ám nem egységesen, mert a szakterületeken belül jelentős eltérések vannak. Beszélt arról is, hogy a nyugdíjasok szép kártyájáról a 2027-es költségvetésben lesz döntés. Letartóztattak két embert a Volánbusz ügy gyanúsítottjai közül. A kényszerintézkedést egy hónapra rendelte el a Budai Központi Kerületi Bíróság. Az ügyben eddig már 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként. A 24.hu úgy tudja, hogy Jelinek Dániel üzletembert, az Indotech Group vezérigazgatóját, és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT volt vezérigazgatóját tartóztatták le. Az Indotech Group szerint Jelinek Dániel cégvezető nem követette bűncselekményt és együttműködik a hatóságokkal. Újabb 3,3 milliárd eurót kap Ukrajna rakéták és drónok beszerzésére az Európai Uniótól, közölte Ursula von der Leyen. Az Európai Bizottság elnöke ezt azután jelentette be, hogy telefonon egyeztetett Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Brüsszelben a múlt héten hagyták jóvá Patriot légvédelmi rendszerek uniós finanszírozását. A bizottság elnöke és Volodymyr Zelenszkij megvitatta az ukrán parlamentben szükséges reformokat is, amelyek végrehajtása további finanszírozás felszabadításához, valamint Ukrajna Európai Uniós csatlakozási folyamatának előmozdításához szükséges. Megkezdődtek a parlamenti és regionális választások Oroszországban. A háromnapos voksoláson a 450 fős állami duma képviselői mellett regionális vezetőkről és törvényhozókról is döntenek. Most először vesz részt orosz parlamenti választáson az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. A háborút ellenző Jabloko párt több jelöltjének egyéni indulása elé is jogi akadályokat gördítettek a hatóságok. 60 év börtönre ítélték az Egyesült Államokban egy volt szíriai börtönigazgatót kínzás miatt. A 74 éves férfi Bashar al-Assad rendszere alatt több éven át vezette a hírhet adrai büntetőintézetet, ahol a politikai ellenzék elhallgattatása érdekében kínozták a foglyokat. A volt igazgatót, aki 2020-ban érkezett az Egyesült Államokba, vízumcsalás és az állampolgárság megszerzésére irányuló csalás kísérlete miatt is elítélték. Mentőautóval ütközött egy személyautó hajnalban Budapesten, a 10. kerületi Sibrik Miklós úton. Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult, a benne ülő 2 mentős és 2 beteg megsérült. A személyautóban 1 ember sérült meg, valamennyiüket kórházba vitték. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futó zápor csak kevés helyen alakulhat ki, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk. A hétvégén is marad a napos felhős idő.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A Budafoki Doknányi Zenekar napja a Zeneakadémián szeptember 27-én vasárnap. Délelőtt Hollerun Gábor előadása Mozart zenei univerzumáról, délután gyermekkoncert a Tücsök Visszavág címmel. Este Guido Mancusi osztrák származású karmester vezényli a Monarchia elegáns zenéit, békebeli csillogás a Monarchia világából címmel. Szeretettel várja önöket a Budafoki Doknányi Zenekar a Zeneakadémián szeptember 27-én vasárnap. Részletes műsor és jegyek bdz.hu.
4: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Doknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Bizják Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Suhei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Műsorajánló. Az Ars Nova ma esti műsorában Kovács László vezényel. 70. születésnapját ünnepli a Liszt Ferenc díjas karmester. Ebből az alkalomból most a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának élén dirigál, majd a Zenei Találkozások című összeállítás műveit is ő irányítja. Kovács László 70. Ma 22 órakor, és holnap után 16 órakor a Bartók Rádióban. A színejava következő összeállításában a 2019-es Kisasszonyok című romantikus filmdráma zenéje szól. A film zeneszerzője a kétszeres Oscar-díjas francia zeneszerző Alexandre Desplat. Színejava. Minden, ami filmzene. Minden, ami zenélő mozi történet. Szombaton 12 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban.
5: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a közmédia csatornáin.
4: Műsorajánlót hallottak. Muzsikáló reggel a Bartók Rádióban.
0: Nyolc óra múlt 7 perccel.
4: Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Seidl Dénes. Aki válaszol.
6: Tokárcer Zoltán.
0: Üdvözlöm a mai játékosunkat, jó reggelt kívánok, és természetesen jó játékot is. Érdemes lesz ma is játszani, és jókat válaszolni, jó zenéket hallgatni, hiszen, hogyha három kérdésre jól válaszol, akkor rögtön egy dupla CD-t nyer, ezeken Jevgenyi Kiszin Chopin műveket játszik, és hogyha a negyedik kérdésre is jól válaszol, akkor ismét egy tárgynyereménnyel kedveskedünk. Erwin Junger válogatott dalok magyar költők szövegeire. Ez található ezen a tárgynyereményen, ezen a CD-n. És remélem, hogy Topercer Zoltán jól aludt, és otthon aludt. Ezt azért mondom, mert ugye van itt négy idézetünk, és mindegyik idézet olyan éjszaka ihlette, amely nem az otthonában éri az embert. Az első helyszín kietlen, magányos, a zene egy boszorkány szombatot idéz, a kérdés pedig az, hogy ki a zeneszerző, és mi a műcíme.

0: kérdésünk tehát az, hogy ki a zeneszerző, és mi a műcíme?
1: Muszolszki a Kopárhegyen.
0: Tökéletes a válasz, az oszlói filharmonikus
1: zenekar hangszerelése.
0: Igen. Köszönjük szépen. Jön is a második kérdés, és most maradunk továbbra is a természetben, de békésebb utakon járunk. A következő éjj ének az erdő sűrűjéből hangzik fel, a szépséges éjszakát köszöntve. A műben, amelynek szerzője az osztrák romantika egyik első mestere, Férfikar, és négy, a visszhangot is imitáló Kürt szerepel. A második kérdés így szól, ki a zeneszerző?

0: kérdés tehát az, hogy ki a zeneszerző?
1: Franz Schubert.
0: Tökéletes a válasz. Így dal az erdőben Gabriel Seidl versére komponálta Schubert ezt a művet. A berlini rádiókórus férfikara előadását hallottuk, és volt itt nekünk négy nagyszerű kürtösünk is. Hát a kürt rajongók miatt azért elmondom a nevüket. Gerhard Meyer, Wolfgang Stahl, Dieter Fökel és Michael Schöppe. Ők voltak tehát a kürtművészek, egyébként Dietrich Knothe vezényelt. Jön a harmadik kérdés, és ideje, hogy visszatérjünk a civilizációba. A természet és az ember egyik legfontosabb találkozási helye a kert. Itt éri az éjszaka a harmadik szólózongorát is szerepeltető zenei idézet szerzőjét. A harmadik kérdés így szól, melyik országban találhatóak a címben szereplő kertek?

0: A kérdés tehát az, hogy melyik országban találhatóak a címben szereplő kertek.
1: Spanyolország.
0: Igen. És mi is pontosan ez a darab?
1: Manuel de Falla él a spanyol kertekben.
0: Így igaz, a harmadik tétet hallottuk Alicia de la Rocha és a londoni filharmonikus zenekar előadásában. Így, már hogy elhangzott a mű címe is, talán jobban értjük ezt a kicsit nyakat a kert kérdést is. Gratulálok, három kérdése jól válaszolt, így a dupla CD-t mindenképpen megnyerte. Javaslom, hogy essünk neki a bónusz kérdésnek, bónusz nyereményért cserébe. Az utolsó éjszaka egy olasz város terein, a lagúnák között köszönt ránk Johann Strauss három felvonásos operettjét idézzük most, amelynek a címében is szerepel a keresett város. Karneváli hangulat, ruhacserék, csábítások, minden van itt, kérem szépen. A negyedik kérdés így szól, melyik városban járunk?

0: Melyik városban járunk?
1: Velence.
0: Tökéletes a válasz, ugye Johann Strauss egy Éj Velencében című művéből szólt a Herceg belépője, Anton der Ritter előadás.

0: És hát hallottuk, a müncheni rádió zenekara játszott. Gratulálok, kedves Zoltán, mind a négy kérdésre jól válaszolt, nagyszerűen játszott, a sok éjszakai kérdés után, hát nem csak gratulálok, hanem további szép napot is, szép reggelt kívánok.
1: És további szép napot kívánok.
0: Köszönjük szépen. Topercer Zoltán volt tehát a mai kinyerma játékosa és nyertese, mi pedig Schuberttel folytatjuk a zenehallgatást. A zenei pillanataiból szól a Cis-moll hangnemű, Jandó Jenő játszik zongorán.

Hubert Cismol zenei pillanatát hallottuk Jandó Jenő előadásában. Wagner következik, a Tannhäuserből szól dal, az Est hajnal csillaghoz. Thomas Quasthoff énekel.

Akár ez a részlet is szerepelhetett volna a mai kinyermában. Richard Wagner Tannhäuser című operájából szólt dal, az Est hajna a csillaghoz. A harmadik felvonás részletét hallottuk, Thomas Kvasztoff énekelt, a berlini operazenekara játszott, Christian Thielemann vezényelt. Felpörgetjük az eseményeket, Haydn következik, és utána pedig játszunk. A D-dur pacsirta vonós négyes harmadik tételét a Jeruzsálem kvartett játsza.

0: Joseph Haydn opusz 64-es numero 5-ös D-dur vonós négyesének harmadik tételét a Jeruzsálem kvartett játszotta.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Elérkeztünk a mai játékhoz. Mondom is, hogy mit lehet nyerni. Van 4 koncertre páros belépőnk. Szeptember 19-én szombaton 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központ nagytermében lesz a Zenebeszéd sorozatunk következő állomása, melynek címe a Nyugat és a Zene. Virágemese Horthy Lilla, Szappanos Tibor és Glovicki Bernát lép fel a műsorvezető László Ferenc. Szeptember 20-án vasárnap 17 órakor a Pécsi Kodály Központban a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny zenekari döntője lesz, és egyben az eredményhirdetés is. Liszt Haláltánc, Ezdur Zongora Verseny és Ádur Zongora Verseny művei hallgathatók meg. Szeptember 24-én, csütörtökön 19 óra 30 perckor a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben Ránki Dezső zongora estje lesz. Haydn, Liszt és Schumann műveket játszik. És október 4-én, vasárnap 19 órakor a Turay Ida Színházban lesz Keveházi Kabaré. Azt írják, hogy Turay Ida Színház Kávéházi Kabaré című előadásában a pesti humor legszebb hagyományai, felejthetetlen kuplék, szellemes jelenetek és derűs pillanatok kelnek életre. Ezek tehát a választható nyeremények. Még egyszer csak röviden, szeptember 19. szombat 15 óra Doknányi Ernő Zenei Központ nagyterem zenebeszéd, szeptember 20. vasárnap 17 óra Pécs Kodály Központ Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora Verseny döntő, szeptember 24. csütörtök MIPA, este 19:30, Ránki Dezső zongora estje, és október 4. vasárnap 19 óra Turay Ida Színház Kávéházi Kabaré. Remélem, hogy korábban nem mondtam mást, tehát Kávéházi Kabaré. És a mai játékban egy nagy énekes előtt tisztelgünk, segítségképpen elárulom, hogy éppen ma 110 éve született, fiatalon a Szürke Taxi vállalatnál autószerelőként dolgozott, munka mellett kezdett énekelni, majd az Operaház énekkarába került, a háború után majdnem kántor lett, végül a magyar operatörténet ikonikus alakjává vált. Biztos már rengetegen tudják, hogy kiről van szó, azért egy picit megfűszerezzük a játékot. Nem csak az ő hangját halljuk, de nyilván az ő hangját is, egy kettőst hallunk. A haladó hallgatók megírhatják, hogy ki a két énekes. A kezdő haladók írják meg, hogy ki előtt tisztelgünk, ki az egyik. Jó játékot kívánok!

Az elmúlt percekben egy nagy énekes előtt tisztelegtünk, ráemlékeztünk. Na de ki volt ő? Simándi Józsefről van szó, aki ezen a napon 110 évvel ezelőtt született. Erkel Ferenc bánkbányából szólt, Bánk áriája, illetve Bánk és Tiborc kettőse a második felvonásból. Említettem egy másik énekest is, őt is megírták sokan, Melis Györgyről volt szó, tehát Simándi József és Melis György énekét hallottuk. A Magyar Állami Operaház zenekara játszott, Ferencsik János vezényelt. Mondom a szerencsés nyerteseket, Stubenvol Péterné, Révész György, Bázing Zsuzsanna és Erdei Pál örülhet a nyereménynek, de gratulálunk mindenkinek, aki helyes megfejtést küldött. Köszönjük, hogy ilyen sokan játszottak velünk, és ezt most nem csak úgy mondom, tényleg nagyon sokan játszottak velünk, és tényleg köszönjük. Schumann első tavaszi szimfóniájának második tételét a Lipcsei Gewandhaus zenekara játssza. Vezényel Ricardo Sáji.

Robert Schumann első tavaszi szimfóniájának második tételét hallottuk, a Lipcsei Gewandhaus zenekara játszott, Ricardo Sáé vezényelt. Kedves hallgatóink, mindjárt vége a mai muzsikáló reggelnek, frappánsan és gyorsan búcsúzunk Strauss, Mennydörgés és Villám Láspolkájával.

0: Strauss mennydörgés és villámlás gyors polkáját hallottuk, a bécsi filharmonikus zenekar játszott, Carlos Kleiber vezényelt. Kedves hallgatóink, ezzel véget ért a mai muzsikáló reggel. Én a kollégáim, a zenei szerkesztő Csík Gabriella és a hangmérnök Szabó Péter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. További jó rádiózást kívánok, vigyázzanak egymásra és magukra. Szeidl Dénest hallották. Pontosan 9 óra van.
1: Híreink következnek. Vagyonosodási vizsgálat indul a képviselők és hozzátartozóik ellen. Megöltek egy férfit az éjjel Budapesten. Tovább tart a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok, a szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Gábor Anikó. Akár 20 évre visszamenőleg vizsgálhatja az adóhivatal a képviselők és hozzátartozóik vagyonosodását, hangsúlyozta Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, a vizsgálat minden olyan országgyűlési képviselőre, miniszterelnökre, miniszterre, államtitkárra, kormánybiztosra és miniszterelnöki biztosra kiterjed, akinek az elmúlt 5 évben szűnt meg a megbízatása. Hozzátette, 2 év múlva a jelenleg hivatalban lévő politikusok is számíthatnak ellenőrzésre. Orosz gáz nélkül is megoldható lesz Magyarország ellátása jövő októberre, mondta a gazdasági és energetikai miniszter a Telexnek adott interjújában. Kapitány István a leállásra kitűzött uniós céldátummal kapcsolatban közölte, az ország több irányból is képes gázt beszerezni, és jelenleg a tárolók töltöttsége is megfelelő. A tárcavezető arról is beszélt, hogy év végéig felülvizsgálják a Paks 2 projektet, és döntenek arról, szükség van-e az új reaktorokra. A dízelautósok 5000 forintos támogatásáról azt mondta, a védett tár havonta 50 milliárd forintba, míg az új támogatás havi 10 milliárd forintba kerül majd a költségvetésnek. Emellett célzottabb, mert azoknak szánják, akik leginkább rászorulnak. Többen, köztük gyerekek is megsérültek Ukrajnában az éjszakai orosz dróncsapásokban. Kijev megyében családi házak, Nyipróban és Szumi megyében lakóépületek, oktatási és egészségügyi intézmények, valamint infrastruktúrális és ipari létesítmények rongálódtak meg. Az ukrán hadsereg is több mint 350 drónt lőtt ki Moszkva felé, de a légvédelem az eszközöket megsemmisítette. Megkezdődtek a parlamenti és regionális választások Oroszországban. A háromnapos fogsoláson a 450 fős állami duma képviselői mellett regionális vezetőkről és törvényhozókról is döntenek. Most először vesz részt orosz parlamenti választáson az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. A háborút ellenző Jabloko párt több jelöltjének egyéni indulása elé is jogi akadályokat gördítettek. Ma veszi át az ELTE díszdoktori címét Krasznahorkai László. A Nobel-díjas író az egyetem korábbi hallgatójának tiszteletére tegnap ünnepséget rendeztek az intézmény megújult Trefort kerti kampuszán. Az ELTE tegnap átadott olvasótere is Krasznahorkai László nevét viseli. Megöltek egy férfit az éjszaka Budapest 7. kerületében. A rendőrség szerint az áldozatot hajnali 2 előtt az Akácfa utcában közterületen bántalmazta egy ismeretlen, a férfi a helyszínen meghalt. Az elkövető elmenekült, a rendőrség jelenleg is keresi. A BRFK emberölés miatt indított nyomozást. Mentőautóval ütközött egy személyautó hajnalban Budapesten a 10. kerületi Sibrik Miklós úton. Az elsődleges információk szerint a mentőautó az ütközés miatt felborult, a benne ülő 2 mentős és 2 beteg megsérült, a személyautóban 1 ember sérült meg, valamennyiüket kórházba vitték. Végül a várható időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok is. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki, a szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk.
2: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRME koncertjén. mreme.jegy.hu.
4: Magyar örökség díját adó ünnepség szeptember 26-án, szombaton 11 órakor a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében. Budapest 5. kerület, Széchenyi tér 9. Magyar örökség díj a szellemi becsületrend. Részletek a magyarörökség.hu oldalon.
5: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával a Nyugat és a zene találkozásának lehetnek szem- és fültanúi. Szeptember 19-én 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében László Ferenc kultúrtörténész boncolgatja a fenti témát. Ebben segíti őt Virág Emese zongora, Horthy Lilla és Szappanos Tibor ének, valamint Glovicki Bernát színművész. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
2: Reklámot hallottak. Műsorajánló.
5: Az arckép ma esti vendége Ernyei László harmonika művész.
6: Talán második osztályos koromban családban találkoztam egy ilyen hangszerrel. Elképesztő módon megfogott, megígért biciklijáját, inkább harmonikát szerettem volna kapni.
5: Arckép. Alkotó emberek portréja. Ernyei László. Ma 19 órakor a Bartók Rádióban. Péntek este Jevgenyi Nyesztyerenko énekel. A szovjet-orosz basszus hazája egyik legnépszerűbb előadója volt, de nálunk is fellépett. Most Modest Muszorszkij Napfény nélkül című dalciklusát és más dalait adja elő Jevgenyi Senderovics zongora kíséretével. 1976-os felvétel a Magyar Tudományos Akadémia kongresszusi terméből, ma 21 óra 9 perckor, a Bartók Rádióban.
7: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál! Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
2: Műsorajánlót hallottak.
5: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
8: Napsütötte szép reggelt, koránkelőknek szép napot kívánok. A stúdióból Uzsali Bence köszönti Önöket, Csík Gabriella zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is. És van mindjárt egy jó hírem, sok nyereményünk van mára, ezért 9:30-kor a tippjáték egyúttal nyereményjáték is lesz, és lesz a hagyományos nyereményjátékunk is, illetve a szavazós játék is. Maradjanak velünk! Az első zenénk Beethoven 3. Eroika szimfóniájának 4. befejező tétele. Különösen érdekes ez a mű abból a szempontból, hogy egy olyan variációs tétel, ahol megmutatja Beethoven, hogy hogyan születik meg a téma, és aztán utána jönnek csak a variációk. De ami különösen érdekes, hogy ennek a műnek volt egy zongora elődje is, és aztán az költözött át később a zenekar hangszereire ebbe a szimfóniába. A Magyar Állami Hangversenyzenekar játszik Ferencsik János vezényel.

Ludwig van Beethoven harmadik Eroica szimfóniájának a befejező tétele volt ez a rendkívül energikus zene, a Magyar Állami Hangversenyzenekar játszott Ferencsik János vezényelt. Időnként, amikor az ilyen csupa energia zenéket hallgatom, elképzelem, hogy mi történne akkor, ha például egy edzőteremben vagy egy sportközpontban egyszer csak háttérzenének betennék Beethovent, valószínűleg botrány lenne belőle, pedig energizálni ez a zene is tud. Jöjjön most egy merőben más hangulatú zene, Gabriel Fauré elégiája, Devics Gergely játszik csellón és Kovalszky Mária zongorán.

Gabriel Fauré elégiáját hallottuk Devics Gergely és Kovalszky Mária előadásában. Johann Georg Albrechtsberger a következő zeneszerzőnk, az F-dur partita negyedik tételét játssza Lelkes Anna hárfán és a Győri Filharmonikus Zenekar Sándor János.

0: Johann Georg Albrechtsberger F-dur partitájának negyedik tételét játszotta Lelkes Anna és a Győri Filharmonikus Zenekar Sándor János vezényelt. Egy perccel múlt 9:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: És akkor el is érkeztünk a mai első játékunkhoz, ami a tippjáték, de van kettő megnyerhető páros belépőnk is. Az elérhetőségeink mindenek előtt. 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikáló délelőtt kukacradio.hu az e-mail címünk. Ide lehet nekünk tippeket küldeni. Azt kell megtippelni, hogy ki lehet a zeneszerző, aki az elhangzó művet írta, illetve adott esetben más megjegyzést is lehet írni, hogy milyennek tűnik számunkra ez a mű. Mindenki, aki küld bármilyen fajta tippet, automatikusan úgy minősül, mintha helyes megfejtést küldött volna, nem feltétel, hogy eltalálják a zeneszerzőt. Aki viszont megírja azt, hogy melyik nyereményre pályázik és az elérhetőségét, akkor ő részt vesz a nyereményjátékban is. Na és mik a nyeremények? Szeptember 19-én, tehát holnap este Gyulakeszin, ez Tapolca mellett a Balatonhoz közeli kis település, a Csigó Malomban lesz a Csigó Art Fest ráadás koncertje. A Jávorkai Fivérek, Jávorkai Sándor hegedűművész és Jávorkai Ádám Gordonka művész közreműködésével lesz egy trió koncert. Varga Pál Barnabás zongora művész játszik még ezen a koncerten. Aki még szeretne egy kis kitérőt tenni egy őszi balatoni hétvégére, annak ezt a koncertet tudjuk szíves figyelmébe ajánlani. Ez tehát holnap este Gyulakeszi. A másik pedig vasárnap este 6 órakor a Bartók Béla emlékházban a Beethoven összes hegedű zongora szonátája sorozat harmadik része lesz Antje Whitehouse és Várjon Dénes előadásában. Az Opus 12-es D-dur szonáta, az F-dur tavaszi szonáta és az Opus 96-os G-dur szonáta hangzik el ezen a koncerten. Ez tehát a két nyereményünk. És akkor jöjjön a zene, aminek meg kellene tippelni, hogy ki lehet a zeneszerzője. Halljuk a zenét!

Ki lehetett a zeneszerző? A legtöbben mindjárt elsőre Kodály Zoltánra gondoltak, és nem is estek messze a teljesen helyes megoldástól. Nagyon sokan ismerték egyébként a művet, ezen egészen meglepődtem, mert hogy nem Kodály Zoltán a zeneszerző. Szóba került még a későbbi kortársak közül Szőnyi Erzsébet, Járdányi Pál, Kósa György, Erkel Ferenc is kapott egy tippet, de nagyon sokan megírták, hogy Bárdos Lajos volt a zeneszerző, aki ugyebár Kodály tanítvány volt, és nagyon-nagyon hasonló a stílusa, főleg a kórus műveit illetően. Ami ennek a műnek a különlegessége, hogy azért legtöbbet Bárdosnak a művei a népdal feldolgozások kapcsán kerülnek elő. Ez viszont egy teljesen saját témára írt műve, a Jeremiás próféta könyörgése című művét hallottuk, a Magyar Rádió énekkarát idősebb Sapszon Ferenc vezényelte. A nyereményekkel pedig az a helyzet, hogy ha jól látom, akkor mindenki, aki nyereményre pályázott, a Bartók emlékházas koncertre szeretett volna elmenni. Erre a koncertre Mohy Sándort várják, viszont ez azt jelenti, hogy a gyulakeszi koncert az továbbra is eladó, tehát holnap este lesz egy egyébként elég szépnek ígérkező zongorás triós koncert, még gondolkodjanak rajta, hogy hát ha esetleg mégis el tudnának menni, és a következő játéknál 10:30-kor föl fogom terjeszteni újra, és meg lehet nyerni. Most Csajkovszki zenéjével megyünk tovább, a Pik dáma második felvonásából halljuk Jelecki ariózóját, Dmitrij Chvorostovszki énekel, a Rotterdami Filharmonikus Zenekart Valerij Gergiev vezényli.

Csajkovszki a Pik dáma című operájának második felvonásából hallottuk Jelecki ariózóját, Dmitrij Chvorostovszki énekelt, a Rotterdami Filharmonikus zenekart Valeri Gergiev vezényelte. Harry Purcell D-dur fantáziája következik, a 18. század zenekara játszik Franz Brüggen vezetésével.

Henry Purcell D-dur fantáziáját a 18. század zenekara játszotta, Franz Bruggen volt a karmester. És akkor jöjjön most egy kis elcsendesedés és pihenés, Mozart A-dur klarinét versenyének második Adagio tételét hallgatjuk meg, Kovács Béla a szólista, a Liszt-Ferenc kamarazenekar kíséri.

0: Mozart A-dur klarinét versenyének Adagio tételét hallottuk Kovács Béla és a Liszt Ferenc kamarazenekar előadásában. 10 óra van.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: A hétvégén tart még a 20. Art Sacra Fesztivál, amelynek keretében sok ingyenes programra lehet ellátogatni. Lesz például egy kóruskoncert Budapesten a Tabáni Alexandriai Szent Katalin templomban, a Musica Nostra kórus egyházzenei áhítatot tart, Teremtői Lélek jöv közénk. Ez a koncertnek a címe. Zömmel reneszánsz és 20. századi művek szerepelnek a női kar előadásában, Mincenti Zsuzsánna vezényel. Mi pedig Brahmsszal folytatjuk, az A-dur szerenád első két tételét hallgatjuk meg, egy Allegro és egy Scherzo, az Orchestre de Paris játszik.

Johannes Brahms opusz 16-os A-dur szerenádjának első két tételét hallottuk, az Orchestre de Paris játszott. Következő zeneszerzőnk Carl Friedrich Weidemann, aki, ahogy a neve is mondja, valószínűleg német származású volt, de a német korszakáról keveset tudunk, leginkább arról tudunk, amit Londonban és Angliában működött, hiszen ott vált inkább híressé. A 18. század első felében alkotott, alapvetően fuvola művész, oboista, ezt a két hangszer egyszerre művelte, és természetesen zeneszerző is volt. Most a 6. koncertójának második tétele szól, ezúttal fuvola szólóval Olivier Rill

Carl Friedrich Weidemann hatodik koncertójának második Allegro assai tételét hallottuk Olivier Rill Fola szólójával és a La Revue együttessel. Most egy kicsit előre tekintünk a télre, a hidegre és a dermedtségre, illetve a megfagyott könnyekre. Ezt a két dalt halljuk Franz Schubert Téli utazás című ciklusából. Megyesi Zoltán énekel, Fülei Balázs zongorázik.

Két dalt hallottunk Franz Schubert Wilhelm Müller verseire keletkezett Téli utazás című ciklusából, a megfagyott könnyeket és a dermedtséget. Megyesi Zoltán énekelt, Fülei Balázs zongorázott. Goldmark Károly első szimfóniája a Falusi lakodalom melléknevet viseli, ebből a második tételt hallgatjuk most meg, Lakodalmi ének a tétel címe, az Ír Nemzeti Szimfonikus Zenekar játszik Steven Gunzenhauser vezényel.

Ez volt a Lakodalmi ének című tétel Goldmark Károly első szimfóniájából, az ír nemzeti szimfonikus zenekart Steven Gunzenhauser vezényelte. Egyre több nyereményünk van a nyereményjátékhoz, majd mesélek erről is, de előtte még egy csimaróza tételt meghallgatunk, a D-dur fuvola 4-es harmadik rondó tételét játssza Loic Poulin és a prágai Dolezsá vonós 4-es tagjai.

0: Ez volt Csimaróza, D-dur fuvola négyesének befejező rondója Loak Pulen és a prágai Dolezsál vonós négyes tagjai előadásában. 2 perccel múlt 10:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Köszöntöm az időközben adásba kapcsolódott hallgatókat, Uzsali Bencét hallják. Elérkeztünk a mai nyereményjátékunkhoz. Itt most ezen az alkalommal 4 nyereményt tudunk kisorsolni, és van még egy felajánlás, egy hallgatónk jelezte, hogy mégsem tud elmenni egy koncertre, amire korábban páros belépőt nyert, a szavazós játéknál azt is ki fogjuk sorsolni, szóval tessék bekészíteni a naptárakat és a SMS és e-mail küldő alkalmas eszközöket, mert nagyon sok megnyerhető nyereményünk van. Az elérhetőségünk a szokásos 0630 30 30 160 az SMS számunk, és muzsikalodelelőtt@radio.hu az e-mail címünk. A mostani játékban van 3 koncertre páros belépőnk és egy tárgynyereményünk. A koncertek pedig. Az egyik a ma már említett holnap esti gyulakeszi koncert a Csigómalomban, a Jávorkai Fivérek, illetve Varga Pál Barnabás zongora művész közös koncertje. Handel, Paganini, Wieniawski és Schubert szerzemények hangzanak el holnap este 7 órakor a Tapolca melletti gyulakeszin a Csigómalomban. Ide van páros belépőnk. Aztán van még páros belépőnk szeptember 24-én csütörtökön este 6 órára a Dohnányi Ernő Központ nagytermébe. Az évfordulók kapcsán Mozart lesz az évfordulós, és a Duo Klaviárt együttes játszik, azaz Biziák Dóra és Zentai Károly. Mozart és Schubert művek szerepelnek a műsoron. 24-én csütörtökön Dohnányi Központ. És 30-án szerdán este 7:30 a Műpában játszik a Magyar Rádió szimfonikus zenekara Héja Domonkos vezénnyel, Stravinsky Petruska balettzenéje és Rachmaninov harangok kantátája szerepel a műsoron. Ez tehát 30-a szerda Műpa. És a tárgynyeremény pedig egy DVD, a Srác biciklivel című filmet lehet megnyerni DVD-n. A kérdés pedig a játékzenénkkel kapcsolatos. Edvard Grieg Ámol zongora versenyének 3. tétele lesz majd a játékzene. És az a kérdés, hogy ha nem lennének módosított hangok ebben a műben, akkor a zongora szólistának kellene-e a fekete billentyűket használni, vagy elegek lennének a zongora fehér billentyűi Grieg Ámol zongora versenyének 3. tételének előadásához. Írják meg nekünk is azt is, hogy melyik nyereményre pályáznak, illetve az elérhetőségeiket. Sziatoszláv Richter, a szólista a Monte Carlo-i szimfonikus zenekarral játszik Lovrofon Martácsics vezényel.

Grieg Ámol zongora versenyének fináléját játszotta Svjatoszláv Richter és a Monte Carlói szimfonikus zenekar Lovrofon Matacsics vezényelt. A kérdés pedig úgy szólt, hogy ha nem lennének módosított hangok ebben a műben, kellene a zongoristának a fekete billentyűket használni, vagy elegek lennének csak a fehérek? Hát kicsikét cseles volt a kérdés, mert attól függ, hogy hogy nézzük. Egyrészt volt, aki írta, hogy hát ha nem lennének benne módosított hangok, akkor valószínűleg senki nem hallgatná ezt a művet, és ebben is igaza van. A másik pedig az, hogy bár ámolban nincs előjegyzés, tehát a nem módosított hangok azok csak a fehér billentyűket jelentenék. De a zeneelméletet mélyebben ismerők bizonyára hozzátennék, hogy de az ámol pont attól ámol, hogy van benne egy vezető hang, ami rávezet az ára, ez pedig a gisz, és az egy fekete billentyű. Szóval nem akartam magam ellen kihívni a kérdést mélyebben boncolgatókat, ezért az igen és a nem választ is elfogadtam helyesnek. Alapvetően nem lenne szükség, hiszen az ámol az egy olyan hang nem, ahol a fehér billentyűkön kell alapvetően játszani, de tulajdonképpen azért nem nagyon lehetne megúszni fekete billentyű nélkül, úgyhogy végül is mindenkinek igaza van. A nyertesek pedig Kovács Kálmán, Szabados Péter, Báró Szabolcs és Görföl Balázs. Gratulálunk nekik, és köszönöm mindenkinek, aki játszott, és folytatjuk a játékot. És azért mondom, hogy a szavazós játék is nyereményjáték, mert hogy írt az egyik hallgatónk, hogy ma estére nyert jegyet korábban itt a muzsikáló műsorokban, de sajnos mégsem tud elmenni a koncertre, ezért szeretné fölajánlani a páros belépőjét. Nem is akármilyen koncertre nyert jegyet, mert hogy ma este Várpalotán, a Turivárban lesz egy olyan koncert, ahol Csajkovszki Opus 50-es Ámol zongorás triója és a szerző különböző személyes vallomásai, gondolatai szólnak, mert hogy Pap János színművész is közreműködik. Ez az Opus 50-es zongorás trió a nagyon közeli és fontos barát Rubinstein halálára készült, és az egyetlen zongorás triója, tehát egy mély barátság jelenik meg a zenében is, és minden bizonnyal a gondolatokban is. Hát ha nem kellene már kettő helyen lennem ma este, én biztos, hogy meg akarnám nyerni ezt a belépőt, de remélem, hogy van, aki el tud menni ma este 7 órakor Várpalotára. Kérem, hogy jelezze, aki esetleg szívesen bekapcsolódna ebbe a koncertbe. Na de egyébként a szavazós játéknál tartunk a mai nap aktualitásai kapcsán. Szeptember 18-át írjuk, mi történt ezen a napon. 1916-ban, 110 évvel ezelőtt ezen a napon született Simándi József tenorénekes. Most kivételesen nem a Bánkbánból választottam tőle egy részletet, hanem Csajkovszki Anyeginjéből énekli Lenszki áriáját, méghozzá magyarul, hiszen az ő korában inkább magyarul játszották az operákat. Ez az egyik lehetőség. Másik születésnaposunk, hogy 1955-ben szintén ezen a napon született Dobozi Borbála csembaló művész. Őtőle Bach F-moll csembaló versenyének második tételét választottam, hát ez egy egészen különleges szépségi mű, szintén érdemes meghallgatni. És a harmadik pedig, hogy ezen a napon született 70 évvel ezelőtt Kovács László karmester. Sokféle műfajban vezényel, számomra azért is különleges az ő munkássága, mert sok olyan művet fölvett lemezre, amiből nem nagyon van felvétel. Például olyannal, hogy Liszt Ferenc nagyon-nagyon fontos és nagyon híres H-moll szonátáját Weiner Leó átírt a zenekarra, és ebből ő készített felvételt a Miskolci szimfonikus zenekarral. Tehát ez a felvétel köszönhetné őt a születésnapja alkalmából. Mondom még egyszer a három lehetőséget. Csajkovszki Anyeginjéből Lenszki áriája Simándi Józseffel, vagy Bach F-moll zongora versenyének Adagio-ja Dobozi Borbála szólójával, vagy pedig Liszt H-moll szonátájának részlete Weiner Leó zenekari átiratában Kovács László dirigálásával. Ebből a háromból lehet választani, és ne feledjék, ha valaki megírja a szavazata mellett azt is, hogy szívesen elmenne a Várpalotai koncertre ma este, akkor van esélye megnyerni is. Ameddig szavazunk, addig Bach zenéjét hallgatjuk, a Wachet auf ruft uns die Stimme korálnak egy átiratát hallgatjuk meg Albrecht Mayer oboa szólójával, a Trinity barokkórussal és az English Concerttel.

A Wachet oft rufst uns die Stimme kezdetű híres korálfeldolgozást hallottuk Andreas Tarkmann feldolgozásában, Johann Sebastian Bach az eredeti feldolgozó, Albrecht Mayer játszott oboán, a Trinity Barokk Kórus és az English Concert együttes működött közre a felvételen. No, és akkor nyereményjáték is volt ez. Szerencsére akadtak pályázók a ma esti várpalotai koncertre. Kalafszky László került ki győztesen a nyereményjáték részéből, és akkor most jöjjenek a szavazatok, mert hogy azok sem kevésbé érdekesek. Holt verseny van az első kettő lehetőség között, tehát ugyanannyian szavaztak Simándi József felvételére, mint Dobozi Borbáláéra, és egyébként a Kovács László féle Liszt-Hámol szonáta is csak két szavazattal maradt le, de az egy kicsit lemaradt. Így az első kettőt meghallgatjuk. Csajkovszky Anyeginjéből halljuk most Lenszky áriáját, Simándi József énekel, a Magyar Állami Operaház zenekarát Varga Pál vezényli.

Csajkovszki Onyegin című operájából hallottuk Lenszky áriáját, Simándi József énekelt, a Magyar Állami Operaház zenekarát Varga Pál vezényelte. És akkor jöjjön a másik győztes, a szintén születésnapját ünneplő Dobozi Borbála felvétele. Johann Sebastian Bach F-moll csembaló versenyének második tételét játsza egészen kamara együttessel, hiszen a zenekar tagjai név szerint Paulik László, Rácz Erzsébet, Daraskóci Eszter, Vályi Csilla és Sipos Csaba.

0: Bach F-moll csembaló versenyének második tételét hallottuk Dobozi Borbála csembaló szólójával. És a mai aktualitásokhoz azért még hozzátartozik, hogy ma van az egyenlő javadalmazás nemzetközi napja. Hát ehhez nem találtam zenét, de egyébként érdemes lenne. Inkább csak egy viccet tudok hozzá elmesélni, hogy bemegy az illető a főnökhöz tárgyalni, hogy szeretne béremelést, és hát a főnök persze elmondja az ilyenkor szokásos dolgokat, hogy nem áll úgy a cég, nem tudjuk ezt most megoldani, nem ő tehet róla. Mire a munkavállaló csak annyit mond neki, hogy ha nem adod meg a kért béremelést, akkor kimegyek, és minden kollégának azt mondom, hogy megadtad. 5 perc elmúlt 11 óra.
1: Muzsikáló délelőtt a Bartók Rádióban.
0: Chopin zenéjével folytatjuk, az Opus 34-es keringő sorozat második és harmadik darabját hallgatjuk meg, az A-moll és az F-dur keringőket Szilasi Alex zongorázik.

Szilacsi Alex előadásában hallottunk kettő keringőt Frédéric Chopin Opus 34-es sorozatából, a második A-moll és a harmadik F-dur tétel szólt. François Couperin koncert színházi stílusban című művéből hallgatunk meg most részleteket, az első Ouvertürt, a negyedik Air Tendre és az ötödik Air Léger tételeket az angol barokk szólisták játszanak John Eliot Gardiner vezetésével.

François Couperin koncertszínházi stílusban című művének három tételét, az első, a negyedik és az ötödik tételét hallottuk, az angol barokk szólisták játszottak John Eliot Gardiner vezetésével. Jöjjön most egy reneszánsz madrigál, de nem fog senki sem énekelni, hiszen hárfán halljuk a művet. John Dowland a zeneszerző, Ne sírj, magyarul a madrigálnak a címe, és Andrew Lawrence King játszik hárfán.

Ne sírj! John Dowland madrigáját hallottuk Andrew Lawrence King hárfajátékában. S jöjjön most Rossini a Sevillai Borbély című operájának első felvonásából a Rosina és Figaro kettőse, Cecilia Bartoli és Brin Terfel énekel, a Római Szent Cecilia Akadémia zenekara játszik, Myung-Woon Chung vezényel.

0: Nem tudom, önök hogy vannak vele, de én nekem Rossini zenéjétől mindig jó kedvem lesz. Remélem, hogy önöknek is. Ezzel véget ért már a muzsikáló délelőtt, de természetesen a jó zenék nem értek véget, hiszen a további műsorainkban is még sok minden szépséggel készültünk önöknek. Én kollégáim Csík Gabriella zenei szerkesztő és Szabó Péter hangmérnök nevében is búcsúzom. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Este a súgójukban újra várom önöket, addig is szép napot kívánok, Uzsali Bencét hallották.
1: Műsorajánló.
2: Péntek este Jevgenyi Nyesztyerenko énekel. A szovjet-orosz basszus hazája egyik legnépszerűbb előadója volt, de nálunk is fellépett. Most Mogyeszt Muszorszki Napfény nélkül című dalciklusát és más dalait adja elő Jevgenyi Senderovics zongora kíséretével. 1976-os felvétel a Magyar Tudományos Akadémia kongresszusi terméből. Ma 21 óra 9 perckor. A Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában Kovács László vezényel. 70. születésnapját ünnepli a Liszt Ferenc díjas karmester. Ebből az alkalomból most a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának élén dirigál, majd a Zenei Találkozások című összeállítás műveit is ő irányítja. Kovács László 70. Ma 22 órakor, és holnap után 16 órakor a Bartók Rádióban. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben Pécsről, szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenegy óra 30 perc. Énekelj velünk!
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Kecskés Barbara. A Magyar Rádió Énekkarának a cappella hangversenye csendül fel a Mátyás templomban szeptember 22-én este Áthallások címmel. Magazinunk vendége Szabó Sipos Máté, a Magyar Rádió Énekkarának vezető karnagy, akit sok szeretettel köszöntök.
4: Én is sok szeretettel köszöntök minden hallgatót.
3: Ezt a több évszázadon át átívelő estet mi minden inspirálta?
4: Hát leginkább az a gondolat, hogy a reneszánsz zene és a kortárs zene között nagyon sok párhuzam található, nagyon sokszor merítettek a kortárs szerzők is a reneszánsz formákból, reneszánsz stílusjegyekből, és vannak kifejezetten olyan darabok, amik utalnak konkrét művekre is. És ez engem mindig nagyon foglalkoztatott, ez a kettősség, ugye a korokat nem biztos, hogy az egymás utániság inspirálja, sokkal inkább egy sokkal régebbi kor inspirál egy mai zenét, úgyhogy valószínűleg a gótikus zene és a minimál zene, ugye a 20. század egyik nagy irányzata, az sokkal közelebb volt egymáshoz, mint mondjuk a romantika és a minimál zene. És így van ez a kortárs kórusirodalom és a reneszánsz zene között is. A sapszombérlet mindig különleges eseménye a kórusnak, hiszen legtöbbször a neves vendégeinket is ott fogadjuk, és a műsor is ugye kifejezetten az a cappella irodalomról szól, tehát ez egy speciális, nagyon a kórus sajátja, meg tudja mutatni a legtöbb oldalát, és a legfinomabb és a leggazdagabb hangzásképeket is. Ez a műsor különösen alkalmas erre, hiszen két korszakot foglal magába, és azért is neve Áthallások, hiszen olyan műveket fog hallani a közönség, ami valamilyen kapcsolatban, inspirációban áll régebbi korok, azaz a reneszánsz kor egy-egy művével, vagy magával a stílussal.
3: Izgalmas párokat látok itt a műsorban.
4: Hát igen, és nem csak maga a stílus kapcsolja ezeket össze, hanem egy gondolati egység is van ebben a koncertben. Igazán két szélsőséges világról van szó, hiszen az egyik a mizerére, azaz az 51. Zsoltár, tehát az emberi nyomorúság, a nyomorúságból való felkiáltás az ég felé gondolata, és ráadásul a halál közeliség pillanatában, a másik pedig ugye a Bibliának a szerelmi lírája, ami a égi, földi szerelem allegóriája, ugye az énekek éneke, és ez talán az életnek pont ezt a pozitív szépség, tisztaság irányát mutatja, és valószínűleg a halál közelsége ugye mindannyiunkban létrehozza ezt az élet teljes szépségét, amiben benne van igen a szenvedés is, és benne van a tisztaság is, benne van a szépség is, és mégis ez az egész ad egy olyan teljességet, ami az élet végén is megnyugtató lehet, és hát van kifejezett aktualitása is a koncertnek, hiszen Csemicki Miklósra is emlékszünk, akit tavaly vesztettünk el, és hát nagyon szoros kötelék fűz hozzá, és szerettem volna, hogy szóljon róla is ez a koncert, és még annyi plusz érkezett menet közben, miközben gondolkodtam erről a műsorról, hogy szerettem volna egy kortárs bemutatót is belecsempészni, és Szabó Barna, a kedves nagyszerű zeneszerző barátunk szeretett volna Csemicki Miklósról megemlékezni, úgyhogy ez a mű, amit most majd bemutattunk ősbemutatóként a koncert végén, az tulajdonképpen keretbe foglalja ezt az egészet, hiszen a Mizerére szövegből merít szintén Szabó Barna, és Csemicki Miklós elvesztése is úgy kapcsolódik hozzá, nem csak egy emlékdarab ez, hanem maga a szöveg, hogy fehérebb leszek, mint a hó, ez magába foglalja az elmúlás fehérségét, de a lélek tisztaságát is, és az élet teljességét.
3: Csemicki Miklós műve a Vox Dilecti, mely most is megszólal az este, ahogy említetted is. Ebből van egy régebbi felvétel 2003-ban a Magyar Rádió énekkarával, Erdei Péter vezényel a következő felvételen.

0: Csemiszki Miklós művét a felvételen a Magyar Rádió énekkara énekelte Erdei Péter vezényelt. És említetted is, hogy különleges párosok teszik izgalmassá ezt a koncertet. Beszéltünk Csemiszki Miklós és Szabó Barna kapcsolódásáról, és hogyha visszaugrunk egy kicsit a műsor elejére, ugye Lassus művével indul a hangverseny.
1: Hát az Infelix Ego szöveg, ugye Savonarola szövege, ugye, aki hát a börtönbe a halála előtt, a mártír halála előtt írja le ezt a megrázó elmélkedést tulajdonképpen, szintén az 51. Zsoltár, tehát a mizerére, ugye innen ismerjük az 51. Zsoltárt, ami elhangzik a szertartásokban is, és ennek egy elmélkedése ez a égbe kiáltó, tehát a testi és lelki nyomorúság közepette felkiált még Savonarola róla, és azt mondja, hogy akkor sem fogja megváltoztatni a gondolatait, sőt, hát ugye a bűnbánata, hogy ő végül is elvileg egyszer megtagadta, amikor már végigment az összes kínzás összes fokozatán, akkor elgyengült, és azt mondta, hogy jó, hát akkor inkább egy-két dolgot visszavonok, de aztán azt is visszavonta, és azt mondta, hogy nem, ezt nem, tehát hogy nem lehet megszegni a gondolatomat, és hát ennek a bűnbánata igazából ez a meditáció. Tehát Lassus és hát több szerző is foglalkozott ezzel az írással, egy nagyon szép háromrészes motettában komponálta meg Lassus ezt a művet, és hát ennek a pár darabja James Macmillan mizeréréje, ami pedig szintén az 51. Zsoltár, de a teljes Zsoltár szöveget feldolgozza, és ennek nem csak a Lassushoz van tematikailag köze, hanem a Macmillan darab kifejezetten az Allegri mizerérére egy válasz, hiszen ugyanazt a Zsoltár dallamot használja, amit Allegri használt, és hát az egész felrakás is szerkezetében teljesen ez a mizerére szerkezett, viszont hát a maga 20. századi harmóniai vagy érzelmi gazdagságával megtöltve, de ugyanazokat recitatív zsoltározós részek vannak benne, mint amúgy a szertartásokban. Tehát nagyon visszanyúlik a reneszáns stílushoz, de hát hozza a maga világát is.
0: Egyébként milyen szembetűnő különbséget látni a Kotta képben, hogyha a két Kottát egymás mellé élesztenénk?
1: Például ugye ezek a harmóniában szóló recitatív részek, amikor ugye a szöveget deklamálják, de igazán egy darab harmónián keresztül, ez nagyon hasonló ugye mindenfajta leíratban, sőt használja is a régi neuma leírásokat. Persze notációban ez egy modern notáció, de szerkezetében teljesen hasonló.
0: A következő felvétel 1970-ben készült a Magyar Rádió 6-os stúdiójában. Orlandus Lassus motettáját a Magyar Rádió és Televízió énekkara énekli. Idősebb Sapszon Ferenc vezényel.

0: Felvételünkön Orlandus Lassus motettáját a Magyar Rádió és Televízió énekkara énekelte, idősebb Sapszon Ferenc vezényelt. Áthallások címmel csendül fel a Magyar Rádió énekkarának a kapella koncertje a Mátyás templomban szeptember 22-én este 8 órától. A több évszázadot átívelő műsor a reneszánsz és a kortárs alkotások különleges párosa, emlékezetes estet ígér. Vendégünk Szabó Sipos Máté, a Magyar Rádió énekkarának vezető karnagya.
1: Aztán a másik páros, Henry Purcell, Mária királyné halála tiszteletére írt antemje, egy háromrészes gyönyörű motetta. Ennek a pár darabja Sven David Sandström, a nemrégében elhúgy kiváló svéd zeneszerző Purcell parafrázisa, ami pedig a Hear My Prayer, O Lord kezdetű Purcell motettára íródott, ami meg egy csodálatos átirata ennek, és tulajdonképpen az eredeti darab hallatszik sokáig, majd a végén Sandström saját kicsit széthúzott világában a sóhajok és felkiáltások gongolyából nyugszunk majd meg a darab végén. Sven David Sandström pár éve hunyt el, és hát tulajdonképpen egy klasszis svéd zeneszerző volt, aki remek kórusműveket írt, nagyszerű zeneszerző volt, és neki van tulajdonképpen egy parafrázisa Purcell Hear My Prayer, O Lord kezdetű motettájára. Gyakorlatilag úgy indul a dalap, hogy teljes egészében a Purcell darab első részét halljuk, minden hangja ugyanaz, de mikor fölérünk a csúcspontra, akkor ez kezd szétesni, és kezd elhalkulni, és kezd zokogássá változni, és a dallamok foszlányokba szólalnak meg csak a különböző szólamokon, és az aztán lassan egy újabb emocionális burjánzással, megint egy nagy felkiáltássá fokozódik, egészen odáig, hogy a magas C-től a mély C-ig minden megszólal a kórus felrakásba, sőt az utolsó pillanatban a C-moll, aztán a C-dur skála összes hangja egyszerre szólal meg a darab legvégén, ez az utolsó mélypont, és onnan szép lassan ez kitisztul, aztán már egy C-durrá. Szóval egy gyönyörű, megrázó, tulajdonképpen az érzelmi szélsőséget teszi hozzá a reneszánsz formához, hiszen azért a reneszánsz Purcell is hozzátett érzelembe, de ott azért az érzelmek megfogalmazása még nem volt annyira divatos, hogy ezt ekkora szélsőségekbe meg lehessen tenni. Tehát Sandström ugye ezt a Purcell darabot így alakítja át. Természetesen nem akartuk, hogy ezt a Purcell idézetet még egyszer hallja a közönség, úgyhogy Purcelltől egy másik darabot játszunk pár darabként, ami pedig a Mária királyné halotti antemje, és annak a kezdő sor az a Man that is born of a woman, minden ember, aki anyától született, az egyszer meg fog halni, és hát szintén itt a halál világa kapcsolódik bele, tehát a mizerére világát folytatjuk ezzel, és hát ez is egy háromrészes antem, tehát kicsit hasonló a felrakása, mint a Lassus antemnek, itt is a versus és a kórus váltakozik, tehát egy picit a nagyobb együttes, a kisebb együttessel, hát egy gyönyörű háromrészes darab, amire jól fog passzolni a Sandström változat.
0: Tulajdonképpen az évadban ez az első olyan koncert, ami legnagyobb teret ad a karnagynak.
1: Hát igen, hiszen ugye ez egy nagyon nagy műsor, és nagyon sokféle stílust ölel föl. Az a kapella az mindig egy kényes dolog, hiszen nem segít semmi, amely a kórus hangzást ellensúlyozná, de én nagyon nagy örömmel készülök erre, hiszen pont ezzel lehet megmutatni egy csomó mindent, az énekkar nagyszerű képességeit, és ugye többféle formáció is lesz benne, lesz kisebb csapatok, nagyobb csapatok, tehát bízom benne, hogy ez egy nagyon szép munka, és talán az első olyan munka, amire azért több idő is van, és ezzel talán egy picivel mélyebbre tudunk ásni a hangzásban.

0: Salve Regina! Orlandus Lassus motettájából szólt a részlet, a Magyar Rádió és Televízió énekkara énekelt. Az 1987-ben rögzített felvételen idősebb Sapszon Ferenc vezényelt. Magazinunk mai vendége Szabó Sípos Máté, a Magyar Rádió énekkarának vezető karnagya. Említettük, hogy a helyszín a Mátyás templom. A térben is lehet játszani?
1: Hát a térben is lehet játszani, hiszen azért itt ugye van két kórusos motetta is, ugye a Lassus például ilyen, a Macmillan az is ugye szólókat is használ, de azért ott a teret nagyon nem tudjuk változtatni, ugye nem szeretnék nagy mozgásokat, sőt az lenne a legszebb, hogy ez az egész egy ívbe menne, hiszen a darabok hangvétele, stílusa nagyon szépen adja át egymás után magát, tehát lehet, hogy megkérjük a nézőket, hogy ne is tapsoljanak közbe. És hát van egy érdekes páros még ebben a műsorban, ugye egy spanyol reneszánsz zeneszerző, pap zeneszerző, Sebastián de Vivanco, akinek van egy csoda szép motettája az énekek énekéből, Veni Dilecti Mi szövegkezdettel, és van egy mai kortárs spanyol zeneszerző, akinek a neve szinte ugyanaz, hiszen nem Vivanco, hanem Vivancos, de ő Bernát Vivancos, és neki pedig van egy Nigra Sunt motettája, ami ugye mondhatjuk azt, hogy az énekek éneke az vajon a isteni szeretetről szól, vagy az emberi szerelemről szól, ugye erről sokféle gondolat ezt a lírai költeményt, és hát ráadásul a Bibliában van, tehát muszáj elhelyeznünk ezt szakrális környezetbe, de itt nagyon jól kiviláglik, hogy az egyik szerző inkább a szakrális világát emeli ki, a kortárs szerző pedig effektíve egy szoprán és egy tenor szerelméről szól, úgyhogy még a térben is elhelyezi őket, és lassan közeledik egymás felé a két szólam. Ezt most mi, mivel a darabnak kétféle letéte van, van úgy, hogy csak 6 darab szóló hang énekli, akkor ezt meg lehet csinálni, ezt a térbeli közeledést is. Mi most kórus verzióban csináljuk meg, ott nem fogunk sétálgatni egymás felé, de a közönség pontosan fogja hallani ezt a két szereplőt, hiszen a darab úgy van felrakva, hogy a szólambeli szerepeket nagyon lehet majd hallani. És hát ugye nagyon érdekes az a stílus, hiszen a kortárs darabban a díszít a különböző hangsorok használata, kicsit ilyen keleties ízzel is, de az egész hangú skáláktól kezdve az akusztikus sorokig, a modalitás, tehát a régi reneszánsz módusokban való éneklésnek minden formáját megtaláljuk. Egy nagyon lírai, nagyon díszített, nagyon homofon darabról van szó, úgyhogy ott nagyon szépen passzol a másik reneszánsz darabhoz.
0: Mikor találkoztál először a 16. században élt spanyol szerző Sebastián de Vivanco művével? Ugye nem olyan is mert szerzőről beszélünk.
1: Hát meg kell mondanom, hogy én először a Bernát Vivancos darabot ismertem, és nagyon megtetszett ez az egész világ, és akkor kerestem hozzá egy reneszánsz változatot, de hát ugye énekek énekéből azért rengetegféle reneszánsz van.
0: Ilyenkor hogy működik ez a kutatás?
1: Hát az, hogy az ember olvas, keres, néz, hallgat, minden. De igazából ugye az ötlet van meg, és sok minden tudsz, és sok minden megmenet közben ér. Tehát például ez megnézegettem azokat a darabokat, ami a fejemben volt, azokat a szerzőket, hogy mit lehetne hasonló, ugye maga pont a Nigra Sunt kezdetű szöveggel is nagyon sok szerző komponált, és egyszer csak szembe jött ez a szerző, akit meg kell mondanom, nem ismertem előtte, de a darab remek, és hát ez a kis párhuzam ugye az áthallásokban most nagyon jó, hogy még itt a név hasonlóság is összekapcsolja ezt a két darabot.
0: Ez a koncert most a Sapszon bérletben csendül fel, szeptember 22-én este 8 órától a Mátyás templomban. Ezután a koncert után mi minden vár a Magyar Rádió énekkarára?
1: Rengeteg koncertünk lesz az évadban, ezután közvetlenül a MÜPÁ-ban lesz Rachmaninov harangokat fogunk énekelni, Héjadó Monkos vezényletével, aztán lesz egy érdekes kísérlet, Karosi Bálint Bach elveszett Szent Márk passióját komponálta újra, és a meglévő zenei anyag mellé, ugye a szövegeket saját zenei anyaggal töltötte ki, de ugyanebben a barokk apparátusra, és egy kicsit a kortárs zene és a barokk zene összegyúrása lesz ez a koncert. Nagyon izgalmas, mert ugye egy hatalmas műről van szó.
0: Igen, ez is a Mátyás templomban lesz.
1: Igen. Aztán lesz Rossini kismisénk a Zeneakadémián, amit én vezénylek, azt is nagyon várom. Elutazunk még Kopenhágába, Fischer Ádámmal egy Brahms német requiemet csinálunk, lesznek ifjúsági koncertjeink, ami megint egy külön világ a gyerekek számára. Ha minden igaz, akkor sikerül majd felvennünk Kurták György Kolindáját, amit tavaly mutattunk be, és most rögzíthetjük ezt.
0: Szép felvétel.
1: Hát igen, és az utókor számára is megmaradt, hiszen ebből a világon nagyon kevés felvétel született, úgyhogy sok minden vár ránk. Lesz még a Mátyás templomba decemberben további koncertünk, és hát majd január 1-jét szintén a Műpjában ünnepeljük, szintén Fischer Ádámmal, ahol a teremtésben most mi éneklünk.
0: Gazdag évad elé néz a Magyar Rádió.
1: Igen, és akkor a tavaszról már ne is beszéljünk, mert visszaszól Amnész és helyéb nyalánkságok. De ezt majd talán később osztjuk meg a hallgatókkal.
0: Hogyan érzed magad a Magyar Rádió énekkaránál?
1: Én nagyon jól érzem magam, és én nagy várakozással tekintettem erre az évre, hiszen januártól dolgozunk együtt, nem volt egy könnyű év, sok minden nehéz feladat volt, és nagyon széles spektrumban, úgyhogy azt gondolom, hogy jól tudtunk együtt működni, és nagyon örülök, mint ahogy említettem, hogy most talán az ősszel egy picit több idő marad a felkészülésre, tehát hogy egy kicsit jobban talán az én kezem nyoma is már ebben megmutatkozik, de egy nagyon készséges, nagyon jó társaság, úgyhogy bízom benne, hogy ez a jó munkakapcsolat továbbra is így fog folytatódni.
0: További gyümölcsöző munkakapcsolatot kívánok, és köszönöm, hogy eljöttél, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Csemicki Miklós művét a Magyar Rádió és Televízió énekkara énekelte, Erdei Péter vezényelt. Kedves hallgatóink, Áthallások címmel csendül fel tehát a Magyar Rádió énekkarának a kapella hangversenye szeptember 22-én a Mátyás templomban. Az est zárásaként Csemicki Miklós zeneszerzőre emlékezik az együttes. Itt hívom fel figyelmüket, hogy a koncertet este 8 órától a Bartók Rádió élőben közvetíti. Magazinunk vendége Szabó Sipos Máté, a Magyar Rádió énekkarának vezető karnagya volt. Műsorunk végén a hangmérnök Molnár Endre nevében is megköszönöm figyelmüket. Kecskés Barbarát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Dél van.

0: híreink következnek.
1: Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében. Ingyenes szűrővizsgálatokat tart a Vöröskereszt a hétvégén. Tovább tart a kellemes őszi idő. Jó napot kívánok! A szerkesztő Fehérvári Petra, a mikrofonnál Gábor Anikó. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópályakoncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, Európa legnagyobb koncessziós szerződése több mint 23 ezer milliárd forintot érint és 35 évre kötötték meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hozzátette, a magyar autópályák mintegy kétharmadát üzemeltetésbe adták a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek. Kérdésre válaszolva hangsúlyozta, a kormány alapvető célja, hogy a magyar közút vegye vissza az üzemeltetést. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a magyar sportban. Erről is a miniszterelnök beszélt a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter elmondta, az erről szóló törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnének be vezető pozíciót olyan sportegyesületekben, amelyek több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztatnak. A sportvezetőknek 30 napon belül nyilatkozniuk kell arról, hogy érinti-e őket az új összeférhetetlenségi szabály. Elrendelte a székelyudvarhelyi vándor székely szobor eltávolítását az Arad megyei törvényszék, mert azt Vas Albert ábrázolásnak tekinti. Az írót egy román népbíróság 1946-ban háborús bűnök miatt halálra ítélte, mert felbújtóként felelősnek találta több ember meggyilkolásáért. Vas Albert felelősségét később vitatták, de az ítélet felülvizsgálatát a román bíróság elutasította. A székelyudvarhelyi városvezetés szerint a szobor nem Vas Albertet, hanem a világban szétszóródott székelységet jelképezi, ezért fellebbeznek az eltávolításról szóló döntés ellen. Ezren vehetnek részt a Magyar Vöröskereszt hétvégi szűrővizsgálatain. Mától vasárnapig 10 helyszínen végeznek, egyebek mellett vérnyomás és vércukorszintmérést, a 40 év feletti férfiaknál PSA szintmérést, a nőknél emlővizsgálatot. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, részletek a vöröskereszt.hu oldalon találhatók. Ma kezdődik a 6. E-Színház Fesztivál, hazánk egyetlen online színházi fesztiválja. 10 napon át 18 produkcióval mutatja be a kortárs magyar színház sokszínűségét. A válogatás Csehov, Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja. Végül az időjárásról. Napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, de keleten és nyugaton előfordulhatnak felhősebb időszakok. Futózápor csak kevés helyen alakulhat ki. A szél mérsékelt marad. Napközben 23-28, este 14-21 fokra számíthatunk. A pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Doknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Biziák Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Suhei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
0: Reklámot hallottak. Sebő. Népzenei műsor Sebő Ferenccel.
3: Szeretettel köszöntöm hallgatóimat. Korábbi adásainkban Vörös Sándor muzsikáló verséből mutattam be jó néhányat. Amikor válogattam a dalokat, akkor döbbentem rá, hogy mennyi minden kimaradt ebből az első menetből. A mai adásban ezeket szeretném csokorba szedve felidézni. Előző műsorunk főleg a Roncs Szőnyeg énekelt versével foglalkozott. A most felhangzó darab is ebből a ciklusból való.

A Rongyszőnyeg sorozatba tartozik a híres Galogonya vers is, mely Vörös Sándor költészetének talán a legismertebb darabja. Mikor a vers dallam mintája felől érdeklődtem, azt mondta, hogy egy közismert magyar nóta dallamára írta, melynek Erdélyi Mihály szerzette szövege így szól. Országúton hosszú a jegenyesor, hosszú a jegenyesor hazáig. Csizmám talpa százszor is lekopik hely, százszor is lekopik hely odáig. Nincsen pénzem a vonatra, az sincs, aki hazahozatna, fáradt lábom estére hazatalál, nem messze van ide Kolozsvár. Képzeljük el ezt a nótát Vörös Sándor szövegével. Őszi éjjel izzik a galagonya, izzik a galagonya ruhája. Zúg a tüske, szél szalad ide-oda, reszket a galagonya magába. Hogyha a hold rá fátyla tereszt, de lányjá válik, sírni kezd. Na mert őszi éjjel izzik a galagonya ruhája. Most hallgassuk meg egy kicsit egyszerűbb dallammal, és gondolkodjunk el együtt azon, hogy mitől is gyerekvers ez. Ha csak nem attól, hogy a gyerekek hamarabb megértik, hogy ez egy hangulat zenéje, és így ebben a szövegben nem kell okvetlenül társadalmi mondanivalót keresni.

Nemrégiben a budapesti Vörös Sándorról elnevezett iskolában jártam, ahol az egyik tanárnő, Békés Márta egy olyan versen lepett meg, amelyet ő is a Galagonya mintájául szolgáló magyar nóta dallamára írt. A címe a Bús tanító panaszai. Eszmei mondani valója pedig egyfajta hozzászólás a napjainkban folyó pedagógiai vitához. Évről évre romlik a gyerekanyag, romlik a gyerekanyag, ebatta. Szólok rá, de nem hallja, ki beszalad, 10 másik is beszalad, ebatta. Nem tudom ezt már leírni, nem fogom ezt már kibírni. Évről évre romlik a gyerekanyag, romlik a gyerekanyag, ebatta. Évről évre kopnak az idegeim, kopnak az idegeim, aszondom. Ősz hajam már hullik és meredezik, gyűlik és növekedik a gondom. Jobban is esne, mondjuk ki, hogyha lehetne buktatni. Évről évre kopnak az idegeim, azt mondom.

A Magyar Etüdök és a Rongyszőnyeg ciklus versikéinek eléneklésében Udvaros Dorottya, Bodzak Lára és Juhász Jácint voltak a segítségemre. Most az 50-es évek hurrá optimizmusának vörösféle párlatát hallhatjuk. Ebben az időben legjobbjaink Sztálin verseket írtak. Szinte csak ketten maradtak ki ebből, Vörös, aki nem értette a feladatot, és Nagy László, aki nem volt itthon, mert Bulgáriában tanulmányozta a bolgár költészetet és a nyelvet. Épül az ország. A háború után ez mondjuk igaz is volt. A hangszereléskor nem tudtam megállni, hogy a korra jellemző ismert tapsritmus bele ne csempészem a zenébe. Hát, ha van még, aki emlékszik rá. Tá-tá-titi-tá-tá-titi-tá. Tá,

Azt hiszem, fényesen ideillik az Ellentétek című énekelt vers. Majd a keleties észjárású filozófiai fejtegetés után a költő jellegzetes előadásában hallhatjuk kedvencemet, a Majomország című opuszt. Még hogy Vörös Sándor nem írt közéleti verseket.

0: majomország. Háj, de messze majomország, ott terem majom kenyér, majom ablak, majom rácsán, majom nótát ráz a szél. Majom téren, majom réten, majom hősök küzdenek, majom szanatóriumban sírnak majom betegek. Majom tanártól majom lány, majom ABC-t tanul, gazmajom a majom börtönt rúgja irgalmatlanul. Megépül a majom malom, lesz sok majom majonéz, győzve győz a győzhetetlen, győzedelmes majomész. Majom póznán, majom király, majom nyelven szónokol, egyiké majom mennyország, másiké majom pokol. Makákó, gorilla, csimpánz, pávián, orangután, mind majom újságot olvas majom vacsora után. Majom vacsora emléktől zúg a majom reterát, majom bakák menetelnek jobbra át és balra át. Rémületes majom arcot vágnak majom katonák, majom kézben, majom fegyver, a majmoké a világ.
1: A legelső vörös verslemezünk még kisalakú formátumban jelent meg a 70-es évek elején. Ezen még az ős sebő együttes játszott citerával, hegedűvel, gitárral, bőgővel, töröksíppal és fiatalosan harsány énekléssel. Gyakran játszottunk óvodákban, ahol ezek a versek hallatlan népszerűségnek örventek. Számtalanszor el kellett ismételnünk, a gyerekek sohasem mondták meg. Felejthetetlen emlék, hogy az egyik ilyen óvodás koncertünkön, melyet a tévé is felvett, Vörös Sándor is jelen volt. A gyerekek harsányan így köszöntötték. Jó napot kívánunk, Petőfi Sándor bácsi! Szegény költő azt se tudta, hova legyen zavarában. A következő dalok ezt a korszakot idézik fel.

A Vikár László gyűjtötte Cseremisz népdalok fordításai és nyomot hagytak Vörös Sándor költészetében. A következő, gyimesi táncritmusokra énekelt dalok a Cseremisz menyasszonybocsú szövegével kezdődnek. Lassú és sebes magyaros üteme után a kettős jártatójé következik.

Végül hallgassuk meg az Ugrótáncot jó kedvemből című verset, melyről Sándor azt mondta nekem, hogy Felvincé György 1706-ban szerzett panoráma versének mintájára írta. Ez a költemény, utána néztem, 26 versszakból áll. Vörös erdélyi panorámája csak háromból. Ezt mai nyelven úgy mondhatnánk, hogy tömörített fájl. Ritkán kellő, híves szellő fú téged, Kolozsvár. Csak kisasszony s Jakab közt van te benned egy kis nyár. Kül ezeken, túl is innen, mentéd lenevest bár, mert kalotas görgény háta hevet tőled elzár. Régi forma ide, régi forma oda, Vörös Sándor szövegeinek minden szava kiállta az idők próbáját. Ez a játékos vers is, mintha a mai válság veszteseiről szólna. Kinek nincsen tisztallérja, kötőféket tartsa. Bizony így jártunk.

0: Vörös Sándor énekelt verséről szóló műsorunkat hallották. A hangmérnök Molnár Endre nevében is elköszön a szerkesztő műsorvezető Sebő Ferenc.
1: A 2013. július 17-i műsor ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 12 óra 35 perc. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
2: Köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Várgedő Anna nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Capella Savaria hangversenyét közvetítjük, művészeti vezető Kalló Zsolt, közreműködik Derek Lee Rygin kontratenor. A felvétel a Sárospataki Várudvarban 2005. augusztus 13-án készült. Elsőként hallgassák meg Georg Friedrich Händel G-moll koncertó grosszóját.

Handel G-moll koncertó grosszóját hallották. A Capella Savaria hangversenyét közvetítjük, művészeti vezető Kalló Zsolt hegedű művész. Antonio Vivaldi a 4 évszak című művéből a második Nyár tétel következik.

Vivaldi a Négy évszak című művéből a második Nyár tételt hallották. A Capella Savaria hangversenyét közvetítjük művészeti vezető Kalló Zsolt. Georg Friedrich Händel Xerxész című operájának első felvonásából a híres Ombra Mai Fu ária következik. Derek Lee Rygin kontratenor énekel.

Derek Lee Ryan énekelt Georg Friedrich Händel Xerxész című operájából, az első felvonásból hallották a címszereplő áriáját. A Capella Savaria hangversenyét közvetítjük művészeti vezető Kalló Zsolt. Befejezésül Händel Ádor koncertó grosszója hangzik el.

0: Handel Ádor koncertó grosszóját hallották. Kedves hallgatóink, a Capella Savaria hangversenyét közvetítettük, művészeti vezető Kalló Zsolt. Közreműködött Derek Lee Rygin kontratenor. A felvétel a Sárospataki Várudvarban 2005. augusztus 13-án készült. A hangmérnök Járész István, a zenei rendező Ella Péter, a szerkesztő Várgedő Anna volt.
1: Műsorajánló. Az Ars Nova ma esti műsorában Kovács László vezényel. 70. születésnapját ünnepli a Liszt Ferenc díjas karmester. Ebből az alkalomból most a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának élén dirigál, majd a Zenei Találkozások című összeállítás műveit is ő irányítja. Kovács László 70. Ma 22 órakor, és holnap után 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban kérem hallgassák meg Gustav Mahler harmadik szimfóniáját.

Láng Dorottya énekel, a Magyar Rádió szimfonikus zenekarát Ricardo Frizza vezényli. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. március 31-én készült.

0: Gustav Mahler harmadik szimfóniáját hallották. Előadta Láng Dorottya mezzoszoprán, valamint a Magyar Rádió szimfonikus zenekara, vezényelt Ricardo Frizza. A felvétel a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben 2026. március 31-én készült. A hangmérnök Dragon Tamás, a zenei rendező Macz László és a szerkesztő Vejsz Gábor nevében is elköszön és további jó rádiózást kíván Madarász Zsolt. Viszont hallásra!
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Péntek este Jevgenyi Nyesztyerenko énekel. A szovjet-orosz basszus hazája egyik legnépszerűbb előadója volt, de nálunk is fellépett. Most Mogyeszt Muszorszki Napfény nélkül című dalciklusát és más dalait adja elő Jevgenyi Senderovics zongora kíséretével. 1976-os felvétel a Magyar Tudományos Akadémia kongresszusi terméből, ma 21 óra 9 perckor, a Bartók Rádióban. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben Pécsről, szeptember 20-án 17 órakor, a Bartók Rádióban.
2: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Óra. Híreink következnek.
3: A szerkesztő Berente Marian nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében. Új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy Európa legnagyobb koncessziós szerződését 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hozzátette, a hazai autópályák mintegy kétharmadát adták üzemeltetésbe a Mészáros-Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő ZRT-nek, de a kormány célja az, hogy a magyar közút legyen az üzemeltető. A Fidesz politikai leszámolásnak tartja a szerződés felmondását. Mint közleményükben írták, a most jogilag aggályosnak és túlárazottnak tartott megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter kormányfő pedig abban az évben augusztustól volt a Magyar Közút igazgatósági tagja. Az autópálya koncesszióról szóló szerződés májusi aláírásakor ugyanakkor egyikük sem töltötte még be az ellenzéki párt által jelzett pozíciót. Újrakezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte a külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Orbán Anita emlékeztetett arra, hogy Magyarország az előző támogatási ciklus csaknem 78 milliárd forintos keretéhez azért nem jutott hozzá, mert nem sikerült megállapodni a civil forrásokat kezelő független szervezet kérdésében. új összeférhetetlenségi szabályokat vezetnek be a hazai sportéletben, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón elmondta, hogy az erről szóló törvény elfogadása után miniszterek, államtitkárok, országgyűlési képviselők és más vezető állami tisztségviselők nem tölthetnek bevezető pozíciót olyan sportegyesületben, amely több mint 500 igazolt sportolót foglalkoztat. A vízimalmairól híres Pápateszéren tartották a kulturális örökség napjainak megnyitóját. A hétvégén országszerte több száz épület, közintézmény nyitja meg kapuit az érdeklődők előtt. Az idei programsorozat mottója a veszélyben lévő kulturális örökség megújulása, újragondolása. Megnyílt az idei arcplakát kiállítás. Az idegrendszerváltás címmel meghirdetett pályázatra csaknem 900 alkotás érkezett. A fődíjat Küger Johanna illusztrátor kapta Fejben dől el című munkájáért. A közönség díjat a látogatók szavazatai alapján adják majd át. A köztéri kiállítás október 18-áig látogatható a fővárosban, a Petőfi híd Budai híd főjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem E épület melletti parkolóban. A hétvégén is folytatódik az őszi idő sok napsütéssel, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 10-16, holnap délután 24 és 29 fok között alakul a hőmérséklet, 15 óra múlt 4 perccel.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: A Budafoki Doknányi Zenekar napja a Zeneakadémián szeptember 27-én vasárnap. Délelőtt Hollerun Gábor előadása Mozart zenei univerzumáról, délután gyermekkoncert a Tücsök visszavág címmel. Este Guido Mancusi osztrák származású karmester vezényli a Monarchia elegáns zenéit, békebeli csillogás a Monarchia világából címmel. Szeretettel várja önöket a Budafoki Doknányi Zenekar a Zeneakadémián szeptember 27-én vasárnap. Részletes műsor és jegyek bdz.hu.
1: A zene több, mint hangok sorozata, történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával a Nyugat és a zene találkozásának lehetnek szem- és fültanúi. Szeptember 19-én 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében László Ferenc kultúrtörténész boncolgatja a fenti témát. Ebben segíti őt Virág Emese zongora, Horti Lilla és Szappanos Tibor ének, valamint Glovicki Bernát színművész. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
5: Közeleg a Walk My World fináléja. Lép be Budapesten a Millenárison egy monumentális 6000 négyzetméteres immerzív színházi világba, ahol istenek és legendás hősök történetei bontakoznak ki tőled karnyújtásnyira. Itt, ahol minden helyszín új titkokat, játszmákat és meglepetéseket rejt, te döntöd el, hogyan fedezed fel a Walk My World mítikus univerzumát. Éld át október 31-ig, mielőtt a kapuk végleg bezárulnak. Jegyek walkmyworldshow.hu.
1: Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Délután 3 óra után 6 perccel köszöntöm a Muzsikáló délután hallgatóit. Zenei szerkesztőnk Csík Gabriella, hangmérnök kollégám Mátyus Otto, a Bartók Rádió mikrofonján áll Madarás Zsolt. Ha velünk töltik ezt a délutánt, az első órában többek között Corelli, Haydn és Weber egy-egy művét is meghallgathatjuk majd ezen az igazán nyárias napon, 22 és 27 fok közötti most a hőmérséklet az országban, Budapesten 25-26 fokot mérnek, és a hétvégén kissé tovább melegszik az idő, holnap 24-29, vasárnap pedig már 26-30 fokra számíthatunk, mindehhez sok napsütés társul majd, tehát viharokra nem igazán kell számítani. Legfeljebb most itt a zenében, hiszen Beethoven D-moll opusz 31 numero 2-es szonátájának a vihar a mellékneve. Ez volt egyébként a zeneszerző egyik legdrámaibb és leginkább újító szellemű műve, amelyből a harmadik Allegretto tételt hallgatjuk meg, Kocsis Zoltán zongorázik.

Beethoven D-moll szonátájának harmadik tételét hallották, ez a Vihar volt, Kocsis Zoltán zongorázott. Súlyos baleset történt Miskolcon, ezért teljes szélességében lezárták a város déli iparterületének autópálya felhajtóját az M30-as stráda közvetlen közelében. Egy kis busz és egy személyautó frontálisan ütközött, egy harmadik autó pedig az árokba sodródott. Az egyik jármű úgy összeroncsolódott, hogy két embert feszítő vágó bevetésével kellett kiszabadítani. Aki teheti, az az út 3-as kilométerénél kerüljön, és a városon keresztül, vagy pedig délfelé Kis-Tokajon keresztül lehet kerülni, tehát Miskolc környékén. Arcangelo Corelli muzsikájával folytatjuk, a C-dur koncertó következik, opusz 5, numero 3-as, ennek is negyedik Allegro tételét hallgatjuk majd meg, de nem az eredeti verzióban, hanem a Corellihoz képest 35 évvel később született Francesco Geminiani átiratában, a londoni Régi Zene Akadémia zenekara játszik.

Arcangelo Corelli C-dur koncertójának negyedik tételét játszotta a londoni Régi Zene Akadémia zenekara Francesco Geminiani hátiratában. Verdi egyik leggyakrabban játszott operája a Traviata, ennek első felvonásából következik egy részlet magyar előadókkal. Violetta és Alfredo Bordalát, az úgynevezett pezsgő duettet halljuk majd, Krista Kinga és Horváth István énekel, a Budapest Scoring Orchestrát és kórust pedig Illényi Péter vezényli.

Giuseppe Verdi Traviata című operájából Violetta és Alfredo Bordalát, a pezsgő duettet énekelte az első felvonásból Krista Kinga és Horváth István, a Budapest Scoring Orchestrát és kórust pedig Illényi Péter vezényli, illetve vezényelte. Nem is emlékszem pontosan, hogy hány évvel ezelőtt volt már egy kerek születésnapján a MÜPÁ-nak, amikor az volt a meglepetés, hogy a jegypénztárban, az információs pultnál, vagy éppen a lépcsők tetején pincérnek öltözve operaénekeseket rejtettek el, és többek között ez a pezsgő duett is felcsendült, és emlékszem, ott is Krista Kinga énekelt. Haydn muzsikával folytatjuk, az A-dur szimfónia numero 59-es részlete következik. A tűz elnevezés nem magától Haydntól származik, ugyanis ez a mellékneve ennek a szimfóniának. A 18. század végén kapta ezt a melléknevet a darab, valószínűleg tüzes szenvedélyes első tétele és a korabeli színházi kapcsolatok miatt, ugyanis egyes tételeit kísérő zeneként használták. Most mi a második tételt fogjuk meghallgatni az Il Giardino Armonico előadásában, Giovanni Antonini a karmester.

A tűz természetesen nem ebben a tételben jelent meg, hiszen a lassú tételt hallgattuk meg Joseph Haydn numero 59-es A-dur szimfóniájából. Az Il Giardino Armonico játszott Giovanni Antonini volt a karmester. Az ELTE díszdoktorává avatták ma Kraszna Horkai László Nobel-díjas írót. Bartus Dávid az ELTE bölcsészettudományi karának dékánja méltatásában azt mondta, hogy Krasznai László alkotásaiban az erkölcsi érzékenység, az emberi lét bölcseleti mélységű értelmezése és a megjelenítés kivételes esztétikai ereje olyan egységet alkot, amely életművét nagy hatásúvá és korszakos jelentőségűvé teszi. Kraszna Horkai László köszönetét fejezte ki az elismerésért, név szerint is megemlékezett tanárairól, akik nélkül nem vált volna népművelővé gimnáziumi tanárrá. Farkas Ferenc a 30-as évektől kezdve írt kísérő zenéket a Nemzeti Színház és más társulatok Shakespeare előadásaihoz, köztük az Ahogy tetszik című darabhoz is. A mű elhangzott a Magyar Rádióban is a háború után, ahol a Szabó Lőrinc fordításában bemutatott változatokhoz szintén ő szerezte a kísérő zenét. Ennek egyik legismertebb részlete a Kis Nyitány, amelyet most Feletár Melinda hárfán, Somogyi Péter hegedűn, Tóth Balázs pedig mély hegedűn játszik.

0: Farkas Ferenc, ahogy tetszik, Shakespeare vígjátékához komponálta ezt a szvitet, amelynek nyitányát hallottuk, Feletár Melinda hárfán, Somogyi Péter hegedűn, Tóth Balázs pedig mély hegedűn játszott. Egy perc elmúlt 3:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Lemezajánló rovatunk következik. A Moró testvérekből álló trió Moró áprilisban jelentette meg debütáló albumát. A kritikusok kiemelik a három testvér közötti kivételes zenei egységet, az intim kamara zenei hangzást és a dalok átiratainak lírai szépségét. A numero 1-es és a numero 2-es zongora trió mellett, hiszen Schubert művekről van szó, dalok saját átirata is hallhatók ezen a lemezen. Most a 4 dal közül a Te vagy a csend címűt halljuk majd, tehát átirat verzióban, a Trio Moró előadásában, David Moró hegedűn, Edgard Moró gordonkán, Jeremy Moró pedig zongorán játszik.

A trió Moró áprilisban megjelent debütáló albumáról hallották Schubert Te vagy a csend című dalának átiratát, Dávid Moró hegedűn, Edgár Moró gordonkán, Jeremy Moró pedig zongorán játszott. Még nem ért azért teljesen véget a nyár, ezt is jelzi, hogy október első hétvégéig még közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között. A járat szeptemberben és október első napjaiban Budapestről minden kedden és pénteken, Splitből pedig szerdán és vasárnap indul. A MÁV közölte azt is, hogy az Adria Intercity idén is nagyon népszerű volt, eddig már több mint 8600-an utaztak az éjszakai vonaton, tehát Budapest és Split között, és ezt a következő hetekben még megtehetik. Weber utolsó három felvonásos romantikus operája az Oberon, ezt 1826-ban mutatták be Londonban a Covent Garden operaházban. A nyitány a zeneszerző egyik legnépszerűbb és leggyakrabban játszott koncert darabja. Az orosz nemzeti zenekar játszik felvételünkön, Mihail Pletnyova karmester.

Oskar Maria von Weber Oberon című operájából a nyitányt hallottuk. Az orosz nemzeti zenekar játszott Mihail Pletnyov vezényelt. Bach zongora versennyel megyünk tovább, az 1054-es jegyzékszámú D-dur zongora verseny második és harmadik tételét hallgatjuk meg egy olasz zongoraművész Beatrice Rana előadásában, aki zenész családban született, már 18 évesen nemzetközi figyelmet keltett, amikor 2011-ben első díjat és több külön díjat nyert a montreali nemzetközi versenyen. Azóta a világ vezető koncert termeiben lép föl, a kritika pedig különösen méltatja Bach játékát. Erre mutatunk egy példát, most a felvételen közreműködik az Amsterdam Sinfonietta vezényel Candida Thomson.

Bach zongora versenyeit mindig öröm hallgatni, most az 1054-es D-dur zongora versenyből hallgattuk meg a második és a harmadik tételt. Beatrice Rana volt a szólista, közreműködött az Amsterdam Sinfonietta Candida Thomson vezényletével. Charles Gounod Romeo és Júlia című operájából, az első felvonásból Júlia áriáját énekli most Nicole Cable. Az amerikai énekesnő 2005-ben nyerte meg a BBC Cardiffi énekversenyét, el is indult akkor a angliai karrierje is, hiszen 2006-ban debütált Londonban a Promson, a Covent Gardenben és a Barbican Centerben is föllépett. Afroamerikai, koreai és kaukázusi származású, egyébként nagyapja volt az első afroamerikai rendőrfőnök a Los Angeles-i sheriff hivatalban. Most tehát Júlia áriáját hallgatjuk meg tőle, a londoni filharmonikus zenekart Andrew Davis vezényli.

0: Gounod Rómeó és Júlia című operájának első felvonásából Júlia gyakran idézett áriáját hallották Nicole Cable előadásában, a londoni filharmonikus zenekart Andrew Davis vezényelte 16 óra.
1: Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm az adásunkban most bekapcsolódó hallgatókat, a mikrofonnál Madarás Zsolt. Különleges nap lesz holnap a BMC-ben, három koncerttel ünnepli fennállásának 30. évfordulóját az intézmény. A programsorozatot a nemrégiben elhunyt Kégel András emléke előtt tisztelegve rendezik meg. Délután 4 órakor két kortárs magyar zeneszerző olyan művei hangzanak el, amelyek megszólaltatásához nincs szükség előadóra. Ez Kégel András víziója volt, gépzongora, mágnesszalag, metronomok és sorsukra hagyott hangszerek adják a zene hangjait. A második koncerten 6 órakor a Goldberg variációk 2 zongorán hangzik el 30 zongorista előadásában. A 3. koncerten pedig este 8 órától a Moments Notice Quartet lép föl, amelynek tagja Gőz László, a BMC igazgatója, akit Fellegi Lénárd kérdezett.
2: A Budapest Music Centert 1996-ban alapította, az intézményt azóta is vezető Gőz László, azzal a célkitűzéssel, hogy a jelenkor magyar zenei értékeit együttesen és összehangoltan mutassa fel. A BMC fennállásának 30. évfordulóját szeptember 19-én 3 koncerttel is ünneplik. Elsősorban nem ezeket külön kérdezem Gőz Lászlótól, hanem arra kérem, hogy térjen ki, hogy hogy emlékszik vissza az elmúlt 30 évre, a kezdetekre, és hogy mi az, ami változott. Egyáltalán változott bármi is a célkitűzés óta?
3: Egyrészt van egy rövid válaszom, amit az előbb felolvastál, hogy milyen célkitűzéssel alapítottuk meg a BMC-t, azt pontosan 30 évvel ezelőtt írtam. És arra gondoltam mindig, hogy egy olyan mondatot kell leírnom, amit meg is tudok valósítani, egy olyan mondatot kell leírnom, amit nem csak én, hanem azok az emberek, akik majd jönnek velem ezen a hosszú úton, azok is ezt tudják értelmezni, és gyakorlatilag ezzel kijelöltem a saját és a kollégáim és egyáltalán a BMC útját, mert hogy számomra mindig is ez volt a fontos, hogy a jelenkor értékeit úgy őrizzük meg, hogy közben a már nem jelenkori, 30 év alatt már ez a jelenkor, ez már megszűnt, de mégiscsak azért a jelenben vagyunk, de hogy a múltat ugyanígy, és így indult az egész, egy zeneinformációs központ, majd könyvtár, majd lemezkiadó, stb. És ugye 30 év az egy nagyon-nagyon hosszú idő, lett egy épületünk, 60-valahányan vagyunk, dolgozunk a BMC-be, ez egy magánintézmény, ezt mindig hangsúlyozom. Nem mindenki hitel, hogy ennek a dolognak lesz értelme, vagy van értelme, de se a kedvemet, se az energiámat nem tudta soha elvenni az, hogy esetleg én ebbe belebukok, vagy nem tudom megcsinálni, mert mindig valahogy valami más utat sikerült találni, amikor a mélyponton voltunk, akár az első 17 évünkben, amíg nem volt ház, vagy akár az építkezés és a ház fenntartása ügyében. Tehát ez azért egy nagyon-nagyon fontos dolog, és talán azt mondhatom, hogy Európában nagyon jó neve van a BMC-nek, rengeteg díj, rengeteg újságcikk mutatja azt, hogy külföldön a BMC elérte azt, ami abban az első mondatban benne van, mert az értékfelmutatás ugye Európa és világszinten működik, hiszen azért kiadtunk 400 lemezt, a 400 lemez mindenhol a világon elérhető, most aztán végképp a streaming szájtoknak köszönhetően, és rengeteg olyan dolgot csináltunk a zeneinformációs központban, azért ott van 35 ezer magyar darab teljes adattára, azt feldolgozni, beleírni, stb. Ott van ugye a zenész adatbázisunk, és egyáltalán ez a fajta szolgálat, mi ezeket nem pénzért tesszük föl, és pénzért áruljuk az adatokat, hanem csak föltesszük, most az AI korában ez érdekes lesz, mert beírok valamit, amit keresek, és nagyon sokszor a zenei vonatkozása BMC, mint forrás jelöli meg, tehát, hogy nem dolgoztunk feleslegesen. Szóval visszatekintve ez a 30 év, ez elég hosszú lett, én is már 72 éves lettem közben, ugye, amikor elkezdtük, azt ki kell bódni belőle 30-at, de azt gondolom, hogy az eredményeink azért önmagukért beszélnek, és nagy képviség nélkül mondom, hogy minket is, és azt gondolom, hogy a magyar zenész társadalmat is boldoggá teszi, mert az az egy mindig bennem volt, hogy én nem hagytam abba a zenélést, én ugyanúgy játszom, és tudok ebbe a ruhába is lenni, nem csak az Excel tábla ruhájába, vagy a vezető ruhájába, amúgy sem vagyok egy tipikus vezető alkat, De azt gondolom, hogy nagy hibát nem követtünk el, nagyon-nagyon sok eredményünk van, az archívumunk, ami eddig könyvtár szinten működött, egy nagyon komoly gyűjteménnyel rendelkezik, és Kurták György, Kurták Márta és ifjabb Kurták György megalapította a Music Forum Alapítványt, ez 15 évvel ezelőtt, és most kerültünk egy olyan helyzetbe, hogy nálunk lesz Kocsis Zoltán hagyatéka, Jenei Zoltán hagyatéka, Sári József hagyatéka, Kurták György hagyatéka, Ötvös Péter hagyatéka, és most sorolhatnám azt a sok nevet, akiknek hagyaték, ami itt lesz majd. Ez is itt van a BMC épületével szemben lévő házban. Ez majd még a jövő, és most előttünk áll egy óriási nagy projekt, hogy kibővítsük a Budapest Music Center épületét. Kicsit nagyképű is ez a kibővítés, mert annál jóval több, mert kétszer akkora házat tervezünk még magunk mellé, amiben egy nagy hangversenyterem, operajátszásra is alkalmas, tehát zenekari árokkal épített ház lesz, úgyhogy nem hagytuk abba, ez a 30 év úgy gondolom, hogy körülbelül a fele annak, mire a végére érünk.
0: Gőz Lászlót, a BMC igazgatóját hallották, és visszatérve a holnapi koncertekre, a koncertteremben 18 órától majd Kurták György és ifjabb Kurták György adja elő a második koncerten a Goldberg variációk áriáját, bemutatva a témát, itt tehát majd összesen 30 zongorista lép föl. Mi most a legendás verziót, a Glenn Gould féle előadást idézzük, tehát a Goldberg variációkból az áriát hallgatjuk meg.

Glenn Gould zongorázott. Nagy a dugó az M0-ás autóút déli szektorán a Csepeli pihenőhely után, ahol két személyautó ütközött az M5-ös autópálya felé vezető oldalon. A 20-as kilométernél a legbelső sávon vesztegelnek a járművek, már több mint 7 kilométeres a torlódás. Vezessenek óvatosan és legyenek türelmesek. Paganini művével megyünk tovább, Moto Perpetuo, a Liszt Ferenc kamarazenekar játszik, hangversenymesterük Rolla János.

Hát ilyen egy Paganini-féle örök mozgó, a Liszt Ferenc kamarazenekar remekül játszott ezt a darabot, hangversenymesterük Rolla János volt. Scarlatti szonátát hallanak, most az Idur szonáta következik Ivo Pogorelics előadásában. Belgrádban született 1958-ban, és 12 évesen Moszkvába költözött tanulni, 10 évig ott tanult. 1980-ban megnyerte a montreáli nemzetközi zongoraversenyt, és ugyanebben az évben részt vett a varsói Chopin zongoraversenyen is, ahol a döntő előtt kiesett. Ez a vitatott döntés elégedetlenséget váltott ki a zsűri egyes tagjaiban, akik tiltakozásul elhagyták a versenyt, köztük volt Márta Árherics is, aki egyenesen zseninek nevezte Ivo Pogorelicset, aki most át Scarlatti E-dur szonátáját játsza.

Domenico Scarlatti Édor szonátáját hallották Ivo Pogorelli előadásában. Bizet Carmen szvittjéből a Csempész induló következik most felvételünkön, a Bambergi Szimfonikus Zenekar játszik, Georges Prêtre a karmester.

csempész indulót hallották Bizet Carmen szvittjéből, a bambergi szimfonikusokat Georges Prêtre vezényelte. Rövidesen kezdődik majd a játék, 4 koncertre is nyerhetnek jegyet, ezek közül egyik egy EGRI, valamint egy jazz CD-t is kisorsolunk majd. Ez lesz tehát majd a játékban, addig azonban hallgassunk Weiner Leo muzsikát, 1906-ban komponálta F-moll szerenádját. Egy 4-tételes zenekari műről van szó, amelyet tanárának Köszler Jánosnak ajánlott. Mi a 2. tételt hallgatjuk meg, a Miskolci Szimfonikus Zenekar játszik, és Kovács László vezényel.

0: Weiner Leo Opus 3-as F-moll szerenádjának második tételét hallották, a Miskolci Szimfonikus Zenekart Kovács László vezényelte.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával szeptember 24-én egy évfordulós műsorral és ifjú tehetségekkel találkozhatnak a Duknányi Ernő Zenei Központ színpadán. 18 órakor Mozart születésének 270. és halálának 235. évfordulója kapcsán a Duo Klaviárt, Bizják Dóra és Zentai Károly zongorázik. 20 órakor a Fiatal Művészek Pódiuma hangversenyén pedig Farkas Boglárka hegedül és Suhei Yamagami zongorázik. Jegyek kaphatók a jegymester.hu weboldalon és a Zeneakadémia jegypénztárában, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen. Reklámot hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Fél öt múlt egy perccel elérkezett a rejtvény ideje. Rövidesen Franz Schubert negyedik tragikus szimfóniáját hallgatjuk meg, pontosabban a negyedik Allegro tételt. A budapesti fesztivál zenekarral Fischer Iván lesz a karmester. A már 7-8 éves korától komponáló Schubert életében meghatározó volt, hogy 11 évesen felvételt nyert a bécsi udvari kápolna kórusába, és 5 évig tanult a város egyik legjobb iskolájában, ahol a zenének is fontos szerep jutott. Az iskola első rangú zenekarában Schubert hegedűsként már korán megismerkedhetett Haydn, Mozart és a fiatal Beethoven szimfonikus zenéjével. A komponista első 6 szimfóniája sok szállal kötődik a bécsi klasszika nagy mestereinek stílusához, ezzel együtt már a legelső darabban megszólal az ekkor még csak 16 éves szerző egyéni hangja is. Most hát a negyedik szimfóniából következik egy részlet, és az a kérdésünk, hogy hány éves volt Schubert, amikor befejezte ezt a negyedik szimfóniát. 0630-30-30-160 vagy muzsikálódélután@radio.hu SMS-t és e-mailt is írhatnak nekünk. 4 koncertre is nyerhetnek jegyeket. A Mátyás templomban jövő héten kedden este 8 órakor a Magyar Rádió énekkarának hangversenyét hallgathatják meg. Szeptember 24-én csütörtökön este 8 órakor az Egri Bazilikában Bach-hámol miséje hangzik majd föl az Orfeó zenekar és a Purcell kórus előadásában. Szintén 24-én csütörtökön a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében a Fiatal Művészek Pódiumán Farkas Boglárka hegedül, Suhei Yamagami pedig zongorán játszik, és szeptember 27-én vasárnap a Zeneakadémia nagytermében a Budafoki Dohnányi Zenekar hangversenye Guido Mancusi vezényletével Szűcs Apor játszik majd zongorán, és nyerhetnek egy jazz CD-t is, a Budapest Jazz Orchestra és Olá Kálmán közös CD-jét. Kérjük, írják majd meg nekünk, hogy melyik koncertre szeretnének elmenni, ha pedig a CD-t választják, akkor pontos címüket is, hogy el tudjuk küldeni önöknek a nyereményt. Schubert negyedik szimfóniájának negyedik tétele következik, a budapesti fesztiválzenekart Fischer Iván vezényli. A kérdésünk pedig, hogy hány éves volt Schubert, amikor befejezte ezt a szimfóniát. 0630 30 30 160 muzsikálódélután@radio.hu

Franz Schubert negyedik tragikus szimfóniájának negyedik tételét hallották a budapesti fesztiválzenekart Fischer Iván vezényelte. A kérdésünk pedig az volt, hogy amikor 1816 áprilisában befejezte ezt a művét Schubert, akkor hány éves volt? A helyes megfejtés 19, mindenki jó választ írt, nagyon sokan válaszoltak most is. A szerencsés nyertesek pedig Kumlósi Julianna, dr. Kis Klára, Montvai Anna, Melli Róbert és Ráfi Dénes. Nagyon szépen köszönjük, hogy játszottak velünk, és gratulálunk a nyerteseknek, értesítjük Önöket a nyereményről. Hallgassák a továbbiakban is a Bartók Rádiót, és játszanak velünk minden hétköznap, itt a Muzsikáló reggelben, délelőttben és délutánban is. Alessandro Marcello művével megyünk tovább, a D-moll koncertot eredetileg oboára komponálta, mi most azonban trombitán halljuk, Boldocki Gábor játszik, az első tételt szólaltatja meg, partnere pedig a világhírű kamarazenekar az I Musici di Roma.

Alessandro Marcello D-moll koncertóját hallották, trombita verzióban Boldocki Gábor játszott, közreműködött az I Musici di Roma kamarazenekar. Küger Johanna illusztrátor Fejben dől el című munkájával nyerte el a fődíjat az idei Arc plakát kiállításon. Az idei pályázatra egyébként 900 alkotás érkezett. Karácsony Gergely főpolgármester elmondta, szembe kell nézni a klímaválsággal, köztük a városi zöld területek védelmével, ez indokolja az új helyszín választását. 6 év után idén a Bikás Park helyett egy parkolóban rendezik meg a kiállítást, mégpedig a 11. kerületi Goldman György téren, a Budapesti Műszaki Egyetem E épülete melletti parkolóban. Ez a Petőfi híd budai híd főjénél található, és az Arc plakát kiállítás alkotásai egészen október 18-áig láthatók majd. Niccolò Piccini egy áriájával megyünk tovább, a Jó lány című operából egy felbőszült nő haragja. Bruno de Saha brazil férfi szoprán fog énekelni, aki már kétszer is adott koncertet nagyon nagy sikerrel Budapesten a Zeneakadémián. A második koncerten annyira örült a magyar vastapsnak, hogy táncolva jött be meghajolni ismét, elesett kificamította a bokáját, és a Szent János kórházban kötött ki, ahol egy zenekedvelő orvossal találta szembe magát, aki boldogan mesélte neki, hogy az első koncerten ott volt, és hallotta őt élőben. Most hát Bruno de Sá fog énekelni, az Il Pomodoro játszik Francesco Corti vezényletével.

Azt hiszem, ezt ennél jobban nem lehet elénekelni. Bruno de Sáta brazil férfi szopránt hallották. Piccini egy felbőszült nő haragja. Talán Piccini operákat, vagy legalábbis opera részleteket is gyakrabban kellene hallgatnunk. Ezen a felvételen közreműködött az Il Pomodoro Francesco Corti vezényletével. Balett muzsikával megyünk tovább. Aram Hacsatorján örmény származású szovjet zeneszerző, egyik legnépszerűbb négy felvonásos balettje a Gaján, amit 1939-ben kezdett el írni, és aztán többször átdolgozta. Végleges verziója 1942-re született meg. Tudják, a leghíresebb tétel a kardtánc, mi most nem ezt hallgatjuk majd meg, hanem a barátok táncát, valamint a szőnyeg szövő jelenetet, a Bon Mossi szimfoniettát Kirill Karabics vezényli.

0: Erem Hacsatúrján Gaján című balettjéből hallottak két részletet, a Barátok táncát és a szőnyeg szövő jelenetet. Jó idő lesz a hétvégén, ezért sokan tartanak a Balatonra az M7-es autópályán. Az erős forgalom miatt szakaszos torlódás alakult ki Budaörs és Érd között, több helyen megtorpan a forgalom, számoljanak hosszabb menetidővel. Akik pedig az M0-ás déli szektorán haladnak, ott korábban baleset történt, erről már beszámoltunk az M5-ös felé vezető oldalon. A 20-as kilométernél már minden sáv szabadon járható, de az időközben kialakult 9 kilométeres torlódás csak lassan oszlik föl. Hallgassák továbbra is a Bartók Rádiót, 5 órakor híreket hallhatnak, utána pedig Beethoven, Vivaldi, Haydn és Sosztakovics műveit is meghallgathatják majd, és 17:30-tól Bece Szilvia kolléganőm bejelentkezik majd a pécsi Kodály Központból, ahol zajlik a Liszt Ferenc nemzetközi zongoraverseny, ahol magyar résztvevőknek is szurkolhatunk. A pontos idő 17 óra.
1: Híreink következnek.
2: A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. A szociális ágazat dolgozói tüntettek a miniszterelnökség épülete előtt. Megnyílt az idei arcplakát kiállítás. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, akiktől türelmet kért. Közölte velük, hogy a kormánynak át kell alakítania az összeomlott költségvetést, és dönteni kell arról, hogy idén egyszeri juttatást vagy béremelést kapjanak-e a munkavállalók. Emellett az is kérdés még, hogy jövőre egy vagy két lépcsős emelés legyen. Magyar Péter egyúttal átvette a szakszervezet bértábla javaslatát, és egyeztetésre hívta annak képviselőit. Új országos zöld hatóság kezdi meg működését januártól, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. A szervezet egyebek mellett környezetvédelmi, természetvédelmi, hulladékgazdálkodási, klímavédelmi és vízvédelmi feladatokat lát majd el. A kormány átalakítja az élelmiszerlánc felügyeletet területi rendszerét is. A járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉBIK pedig további hatásköröket kap. Újra kezdte a tárgyalásokat a kormány a norvég alappal. Megállapodás esetén több mint 92 milliárd forint fejlesztési forrás érkezhet Magyarországra, közölte Orbán Anita külügyminiszter. A pénzt egyebek mellett zöld és egészségügyi fejlesztésekre, helyi közösségek támogatására, valamint társadalmi felzárkóztatásra fordítanák. Online adta le szavazatát Vlagyimir Putyin orosz elnök a háromnapos parlamenti választáson, közölte a Kreml. A központi választási bizottság szerint kora délután a részvételi arány meghaladta a 10%-ot. A vasárnapig tartó voksoláson először vesz részt az Ukrajnától 2022-ben elcsatolt 4 régió lakossága. Az Európai Bizottság szerint a választás a demokrácia folytatódó és mélyülő leépítését mutatja Oroszországban. A testület egyik szóvivője felhívta a figyelmet arra, hogy az orosz állam kizárja a demokratikus ellenzéket a versenyből. A választáson 10 párt szerepel, miután a legfelsőbb bíróság törölte a parlamenten kívüli, a háborút ellenző liberális jablokla párt szövetségi listáját. Itthon idegrendszerváltás címmel megnyílt az idei arcplakát kiállítás. A pályázatra csaknem 900 alkotás érkezett. A fődíjat Küger Johanna illusztrátor kapta Fejben dől el című munkájáért. A köztéri kiállítás október 18-áig látható a fővárosban, a Petőfi híd Budai híd főjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem E-épület melletti parkolóban. Ma kezdődik a 6. online e-színház fesztivál. 10 napon át 10 18 produkciót láthat a közönség. A válogatás Csehov Vörös Sándor, Kosztolányi Dezső és Ödön von Horváth művei mellett kortárs magyar szerzők darabjait is felvonultatja. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő, csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad, éjszaka általában 10-16, holnap délután 24 és 29 fok között alakul majd a hőmérséklet. A pontos idő 17 óra 4 perc.
1: Híreket hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Önt is várja a Magyar Rádió Énekkara szeptember 22-én a Mátyás templomban. A koncert a magány, a remény és a megnyugvás történetét meséli el az évszázadokon átívelő kórusműveken keresztül. Az esten Szabó Sipos Máté vezényli a Rádió Énekkart. Várjuk szeptember 22-én az MRME koncertjén. mrme.jegy.hu. Reklámot hallottak. Muzsikáló délután a Bartók Rádióban.
0: Köszöntöm az adásunkban most bekapcsolódó hallgatókat, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. Beethoven muzsikájával folytatjuk a muzsikáló délutánt. Az Opusz 97-es B-dur trió részlete következik. Ezt főhercegi vagy erzherzog trióként is emlegetik, mert a zeneszerző tanítványának, Rudolf osztrák főhercegnek ajánlotta. 1811-ben adták ki, de első nyilvános előadása 1814-ben volt csak. Az előadók között maga Beethoven játszotta a zongora szólamot, de már ekkor süketsége elhatalmasodott rajta, és egyébként ez volt Beethoven utolsó nyilvános zongorista fellépése is. Mi most ennek a triónak a harmadik, illetve a második szkercó tételét hallgatjuk meg a Bozár trió előadásában.

Beethoven B-dur Erzherzog triójának második szkercó tételét játszotta a Bozár trió. A vízimalmairól híres pápa teszéren tartották a csaknem 500 helyszínen zajló kulturális örökség napjainak országos megnyitóját. 25 malom volt egykor ezen a településen, így itt működött a legtöbb vízimalom az országban. Közülük 4-et mára felújítottak, ezeket az ugyancsak ma rendezett első malmok napján mutattak be az érdeklődőknek. Egyébként a kulturális örökség napjai rendezvénysorozat 1984-ben indult Franciaországból, mára 50 ország rendezi meg minden évben. Idehaza a hétvégén országszerte zajló programsorozat mottója pedig veszélyben lévő örökség, megújulás, újragondolás, élettel való megtöltés. Barokk muzsikával folytatjuk, Antonio Vivaldi himnuszát hallják, Deus tuorum militum. Gene Rigby és Charles Daniels énekel, közreműködik a King's Consort.

Antonio Vivaldi Deus Deorum Militum himnuszát Gene Rigby, Charles Daniels és a King's Consort előadásában hallották. Heinrich Bermann német klarinét művész és zeneszerző volt, az 1800-as évek első felében alkotott Potsdamban született, akkor egyik leghíresebb és legbefolyásosabb virtuóz klarinétosaként tartják számon, hosszú ideig szolgálta müncheni udvar szóló klarinétosaként, és ő inspirálta többek között Carl Maria von Webert is nagyszerű klarinét műveinek megírására. De nem csak nagyszerű játékos volt, hanem, mint mondtam, zeneszerző is, úgyhogy most meg tudjuk hallgatni Esz-dur klarinét ötösét, opusz 23, annak is harmadik Allegro tételét. Sabine Meyer a szólista, a St. Martin in the Fields kamara zenekart pedig Kenneth Szilító vezényli.

Igazán illett a péntek délutáni hangulathoz ez az Esdur klarinét ötös. Henrik Bermann volt a szerző a harmadik Allegro tételt, Sabine Meyer és a St. Martin in the Fields kamarazenekar előadásában hallottuk,

Kenneth Céjétó vezényelt. Joseph Haydn D-dur szonátájából most az első és a második tételt is meghallgatjuk, a tavaly nyáron Londonban elhunyt osztrák zongoraművész Alfred Brendel előadásában.

Alfred Brendel zongorázott, József Haydn D-dur szonátájának első és második tételét hallották. Sosztakovics a Kertben című művével megyünk tovább, a Berlini Rádió szimfonikus zenekarát Leonid Green vezényli.

0: Sosztakovics a Kertben című darabját a Berlini Rádió Szimfonikus Zenekara játszotta Leonid Green vezényletével 17:30.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Idén Pécsen a Kodály központban zajlik a Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. A két részes döntőben 4 versenyző jutott. A szóló döntőben ma este mindannyian Liszt H-moll szonátáját játsszák. Ezt a fordulót felvételről holnap este hallhatják majd itt a Bartók Rádióban. A zenekari döntőt viszont vasárnap délután 5 órától élőben közvetítjük a pécsi Kodály központban. És érdemes a helyszínre is ellátogatni, hiszen 2 magyar versenyzőnek is szurkolhatunk. A döntősök a fellépés sorrendjében Pellet Sebestyén, Rozsonics Ildikó, Barbara Tataradze Grúziából és Calvin Abdiel Indonéziából, illetve Ausztráliából. Az idei verseny eddigi tapasztalatairól a középdöntő első része után Bece Szilvia kérdezte Bogányi Gergely zongoraművészt, aki a zsűri tagja, és aki a Liszt Ferenc nemzetközi verseny történetének második magyar győztese Fischer Anni után.
2: Némi nosztalgiával hallgathatod most a fiatal muzsikusokat a színpadon, hiszen a Liszt verseny történetében te vagy a második magyar, aki diadalmaskodni tudott, és nem is akárki után, Fischer Anni volt az első, és te a második. Milyen emlékeket ébreszt benned most az, hogy zsűritagként hallgatod a fiatalokat?
3: Igen, ez nagyon más. Először is ugye Pécset vagyunk most, ezért is nagyon más, és volt egy előválogatás, ahol a zsűri társaim én nem kiválogattak ugye 12 versenyzőt, akiket most hallgatunk. Tehát ez azért nagyon más ilyen értelemben is. Budapesten azért 1996-ban, amikor ugye én nyertem, akkor ott volt mindenki, mint hogy általában is. Azt nem tudom, 60 induló, vagy körülbelül annyi, és azért az egy olyan töltetű, egy olyan atmoszférájú hangulat volt, ami nagyon egyedi volt az én életemben is, de azért talán a most tanival is összehasonlítva. Arról nem beszélve, hogy egy más világ volt akkor. Abban az értelemben, hogy szerintem az elmúlt 30 évben többet változott a világ, mint az azelőtti 2000 évben. És ugye mi pont beleestünk abba, hogy 30 ezelőtt még az azelőtti világ volt, ha nem is teljesen, de azért a mostanihoz képest mindenképpen. Most pedig egy teljesen összehasonlíthatatlanul más világ van. Például ugye most itt hallgattuk már, az első fordulón túl vagyunk, meg a második fordulóból is hallgattunk már, és egyszerűen az azért elképzelhetetlen volt akkor, hogy valaki ne tudja, hogy mi az, hogy Dante, vagy ne tudja, hogy mi az, hogy Benediction, és hasonlókat, és most egyszerűen hallom, hogy nem tudják. Tehát nem olvasták el a Lamartint, nem tudják, hogy miről szól mondjuk éppen még az adott darab is, és ezt nem vádlásképpen mondom, hanem inkább kicsit ilyen csodálkozó megfigyelőként, hogy ez abban az időben ez teljesen elképzelhetetlen volt. És most pedig már nem hogy elképzelhető, hanem igazából majd tudom egymás után ezekkel kell szembesülnöm, legalábbis ami a mondjuk így ugye kívülről elmondható. Alapvetően is nyilván mindig előadó művészként automatikusan azt figyelem, hogy ki milyen lélekkel és milyen autenticitással nyúl valamihez. Tehát, hogy mindenképpen a fő szempont az, hogy mit akart a szerző, nyilván elsőnek, és utána pedig esetleg az, hogy nekem mi a véleményem erről. Na de itt most már erről úgy érzem, hogy szó sincs. És ezek kemény szavak, de sajnos ezt kell, hogy mondjam.
2: Nagyon érdekes ez, amit mondasz, már csak azért is, mert manapság nagyon sokszor azt halljuk, nem csak a zongora versenyekről, hanem bármilyen hangszeres vagy éppen énekversenyről, hogy a versenyeken elsősorban az a lényeg ma már, hogy valami tökéletes legyen. Na. És egy picit háttérbe szólod az érzelem, a felfogás, a szerzői hűség, ha már éppen ezt említetted. Ilyen értelemben egy zsűritag mit tehet az ilyenfajta, nem is tudom, trend ellen?
3: Hát igen, jó kérdés, és nagyon nehéz is a helyzet. Valóban így van, hogy olyan érzésem van, mintha ez egy ilyen ipar lenne, majd, hogy nem egy forgó cirkusz. Persze most nem csúnyán mondtam, tehát nem azt akarom mondani, hogy ez rossz, csak hogy azt kell, hogy lássam, hogy ez alatt a néhány évtized alatt, ami ugye gyorsan elröppen, gyakorlatilag fenekestül felfordult igazából minden, ami az alapvető értékekhez kapcsolódik, vagy ami az alapvető értékeket egyáltalán illeti. Én viszont ezzel nem fogok egyetérteni. Nem szándékozom, ezért nem is tudok egyetérteni, és nem is fogok. Azért nem, mert biológiailag alkalmatlan vagyok arra, hogy kilengjek egy ilyen könnyű irányba, vagy egy ilyen értelmetlen irányba. A tökéletességről pedig annyit, hogy ez, amit mi vagy ők tökéletességnek gondolnak, az természetesen egy mesterséges, egy ál tökéletesség, aminek semmi köze nincs a tökéletességhez. Virtuozitáshoz sincs köze, egyfajta ilyen matematikai dologhoz van esetleg köze, hogy azokat a bizonyos hangokat úgy egymás után eljátszok. Na most ennek viszont semmi köze nincs a zenéhez. Abszolút semmi. Liszt Ferenc esetében meg talán még ennél is kevesebb. Tehát én nagyon sokat gondolkodtam erről, és a filozófiai doktorimban írtam is, mert annyira lényegesnek tartom a kérdést, és Liszt Ferenc esetében is így van, hogy a hangok és az összes utasítás, ami egyáltalán a kottában benne van, tehát amit mi el tudunk olvasni, az az egész zenének talán a 3%-a. Na most, hogyha azt nézzük, hogy a 3%-ból az összeset darabra eljátszom, hát akkor az még mindig nagyon sehol sincs. Arról nem beszélve, hogy itt nem arról van szó, hogy minden hangot el kell játszani, hanem hogy mik azok a hangok, amiket mondjuk nem kell eljátszani, vagy nagyon finoman kell eljátszani ahhoz, hogy a többi, a lényeg érvényesüljön. Tehát technikai értelemben is úgy látom, hogy elég sok a félreértés és a probléma, de leginkább ez a lelki dimenzió és az alapvető közeg vagy félreértés az, ami engem nagyon meglepett most itt, és hát érthető módon zavar, és ezzel nem fogok egyetérteni, mert az olyan lenne, mint hogyha én így föladnám azt, amiről ez az egész dolog szól, és amiért én megszülettem, hogy tolmácsoljam. Persze, nem csak negatív dologból áll az egész, tehát most csak ez volt így az első reakcióm, de nagyon sok minden jót is látok természetesen, és például örömmel látom, hogy a magyarok kiemelten jók, és nem csak felkészültek, hanem pont ezt a típusú értéket is jobban meg tudják jeleníteni, mint most éppen a külföldiek, de persze ez csak egy pici szelete az egésznek, de most ezek az impresszióim.
0: Bogányi Gergely zongoraművészt, a zsűri tagját hallották. A ma esti szóló döntőt, tehát holnap este 7 órakor, a zenekari döntőt pedig élő közvetítésben a Pécsi Kodály Központból vasárnap 17 órától hallhatják itt a Bartók Rádióban. 2021-ben rendezték az ezt megelőző Liszt Ferenc nemzetközi zongoraversenyt. Kevin Chen volt a nyertes, talán még sokan emlékeznek rá, akkor a Zeneakadémián zajlottak a fordulók. Ő kínai családból származik, Kanadában született 2005-ben, tehát mindössze 16 éves volt, amikor megnyerte itt Budapesten ezt a versenyt, aztán ezt sok versenygyőzelem követte, hiszen Genfben, majd pedig Tel Avivban a Rubinstein versenyen is győzedelmeskedett, tavaly pedig második lett a Chopin versenyen. Idézzük most Kevin Chen játékát a 2021-es gáláról, ahol Liszt Ferenc 6. magyar rapszódiáját játszotta, tehát mindössze 16 évesen.

A 2021-es Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny győztese, az akkor 16 éves Kevin Chen játszotta Liszt Ferenc 6. magyar rapszódiáját. Ma este tehát szóló döntő, vasárnap délután 5 órától pedig a zenekari döntő a Pécsi Kodály Központban, ez utóbbit élőben közvetítjük majd. Ismét egy kanadai művész következik, James Ains, Johann Nepomuk Hummel G-dur hegedűversenyének 3. rondó tételét játssza, közreműködik a London Mozart Players Howard Shelley vezényletével.

James Ains szólójával hallották Hummel G-dur hegedű versenyének harmadik rondó tételét, a London Mozart Players játszott Howard Shelley vezényelt. Kastamis darabjával zárjuk a mai muzsikáló délutánt, az F-dur kvartett opusz 19 numero 6, harmadik presto tétele csendül föl kiváló magyar előadó művészek tolmácsolásában. Ifjabb Hara László fagotton, Tátrai Vilmos hegedűn, Konrád György brácsán, Banda Ede pedig Gordonkán játszik.

0: Karl Stamitz F-dur kvartettjének harmadik presztótételét játszotta ifjabb Hara László, Tátrai Vilmos, Konrád György és Banda Ede. Baleset történt az M5-ös, illetve az M0-as autóút keleti szektorában az M3-as felé, a 36-os kilométernél a belső sávot lezárták, ott már 8 kilométeres a torlódás, az M5-ösön pedig a főváros felé az M0-as autóút csomópontjához közel történt a baleset, ott 4 kilométeres a dugó, és sokan tartanak az M7-esen is a Balaton felé, hiszen nagyon jó idő lesz a hétvégén, szinte strandidő, bár a víz csak 19 fokos, ott Budaörs és Martonvásár között nagy a forgalom, vezessenek óvatosan és legyenek türelmesek. Itt a Bartók Rádióban rövidesen kezdődik majd kulturális magazinunk a Súgójuk, az Arckép mai adásában pedig 19 órától Ernyei László harmonika művésszel hallhatnak beszélgetést. A Muzsikáló délután mai adását Csík Gabriella, Mátyus Otto és Madarás Zsolt készítette. Töltsék kellemesen a hétvégét, és ha tehetik, hallgassák akkor is a Bartók Rádiót. Köszönjük figyelmüket, viszonthallásra!
1: Műsorajánló. Péntek este Jevgenyi Nyesztyerenko énekel. A szovjet-orosz basszus hazája egyik legnépszerűbb előadója volt, de nálunk is fellépett. Most Mogyeszt Muszorszkij Napfény nélkül című dalciklusát és más dalait adja elő Jevgenyi Senderovics zongora kíséretével. 1976-os felvétel a Magyar Tudományos Akadémia kongresszusi terméből. Ma 21 óra 9 perckor. A Bartók Rádióban. Az Ars Nova ma esti műsorában Kovács László vezényel. 70. születésnapját ünnepli a Liszt Ferenc díjas karmester. Ebből az alkalomból most a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának élén dirigál, majd a Zenei Találkozások című összeállítás műveit is ő irányítja. Kovács László 70. Ma 22 órakor, és holnap után 16 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 18 óra. Súgójuk. A Bartók Rádió kulturális ajánló műsora.

0: Emil Zola, mint fotográfus.
1: Valahogy errefelé orientálódott minden érdeklődése, figyelme, és ugye tudjuk, hogy 1902-ben halt meg sajnos nagyon fiatalon Zola. Életének az utolsó ezt a 7 évét igazából a fotográfiával töltötte.
0: Mit jelent egy indián törzs számára a szépség?
2: Ezek a képek egyszerre szólnak arról a szépségfogalomról, amit az őslakosok próbálnak bemutatni, hogy számukra mi az, hogy szép, és egyszerre szólnak arról, hogy egy nyugati antropológus kicsit azért a nyugati esztétika szerint szeretné megmutatni ezt a szépséget.
0: Indul a színházi évad Szegeden is.
3: A színház azért nagyon alkalmas terep arra, hogy az egyénen keresztül a közösséget és a társadalmat formálja, mert itt szemtől szembe lehet találkozni. Van egy befogadó, van egy előadó, vannak alkotók, akik ugyanerről gondolkodnak, és megpróbálják ezeket a kérdéseket színpadi jelenlétté, operáriává, muzsikává, vagy éppen egy tánc mozdulattá lefordítani.
0: A Súgójuk mai adásában beszámolunk még a Hagyományok Háza Fecskehajtó Fesztiváljáról, betekintünk az alapítása 70. évfordulóját ünneplő Veszprém város vegyeskarának életébe, és azt is megtudhatjuk, milyenek a kulturális örökség napjai Vekerle telepen. Köszönti Önöket a szerkesztő Uzsali Bence. Ha tehetik, tartsanak velem! Emil Zolát, mint a századforduló naturalista íróját ismerik legtöbben. De tudták, hogy a fényképezés is fontos volt számára? Még íróként a társadalmi igazságtalanságok kérrelhetetlen elemzésével tűnt ki, a fotográfus Zolát az intimebb, személyesebb szférák érdekelték. Képei családtagjait, barátait és mindennapi életének helyszíneit örökítik meg, gyakran játékos, érzékeny vagy meditatív hangvételben. A mai Manóházban most meg lehet ismerkedni a képeivel. Verese Mese Gyöngyvér járt a kiállításon, és Somos Érita kurátorral beszélgetett.
4: Azt hiszem, hogyha azt mondom, hogy Emil Zola, akkor senki nem arra gondol, hogy fotósként is meg lehet jeleníteni az életét, miközben, ha megnézzük az életrajzi adatait, akkor egyértelműen kiderül ez a vonása is.
1: Abszolút, és nem véletlenül lett a fényíró a kiállításnak a címe, mert íróként nagyon sokan ismerjük és szeretjük Zolát. Ez a kiállítás itt a Mai Manóházban pedig egy teljesen új oldalról mutatja be az ismert embert.
4: Ugyanakkor a fényíró, meg egy gyönyörű régies kifejezés is, éppen néztem a címét, hogy mennyire játékos a magyar nyelv e tekintetben is.
1: Igen, abszolút, és azt gondolom, hogy itt nem csak egy másik oldaláról ismerjük meg Zolát, hanem egy kicsit az ő életébe is betekintést nyerünk a kiállítás által, mert amikor ő megismerkedett a fotográfiával, ez 1888 körül volt, akkor még nem kezdett el rögtön ő maga is fotografálni, körülbelül olyan 1895 körül kezdett el aktívan a fotográfiával foglalkozni, amikor a regény ciklusát befejezte, és valahogy errefelé orientálódott minden érdeklődése, figyelme, és ugye tudjuk, hogy 1902-ben halt meg sajnos nagyon fiatalon Zola. Életének az utolsó ezt a 7 évét igazából a fotográfiával töltötte.
4: A francia fotográfiára is emlékeznek idén, így ebből kifolyólag nagyon sok mindenkire eshetett volna választás. Miért éppen Zola? Talán éppen ezért, hogy beletekintsünk életének ebbe a vonásába is?
1: Egyrészt igen, mindenképpen szerettük volna ezt a francia kiállítási évadot, ami ugye a fotográfia feltalálásának a bicentenáriumára készült, vagy arra terveztük, egy 19. századi fotográfussal indítani, és azt gondoltuk, hogy különben is a Mai Manóházban próbálunk olyan alkotókat elhozni, akik a közönség számára izgalmasak lehetnek, illetve olyan életműveket bemutatni, ami talán eddig nem volt annyira fókuszban, legalábbis Magyarországon sem. Semmiképpen. És Emil Zola az, akit mindannyian ismerünk, szeretjük a regényeit, és azt gondoltuk, hogy egy ilyen irodalmi, fotográfiai kapcsolódás izgalmas lenne a magyar-francia kapcsolatok miatt is.
4: Azon gondolkoztam, hogy ha a regényeire gondolok és nézem a fotóit, akkor mennyire vág egybe, de valahogy az az érzésem, hogy minthogyha a társadalmat picit romantikusabban ábrázolta volna fotográfusként, mint a regényeiben.
1: Pontosan ez többször előjött egyébként látogatóktól is, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ugyanaz a világ jelenik meg a fotográfiákon is, mint a könyvekben, de nem. Fotográfusként a környezetével foglalkozott leginkább. Egyébként ez viszonylag gyakori volt a 19. századi fotográfusok körében, akik ismerkedtek magával a technikával. Egyébként ma is fotográfusok nagyon gyakran a saját környezetükből merítenek inspirációt, és számára is ez volt a családja, a lakókörnyezete, a barátai, azok a dolgok, amik valamiért érdekelték, a párizsi világkiállítás, ami teljesen lenyűgözte, és olyan részletességgel dokumentálta, hogy ez utólag is gyakorlatilag feldolgozhatóvá teszi szinte a pavilonokat, vagy a londoni számüzetése, az ottani képek. Szóval a hétköznapi életébe nyerhetünk egy olyan betekintést, amit a regényeink keresztül nem, viszont a kiállításon meg pont azok a karakterek nem szerepelnek, mint a regényeibe. De azt gondolom, hogy valahol azért van egy nagyon erős kapcsolódási pont. Fotográfusként próbált egy kicsit megállítani az időt, és ahogy fotográfusként a modellekhez, vagy egy-egy helyzethez közelített, szerintem az hasonló volt, mint íróként. Nagyon alaposan megfigyelt, és tényleg lélektani portrékat, nagyon izgalmas életképeket látunk itt a kiállításon.
4: Sőt, hogyha tovább megyünk az ellentéteket illetően, akkor van egy sorozata éppen a kislányáról, és hogyha azt tekintjük, hogy az egyház mennyire ellenezte a regényeit, akkor szembetűnő, hogy mégiscsak egy első áldozó kislányt ábrázol, tehát beletekinthetünk abba is, hogy mégiscsak fontos volt számára a vallásos élet.
1: Igen, de szerintem ennél sokkal pikánsabb a helyzet, ugyanis itt a kiállításon nagyon szépen látszik az a kettős élet, amit Zola élt. Tudnélik, ő egy házas ember volt, Alexandrin volt a felesége, akivel nem született közös gyermekük, ám pont 1888-ban felesége felvett egy mosónőt, akivel aztán később Zolának viszonya lett, és tőle született a két gyermeke is, egy lány, a Denise, és egy fiú, a Jacques, és a kiállításon gyakorlatilag apaként, szerintem, vagy egy apa szemével örökítette meg a hétköznapokat. Ugye két háztartást is vezetett az Zola, volt egy a feleségével, és volt egy az új családjával. Egyébként a felesége erről tudott, és Zola halála után hozzájárult ahhoz, hogy a gyerekei felvegyék például Zola nevet is.
4: Tehát akkor mégiscsak visszaköszön az író Zola is a fényképeken megjelenő történetekben.
1: Ilyen szempontból igen. Ugyanakkor a feleségéről is nagyon sok képet látunk, utazásaikról, hétköznapjairól, tehát hogy a két privát élete párhuzamosan jelenik meg a kiállításon. Szerintem a gyerekeinek az édesanyjáról készült lírai portrék nagyon szépen árnyalják, hogy milyen mély kapcsolat volt közöttük, és a gyerekeinek is a hétköznapi tevékenységei, a biciklizéstől kezdve a játékig megmutatják, hogy számára mennyire fontos volt a hétköznapi életnek a legapróbb rezdülése is.
4: Végül, de nem utolsó sorban, ugye többször említette azt, hogy Zola maga is ismerkedett a fotográfia technikájával. Ehhez képest, hogy a kezdetek kezdetén dolgozott, hogyan lehetne ezt a fajta munkásságát jellemezni?
1: Fotográfusként, tehát a technikai rész is abszolút érdekelte, olyan szinten elmerült benne, hogy 10 fényképezőgépe volt, és minden otthonában, tehát vidéken is, Párizsban is kialakított egy műtermet magának, tehát ő maga hívta elő egyébként a képeit is, tehát hogy a fotografálásnak az összes fázisa fontos volt számára, a kép elkészítése és előhívása ugyanolyan súllyal szerepelt így a munkásságában.

0: Emil Zola fotókiállítása október 25-éig látható a mai Manóházban. Idén ősszel először kell szárnyra a Fecskehajtó Fesztivál, a Hagyományok Háza új, kétnapos összművészeti rendezvénye, ahol a hagyomány találkozik a kortárs kultúrával. Szeptember 25-26-án a Budai Vigadó és a környező utcák megtelnek zenével, tánccal és közös ünnepléssel. A nagyszabású programsorozat, amely interaktív programjaival minden korosztályt megszólít, egyben a 25 éves Hagyományok Háza, a 75 éves Magyar Állami Népi Együttes és a 125 éves Budai Vigadó közös ünnepe. Továbbra is Verese Mesegyöngyvér kérdez, kérdéseire Mihály Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes vezetője válaszol.
1: Egy nagyon jó gyerekkori emlékkel és hasonlattal indította a Fecskehajtó Fesztiválnak a bemutatását, és azt hiszem, hogy mindannyiunkra érvényes az, hogy elmegyünk, visszatérünk helyekre, és ugyanakkor közösséget is keresünk.
2: Amikor készültem a sajtótájékoztatóra, arra gondoltam, hogy talán szokásomhoz méltóan nem csak időzőben adatokat és eseményeket sorolok, hogy mi miatt is van ez a fesztivál, vagy mi történik ezen a fesztiválon, hanem valahogy érzelmileg kössem önmagamat is még jobban hozzá, meg hát talán azoknak számára, akik nem csak vizuális eseményként akarják megélni ezt a fesztivált, hanem akár valamiféle belső lelki erősebb kapcsolódásként is, hogy valamiféle fogódzót adjak. De hát azért ez a fesztivál végülis az események során válik majd azzá, hogy azt mondhassuk, hogy elrepültek a fecskék, de semmi szomorúság nincs bennünk, hiszen készülhetünk a tavaszra, amikor majd újra jönnek, készülhetünk a remélhetőleg a jövő évi fesztiválra. De talán ne fussunk annyira előre.
1: Aki a Hagyományok Házába jön, az általában vagy egy-egy foglalkozásra jön, vagy táncházra, netán kiállításokat megnézni, a szakma pedig általában szakmai napokon szokott ismerkedni. De összességében talán nem mindenki látja át, hogy hogyan is működik a Hagyományok Háza, és ezt a célt is szolgálja ez a fesztivál.
2: A szándék az, hogy megnyissuk a Hagyományok Háza szellemi terét, meg fizikai terét is, tehát ez a fesztivál nem csak a Hagyományok Házában zajlik, hanem a Korvin téren és a környező utcákban a főutca egy bizonyos esemény szempontjával például majd le lesz zárva, és akkor majd nem mesélem, hogy mi is történik majd ott. Sokan járnak hozzánk, de azok speciálisan egy-egy eseményre reflektálnak, ahogy említett, vagy valami tudományos dolog, vagy kézműves foglalkozásokon vesznek részt, vagy mondjuk gyerektáncházba, vagy felnőtt táncházba, vagy eljönnek az Állami Népi Együttes műsorára. De most, hogy a Hagyományok Háza minden rész osztálya együtt gondolkozva valósítja meg ezt a fesztivált, így azok is, akik esetleg eddig csak speciális igényekkel érkeztek ide, na hát most meglátják ezt a remélhetőleg nagyon szépen festett tálunkat, amin sok minden ott lesz rajta. Na de hát mi is lesz ezen? Ha megenged, akkor én talán inkább elsősorban az Állami Népegyüttesre koncentrálok. Két olyan program van, ami a szem rendhagyó és különleges. Péntek este és szombat este is itt a Korvin téren egy Ritus Színház kerül bemutatásra, amit pedig egy fényfestés kísér. A Ritus Színház a szándékaink szerint éppen arról már nagyon szépen összefoglalt az elején a fesztiválnak a gondolatait, hogy valahogy mi emberek is hozzákapcsolódhatunk ehhez a fecske létezéshez, az elengedéshez, a búcsúzáshoz és a visszaváráshoz. Na hát erről szól ez a színház, ezt meséli el 15 percben, és aztán ugyanezt folytatja a fényfestés, amelyik miközben erről mesél, arról is, hogy mi is az az út, amit ezek a törékeny, picike kis madarak, hogy évről évre képesek 10 000 kilométereket repülni. Mit láthatnak ők onnan fentről, az égről, miközben innen elindulnak a mi villanydrótjainkról, és aztán valahol Gánába, vagy akár éppen lent Dél-Afrikába megérkeznek. Milyen veszélyek leselkednek esetleg rájuk? Milyen impulzusok érhet? Felszállhatnak például egy ortodox keresztény templomnak a tornyára? Elrepülhetnek a piramisok mellett? Ki tudja? Hát ezt csak azok fogják megtudni, akik elérkeznek hozzánk. És akkor még egy nagyon izgalmas eseményt mondanék, ez pedig szombaton 6 órakor kezdődik, egy felvonulás, amelyben kicsit kiterjesszük az eddig csak a elválás, a búcsúzás témakörét, mert ez a fecskehajtó kisasszony napja ennek a keresztény ünnepnek a gyökerei a kereszténység előtti, történelem előtti időkbe nyúlnak vissza, amikor ez a nyár vége, túl vagyunk a betakarításon, már szedjük az almát, a körtét, már indul a szüret, tehát valamiképpen ilyen hálaadás is ez a bőséges termésért. Na hát ennek a szimbolikus jele is megjelennek majd a fesztivál, miközben persze táncolnak néptáncosok, gólyalábasok is lesznek, mindenféle állatkák is szerepelnek majd a menetbe. Szóval lesz egy része, ami a jó bevált hagyományos felvonulások legfontosabb gesztusait valósítja meg, de azért azt hiszem, hogy a Hagyományok Házára meg az Állami Népegyüttes méltóan valamiféle plusz innovatív, új, nem megszokott, nem akarom az elcsépelt jelzőt használni, nem megszokott események is fognak megvalósulni, és hát van még nekem egy szívemcsücske, ez pedig a kinti események után mind a két nap, van, hogy koncert is lesz, megemlékezünk Sebő Ferenc életművéről, de itt fog muzsikálni a téren a Magyar Banda, és az egyik talán legnépszerűbb ilyen népzenei formáció, és aztán pedig táncház van az aulánkban, de azt megelőzi egy izgalmas formáció, ez a Kapca Banda, és a Flock projekt virtuális légszínház. Tehát amikor szintén a repülés szimbólumát jelenítjük meg a valóságban, amikor majd artisták fognak röpködni az átrium terében.
1: Végül, de nem utolsó sorban, az emlékezés és az évfordulók jegyében is zajlik ez a fesztivál. Említette azt, hogy Sebő Ferencre fognak emlékezni, de ugyanakkor 25 éves a Hagyományok Háza, 125 éves a Budai Vígadó épülete és 75 éves a Magyar Állami Népi Együttes.
2: Igen, azt hiszem, hogy a Hagyományok Háza 25-es évfordulóját minden egyes, már most általam felsorolt esemény, és még azok is, amiket nem soroltam föl, azt ünnepli. Hiszen mi mindnyájan az Állami Népegyüttes részesei vagyunk a Hagyományok Házának. Hát én azt gondolom, hogy a külön ünnep a számunkra az, hogy a naplegendát játsszuk szombaton. Ugye itt a Hagyományok

0: Az első fecskehajtó fesztivál eseményeibe jövő héten péntek-szombaton lehet bekapcsolódni. És most merüljünk el egy egészen más nép kultúrájában. Mit jelent szépnek lenni egy amazóniai őslakos közösség ünnepein? Hogyan jelenik meg a test díszítésében és az ünnepek forgatagában a kajapó indiánok világképe, mitológiája és közösségi identitása? Hogyan örökíti meg fényképeim mindezt egy kulturális antropológus, aki fél évszázada kutat közöttük? A Budapesti Néprajzi Múzeum új kiállítása egy különleges fotógyűjtemény segítségével válaszol a fenti kérdésekre. Mihály Janikónak pedig Szeljak György kurátor felelt.
1: Mit jelent szépnek lenni egy amazóniai őslakos közösség ünnepein? Teszi föl a kérdést a Néprajzi Múzeum a Szépség Rítusai című kiállításának a kurátora az ismertetőben. Hogyan jött az ötlet, hogy Magyarországon egy ilyen távoli tájnak a kiállítását hozzák ide a múzeumba?
2: Gustav Ferstüver egy beága amazon kutató, kulturális antropológus, aki 50 éve kutatja az amazoni indián közösségeket, elsősorban a Kayapó vagy Mebengokre indiánok között, illetve Mehinak indiánok között kutatott. Néhány évvel ezelőtt vette fel a kapcsolatot velem, eljött Budapestre, és elkezdtünk beszélgetni arról, hogy neki van egy nagy kutatási archívuma, ami több mint 40 ezer fényképet, több mint 100 óra filmfelvételt, több mint 400 tárgyat tartalmaz, és szeretné, hogyha ez az archívum egy múzeumba kerülne. Végül a Néprajzi Múzeum úgy döntött, hogy helyet ad ennek az archívumnak, és most jött el az idő ahhoz, hogy az első eredményeit az archívum feldolgozásának bemutassuk a közönségnek is.
1: Nagyon érdekes ez a szépség rítusai, mert egy egészen másfajta szépségfogalommal találkozunk, mint amihez mondjuk az európai kultúrában hozzászoktunk. Hogyan tudnám megfogalmazni, hogy mi az a szépség, amit itt láthatunk?
2: Ezek a képek mindig egy párbeszédnek az eredményei. Van a nyugatról érkezett kulturális antropológus, a kutató, akinek van egy fényképezőgépe, és meg tudja örökíteni a pillanatot. És ezek a képek egyszerre szólnak arról a szépségfogalomról, amit az őslakosok próbálnak bemutatni, hogy számukra mi az, hogy szép, és egyszerre szólnak arról, hogy egy nyugati antropológus kicsit azért a nyugati esztétika szerint szeretné megmutatni ezt a szépséget. Az őslakosok számára a szépség elsősorban azt jelenti, hogy egyrészt a testüket minél szebben testdíszítéssel, vagy ajokkorongoknak a felhelyezésével, vagy a testnek kifestésével minél inkább hangsúlyozzák azt, hogy különböző madártollakat ragasszanak a saját testükre az ünnepek alkalmával, papagájokból és egyéb madarakból különböző gyönyörű toldíszeket készítsenek maguknak. De a szépség az nem csak a külső szépséget jelenti, hanem jelent egyfajta belső szépséget is. Ebbe az őslakos fogalomba, amit meremereknek hívnak, az is beletartozik, hogy a szép az, amikor a közösség együtt ünnepel. A legfontosabb ünnepeik a gyermekeknek a névadó szertartásai. Ezeken az alkalmokon a gyermekek megkapják az úgynevezett szép nevüket, amiket a sámánok a természetből kapnak és adnak át nekik, és ezen a névadó ünnepségen az egész közönségnek jelen kell lennie, a legszebb toldíszükben kell megjelenni, és folyamatosan táncolni kell. Szépségbe beletartozik a közösségi összetartás, a hagyományoknak az ápolása, az identitásnak az erősítése. Ezek is beletartoznak abba a fajta szépségfogalomba, ami szerint az őslakosok így értelmezik ezt a kifejezést.
1: Rítusok benne van a kiállítás címében is, és a kiállításban többfajta rítust láthatunk is, videófelvételen és a képeken is. Emeljen ki egy olyan rítust, ami önnek legjobban tetszik.
2: Ami számomra talán az egyik legizgalmasabb, ez az úgynevezett halászati rítus. A lényege az, hogy az őslakosok, amikor halásznak, akkor előtte az esőerdőben olyan indákat gyűjtenek össze, egy ilyen timbó nevű liánt, amit aztán összevágnak, és beviszik a folyóba. És ott magas hangon elkezdenek énekelni, egy bottal ezeket a liánokat verik a víznek a felszínén. Ezekben a növényekből egy olyan kémiai anyag jön ki, amely kivonja az oxigént a patakoknak az elkerített részéből, vagy a kisebb folyók elkerített részéből, és így a halak elkábulnak, és feljönnek a víznek a tetejére, és ott az asszonyok kosárral, vagy a kisgyerekek összegyűjtik ezeket a halakat, és ezt nagyon gyakran egy névadó szertartás is követi, ahol a kis gyerekek megkapják azt a szép nevüket, ami egy ilyen nagy-nagy tisztelet számukra, egy nagy ünnepet kell rendezni, és a szülőknek, illetve az úgynevezett rituális barátoknak kell ezt az ünnepet szponzorálni, tehát étellel, itallal kell ellátni a közösségnek a tagjait, akik napokon keresztül folyamatosan táncolnak, és így erősítik meg a gyermekeket.
1: Egy másik különleges rítus pedig a kukorica termesztéshez kapcsolódik. Egy pár szót erről is mondjon, kérem.
2: Kukorica az egyik legfontosabb élelemnövényük. Az itt élő indiánoknak hónapokon keresztül bizonyos alkalmakkor a férfiak összegyűlnek a falunak a főterén, és ott folyamatosan táncolnak, gyönyörű testdíszítést alkalmaznak, hogy megpróbálnak madarakká válni az ünnepre, a fejüket, a testüket is teljesen tollakkal fedik be, és egy nagyon-nagyon jellegzetes toldíszt használnak a kukorica szertartásokon. Viaszból készítenek a toldísznek egy alapot, egy hosszú pálcikára különböző amazoni madaraknak a tollait rögzítik. Ebben az az érdekes, hogy amikor megnézzük ezeket a toldíszokat, akkor azt látjuk, minden toldísz egy kicsit különbözik a másiktól. Ennek az oka pedig elsősorban az, hogy a közösségben van egy olyan elképzelés, hogy a tollak egyfajta presztízs tárgyak. Tehát minden nagy családnak megvan az, hogy milyen tollakat használhat, azokat hogyan rakhatja fel a toldíszre, és hogy milyen alkalomra, milyen összeállításban használhatja őket, és ez az ünnepen is nagyon-nagyon látszik. Tehát, hogy aki ott él a közösségbe, és meglátja, hogy van ott egy táncos, és van egy toldísze, akkor már pontosan tudja, hogy ez a táncos az melyik családba tartozik, mert csak annak a családnak van joga ezt a típusú toldíszt viselni. Azt is gondolják, hogy ezek a táncok, a kukorica ünnep hozzájárul ahhoz, hogy minél jobb kukorica termés legyen.
1: A kiállításnak az egyik legszebb része az, amikor mi magunk is beléphetünk a táncba a projektorok segítségével, egy ilyen kicsit labirintusszerű térbe kerülünk, ahol a táncosok közé vegyülhetünk.
2: A kiállításban a kurátoroknak az volt a célja, hogy minél inkább átélhető legyen az az élmény, ami egy-egy ünnepen megvalósul egy Mébengo Krekájapó közösségbe. Halljuk mi is a dalokat, lássuk az embereknek a mozgását, lássuk, hogy hogy vannak felöltözve, és egy kicsit mi is éljük bele magunkat, és próbáljunk részesei lenni ennek az ünnepnek. Ez egyébként magának a fényképész antropológusnak, Gustav Furstweilernek is valahol a célja, hogy nem csak ilyen antropológiai fényképeket, terepmunkafotókat akar készíteni, hanem valami nagy-nagy szeretettel és közvetlenséggel akarja megmutatni azokat az embereket, akik ott élnek, és mi is azt gondoltuk, ezzel az installációval megvetíti, és megpróbáljuk a látogatót még inkább közelebb hozni ahhoz az élményhez, amit az őslakosok és az őket kutató antropológus átélt.
1: Külön foglalkoznak azzal is, hogy hogyan érintkezik a modern korral ez az ősi közösség, a kajapó indiánok, és látunk szemüveges indiánt, olvasunk arról, hogy fényképeznek ők maguk is. Ez a folyamat nem hordja magában azt a veszélyt, hogy esetleg elcsábulnak a kényelmes nyugati civilizáció felé?
2: Furstweiler azt mondja, hogy ezen a átalakulás során az, hogy a közösségnek megőrződjön az identitása, a közösségnek az egysége, a rítusok nagyon-nagyon fontos szerepet játszanak. És ilyen szempontból maguk a fényképek, videók, amiket már ők maguk készítenek, mivel nekik is vannak már kameráik, nem a kultúra elvesztését okozzák, hanem pont valahol megerősítik a kultúrát. Az, hogy ők is képesek megörökíteni a pillanatot, vagy akár azt egy Facebook oldalra oltára felrakni. Arra ösztönzi őket, hogy minél szebben öltözzenek fel a rítusokra, és minél szebben mutassák be az ünnepeiket, megerősíti az identitást. Az a fajta harci szellem és az a fajta elszántság, ami a közösségben benne van, az egyrészt az ünnepekben jelenik meg, másrészt pedig a politikai közdelmeikben, ahogy a saját környezetüket, a saját területeket védik a különböző állami vállalatok, behatolók ellen.
1: Miért ajánlja a magyar látogatóknak ezt a kiállítást?
2: Azért nagyon izgalmas, mert egy olyan kulturális antropológusnak, egy olyan Amazónia kutatónak az életébe és világába enged részben bepillantást, aki valóban 50 éve visszajár egy indián közösségbe. Számára ez több, mint kutatás, úgy jár vissza, mintha a családjához, a rokonaihoz járna vissza, és ez a fajta közelség, ez a fajta szeretet azt gondolom, hogy a képein is látszódik. Másrészt pedig azért is ajánlom ezt a kiállítást, mert egy olyan beható képet nyernek a fényképeken keresztül egy őslakos közösségről, ami által a látogatók jobban megismerhetik őket, a testdíszítésüket, a rítusaikat, a mindennapi életüket, és így közelebb kerülhetnek ahhoz a világhoz, ahol ők élnek.

0: Az indián kulturális örökség megismeréséhez a Néprajzi Múzeum kiállítását ajánljuk. A hétvégén pedig országszerte kapcsolódnak rendezvények a kulturális örökség napjaihoz. Városok, épületek, intézmények egyaránt magukra tekintenek, és igyekeznek megmutatni az örökségükből valamit, amire büszkék lehetnek. Így van ez a budapesti Vekerre telepen is, ahogyan a helyiek mondják, az egyetlen faluban, ahol megáll a metró. A századfordulós, mézes kalácsházakból álló telep ugyanis egy külön kis összetartó világ, amelybe ilyenkor különösen is érdemes betekinteni. A Vekerrei Kulturális Örökség napjait a Vekerrei Társaskör Egyesület szervezi. Felkerestem vezetőjüket, Somlói Juditot, hogy avasson be a részletekbe. A kulturális örökség napjait azt több helyen is megtartják, és mindenhol igyekeznek a helyi kulturális örökségre egy kicsikét fókuszálni. Vekerre telep egy egészen különleges örökséggel rendelkezik, és a Vekerrei Társaskör Egyesület ezt évek óta aktívan ápolja. Aki nem járt még Vekerre telepen, mit érdemes itt megnézni, vagy mi az a kulturális örökség, ami specifikusan vekerlei?
1: Vekerre telep 2011 óta műemléki jelentőségű terület, azóta csatlakozunk az országos rendezvénysorozathoz. Talán azért is más, mert ez Budapestnek egy település része, egy négyzetkilométeren terül el. Védett épületei, közel 1000 épülete van, és nem csak az épületei kaptak védelmet, a természeti közeg is. Úgyhogy azt mondhatnánk, hogy egy nap alatt biztos, hogy nem lehet tüzetesen körbe sétálni a Vekerre telep, és ennek a világában elmerülni. Vekerre telep attól érdekes, ez egy olyan település szerkezet, amely a 20. század elején a kertváros építészeti mozgalomnak egyik megvalósult példája. Úgyhogy akik ellátogatnak a Vekerre telepre, ezzel lehet megismerkedni, ezzel az eszmeiséggel, és hogy ez hogy is valósult meg, és hogyan él a napjainkban ez tovább, és hogy miért is van jövője egy ilyen település szerkezetnek, vagy ennek az itt létrehozott mikrotársadalomnak, amit ez az eszmeiség képvisel.
0: Nagyon speciálisak a vekerrei épületek is. Mit mondhatnánk arról, hogy milyen stílusúak ezek az épületek, vagy milyen hangulatúak?
1: Ahogy mondtam, ez a 20. század elején épült kertváros elsősorban a népi szecesszió jegyeit viseli. Sokan azt mondják, hogy Kós Károly tervezte a telepet, ez ilyen formában nem igaz. A Kós Károly köré szerveződött fiatal építészek, illetve a kornak neves építészei vettek részt azon a pályázaton, amely alapján kiválasztották azokat a típus épületeket, amely alapján fölépült a Vekerre telep.
0: Milyen hangulatúak ezek a kulturális örökségnapok itt Vekerrén?
1: Több szempontból mondhatjuk, hogy egyedi. Az egyik az, hogy amikor elkezdtük szervezni, akkor a Vekerrei napoknak a része volt a kulturális örökség napok, ezáltal egy családi rendezvény is párhuzamosan futott, ezt mai napig megőriztük, bár a Vekerrei napokat már tavasszal tartjuk meg. Úgyhogy kulturális örökség napjai mindig is arra fókuszált, hogy a Vekerre telep értékeit bemutassuk az ide látogatóknak, elsősorban nem a vekerleieknek, hanem akik ilyenkor részt vesznek ezen a programsorozaton, és ezt tesszük úgy, hogy vezetett sétákkal, illetve ami nagyon-nagyon különleges a Vekerre telepen, hogy ilyenkor helytörténeti lovaskocsikázás van, tehát mindkét nap 10 órától este 6 óráig 45 perces lovaskocsindás keretében idegenvezetés van a lovaskocsin, amelyet helyi lokálpatrióták által ismerkednek meg a Vekerre teleppel. Én azt hiszem, hogy ez mindenképpen kuriózumnak számít, illetve ilyenkor vannak olyan sétáink is, ami jellemzően csak ilyenkor nyílik meg. Például a rendőrség épülete, amely Kispestnek egy ikonikus épülete, és van egy speciális sétánk, amely a kispesti templomok sétája, amely a templomok egészen a fő utcai templomtól elsétálunk a Vekerre telepig, illetve itt majd egy záró koncert is, egy orgona koncert van ilyenkor vasárnap esténként, idén Túri Péter orgona művésznek lesz a koncertje a Munkás Szent József katolikus templomban.
0: Ezek a vekerrei séták nem csak ilyenkor a kulturális örökség napokon vannak, hanem évközben is lehet rájuk regisztrálni. Milyen sűrűn vannak ezek a séták, és milyen fajta témákat ölelnek fel?
1: Igen, a Vekele és Séták egész évben várja az érdeklődőket. Egyébként a vekeletele.hu-n megtalálják, vagy a vekeleisséták.hu oldalon megtalálják, hogy milyen sétákat szervezünk. Vannak tematikus sétáink, amely például Vekele Sándor születésének évfordulója, akkor van novemberben, de vannak adventi sétáink, vannak átfogóan akár vekeletelepet ismertető séták, vagy amit mondtam, olyan, ami a népészet szesszióval foglalkozik, kimondottan építészet történeti séták, úgyhogy érdemes körbenézni, mert több mint 10 féle sétával tudunk ide vonzani látogatókat.
0: És akkor még csak a kifejezetten kulturális örökség napjaihoz kapcsolódó programokat érintettük, de hát nagyon gazdag ez a 2 napos programkínálat, rengeteg zenével, családi programmal, irodalommal. Tekintsük végig egy kicsikét, hogy még mi minden lesz ezen a hétvégén.
1: Számunkra nagyon fontos, hogy a Vekeletelepnek nem csak épített öröksége és természeti öröksége van, hanem amit mondtam, hogy van egy közössége is. Nagyon fontos, hogy szervezzünk olyan együtt töltött időt. A Vekele Társas Köregyesület egész évben szervez programokat, 2 nagy szabadtéri programot szervez, ahogy említettem, május végén a Vekelei napokat, illetve a kulturális örökség napokat, mindkettő a Kóskároly téren, Budapest egyik legszebb műemléki parkjában rendezzük meg, ahol van például egy olyan zenepavilont, ami Kóskároly tervei alapján épült meg, és ilyenkor a kulturális örökség napokon oda zenei koncerteket is szervezünk. Idén próbáltunk tematikusan a délutáni programokkal, például a magyar zenei örökséggel is egy kicsit foglalkozni, de egyébként egy ilyen szombati napnak a programja, hogy általában a délelőtt az kimondottan a gyerekeknek szervezünk programot, idén lesz élménykoncert a legkisebbeknek a zenepagonnyal, Bede Fanni és zenésztársai kíséretében. Utána érkezik hozzánk egy magyar népmesei zenés báb előadás, az egyszer volt a Kiskondás, Ákombákombáb csoport előadásában, és a végén a délelőtti programot a Kamikalt stúdió és növendékeinek előadásában ismerős dallamokat hallhatunk a kedvenc meséinkből. Délután akkor már egy kicsit a felnőtteket is jobban érdeklő programokkal, zenei programokkal készülünk. Már délután 14:30-kor elindul például egy internatív zenét játszó formáció, az Uszkve zenekar. Újdonságnak számít, hogy 2 olyan formációval is gondolkozunk, a flashmobbal, illetve érkezik majd egy szalsza csoport, ami egy kicsit így meg is mozgatja az itt lévőket. Erre nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy erre nyitottak-e a vekerlejek, illetve az ide látogatók. Délután aztán Éles Gábor és zenekara fog játszani, akinek vekerlei kötődése van, hisz vekerletelepi zenés családba született, és innen indult aztán a zene világába tovább. Ami nagyon-nagyon érdekes, hogy érkezik hozzánk Mudzsahid Zoltán, aki Szécsi Pál Szeretni Bolondulási koncerttel készül, illetve közreműködik majd mellette Lőrinc Ádám és a Tüffel Kvártett Onos 4-es. És végül este a zenepavilon műsorát hozzám tartozó Aut Csira és Popper Péter koncertje fogja zárni, akik magyar előadók ismert dalait fogják énekelni, egy igazi zenei utazásnak ígérkezik.
0: És akkor vasárnap van még a Mozdulj Vekerle program, hogy a zene és az építészet és a közösség mellett még a sport is meglegyen.
1: Igen, régebben egyébként ősszel Vekelei napok szerves része volt a sport, és ezt próbáltuk megtartani ilyenkor ősszel. Így alakult ki az idén 3. alkalommal megrendezésre kerülő Mozdulj Vekerle, mely nagyon-nagyon sok kispesti, illetve vekelei sportegyesületet mozgat meg, illetve hát ők hívják a fiatalokat, szülőket, hogy mozogjunk együtt Vekelén, ismerkedjünk meg azt, hogy ki milyen mozgásformát kínál, és legyünk együtt. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez is egy nagyon sikeres programsorozattá vált Vekelé, mert egészen más arcát ismerheti meg a közösség az itt létnek.

0: Ilyenek lesznek idén a Vekerrei Kulturális Örökség napjai. De országszerte érdemes körülnézni a jó programokért, és nem csak a kulturális örökség terén, hanem például a színházak műsorában. Szegeden például lesznek prózai darabok, opera, operett, musical és persze tánc, minden, ami egy nemzeti színház kínálatától elvárható. Az évad első bemutatója Giuseppe Verdi remekműve, a La Traviata című opera lesz, szeptember 25-én láthatja először a közönség, és több produkció próba folyamata is elkezdődött már. A Teátrum új zenei igazgatója Mátyási Szabolcs, aki régóta kötődik a társulathoz, erről is mesél mindjárt, de előbb hallgassuk Barnák László főigazgatót. A riporter Beslén Anita.
1: Mi végre van a színház?
2: Nekem ez a legfontosabb kérdés minden egyes évad indítás alkalmával, hiszen újra és újra rá kell kérdeznünk, rá kell csodálkoznunk arra, hogy mi végre is dolgozunk, mit jelent a kultúra, mit jelent a színház ma 2026-ban Magyarországon, olyan éles társadalmi változások alkalmával, amikor mondhatni rendszerváltozás történik, amikor a közösségi média tele van véleményező posztokkal, amikor az értékválság már évek óta olyan mértékűvé vált, amihez ez már a mesterséges intelligenciához fordulnak az emberek kérdésért, és egyre kevesebben fordulunk egymás felé, hogy megkérdezzük azt, hogy mi van a másikkal, hogy mi van velünk, hogy mit gondolunk bizonyos dolgokról. És a színház azért nagyon alkalmas terep arra, hogy az egyénen keresztül a közösséget és a társadalmat formálja, mert itt szemtől szembe lehet találkozni. Van egy befogadó, van egy előadó, vannak alkotók, akik ugyanerről gondolkodnak, és megpróbálják ezeket a kérdéseket színpadi jelenlétté, operaáriává, muzsikává, vagy éppen egy tánc mozdulattá lefordítani, és aki meg ott ül a befogadóként a nézőtéren, az ezen keresztül feldolgozhatja a saját kérdéseit és az élményeken keresztül pedig talán válaszokat találhat arra, hogy mit is keresünk most a világban, milyen világban szeretnénk élni, hogyan szeretnénk érezni magunkat, vagy miért érezzük magunkat úgy, ahogyan, miért viselkedik úgy a másik ember. Szóval számos olyan kérdés van, ami foglalkoztat bennünket, és a színház erre a legjobb terep.
1: Két olyan produkcióval indulnak, amelyek pályázaton nyertek. Melyek ezek?
2: Így van, a Traviatára sikerült elnyernünk az előadóművészeti többlettámogatási keretből egy 5 milliós támogatást, aminek egyrészt nagyon örülünk, másrészt picit furcsa volt megtapasztalni azt, hogy a korábbi úgymond címzett pályázatok esetében, amiket a vidéki operajátszás megsegítésére hoztak létre tulajdonképpen, ahol korábban 15-20 millió forintos támogatások voltak, most csak 5 jutott, de ennek is örülünk, illetve a Magyar Tudományos Akadémia 200 éves évfordulója alkalmából hirdetett egy olyan lehetőséget, hogy valahogyan a tudományos területet érintő, vagy azzal részben foglalkozó produkciókat hozzunk létre. Így a Kulcskeresők című örkény darabhoz nyertünk el támogatást. Emellett természetesen a saját jegybevételinket is igyekszünk növelni, de azt is látni kell, hogy meddig lehet elmenni abban, hogy a néző pénztárcája mennyit tud elviselni. Tehát a Traviát és a Kulcskeresők az, amelyet jelenleg pályázati forrás segítségével tudunk megvalósítani. Egyébként az önkormányzat kiemelt támogatásával és részben állami támogatásból működik a színház. De nagyon fontosak a jegyvásárlóink, úgyhogy bízunk benne, hogy ez az évad, ami egy picit könnyedebb, ami egy kicsit szélesebb, színesebb, több zenés művet tartalmaz, az vonzóbb a nézők számára a 26-27-es évadban.
1: Aki a zenei produkciókért felel, nagyon régóta kötődik a Szegedi Nemzeti Színházhoz, éppen 30 esztendeje még színészként jelent meg itt ezen a színpadon, most pedig mint zenei igazgatót köszöntöm, Mátyási Szabolcsot.
3: Valóban akkor színészként szerződtem ide, két részletben körülbelül 10 évet töltöttem Szegeden. A legmeghatározóbb éveimet szakmailag, emberileg, baráti kapcsolatok terén, egyáltalán a felnőtté válás terén, kiváló szerepekkel a hátam mögött. Két kiváló kollégám, Borovics Tamás és Gömöri Krisztián most vették át ezt az oklevelet, ezt a kitüntetést, hogy 30 éve vannak Szegeden. Én nagyon örültem így nekik. Nagy utat jártam be, majd aztán egy elég kacifántos út után, több év külföldön élés, illetve más magyarországi színházakban eltöltött szakmai évek után végül is az élet a zene felé terelt, ami az én alapvető gondolkodásom, az alapvető létezésem volt gyermekkoromban, és most így már, hogy a színház és a zene egyformán jelen van az életemben, szakirányú doktori fokozattal egy olyan mederbe, egy olyan útra tett engem, hogy talán hasznára tudok lenni, ha nem színészként, hanem 30 év után zeneigazgatóként ennek a csodálatos városnak és színháznak.
1: Konkrétan miféle feladatai lesznek?
3: Barnák László főigazgató úr arra kért föl, hogy nyilvánvalóan az opera tagozat irányítása mellett, ami mindig is egy fantasztikus és nagyon nagy hírű szegedi operajátszás emlékét is őrzés jelenét próbáljuk fenntartani, emellett minden olyan produkcióban, hiszen rengeteg bemutató van, amiben ha csak egy hangszer, egy énekhang, egy bármilyen olyan zenei megnyilvánulás van, ami az eredetiben nincs benne, viszont az előadáshoz szükséges, ahhoz nekem legyen közöm. Ennek megfelelően tényleg szinte minden egyes darabban szerepet kell, hogy vállaljak, és rengeteg adminisztratív feladat másokat, ez megijeszt, én nagyon szívesen csinálom. Némi tapasztalattal rendelkezem, hiszen egy másik városban, Debrecenben igazgatóként dolgoztam, és ott bizony megtaláltak azok a szervezési feladatok is, amit itt most talán tudok használni erre a célra.

0: Barnák László és Mátyási Szabolcs beszélt a Szegedi Nemzeti Színház idei évadáról. Veszprémben is zenei esemény lesz 25-én, méghozzá Veszprém Város Vegyeskarának 70 éves jubileumi koncertje. Sőt, utána egész hétvégés eseménnyel kezdődik a jubileumi évad. Kiállítással, könyvbemutatóval és számos más programmal is készülnek. Vallják, hogy főleg a gyerekkori zenei nevelés egyfajta kifinomultabb, a világra a szokásoshoz képest kulturáltabban, érzékenyebben tekintő embert eredményez. Felszegi Csaba riportja.
1: 70 év, mondhatnánk azt, hogy nem annyira kerek, mert a 75-öt szokták jobban kiemelni.
2: Erdélyi Ágnes Veszprém Város Vegyeskarának kornagya.
1: Viszont egy városi vegyeskar életében, ahol most már nincsen alapítótag, aki énekel, és hát már az alapító karnagyot, Zámbó Istvánt is elbúcsúztattuk már 20 éve lassan. Nagyon nagy dolog, hogy megvan az énekkar, és szeptember 25-én van maga az alapítási születésnap, ehhez az egész hétvégét hozzá fogjuk kapcsolni, és hálaadó templomi hangverseny, sok közös éneklés, oratórium hangverseny is lesz. Ez azért fontos nekünk, mert Csemicki Miklós, aki nem olyan régen távozott a kedvenc zeneszerzőink élő sorából, ő nekünk 2001-ben írt egy veszprémi Tedeumot. És Orbán György, aki neki nagyon jó barátja, és tőle is sok mindent éneklünk, azt mondta, hogy szerinte ez az elmúlt évtizedek legjobb magyar oratóriuma, ez a Csemicki Tedeum, úgyhogy az ő emlékére, és mert nekünk írta, ezt megint el fogjuk énekelni. Ezen kívül sok-sok közösségi program lesz, visszavárjuk azokat, akik hozzánk kötődnek, és hát ez az 1956-os alapítás, ez azért akkor is történelmi időszak volt, tehát szeptember 25-én Zámbó tanár úr, aki fiatal ember volt akkor, megkapta az elődjétől a karnagyi pálcát, ami egy dalárdának volt tulajdonképpen a jelképe.
2: Hát régen dalárdaként is volt, abból alakultak át,
1: ugye? Így van, így van. Gál Sándornak hívták azt az idős karnagyot, aki aztán tovább tudta adni a fiatal Zámbó tanár úrnak, és akkor ugye jött a forradalom, akkor a pár próba után abba is hagyta a vegyeskar, és ugyanakkor megalakult egyébként a szimfonikus zenekar, tehát Veszprém Város ének és zenekaraképpen alakult meg ez az együttes, összetett együttes, és a próbákat aztán a forradalom után csak januárban tudták folytatni, úgyhogy az első hangverseny tavasszal volt. És ezért aztán mi is azt találtuk ki, annyi minden kedvenc énekelnivalónk van, meg megvan az évnek a műsor struktúrája most már nagyon régen, évtizedek óta, hogy egészen a júniusi magyar kórusok találkozójáig fogjuk ezt az egész jubileumi évadot megszervezni, és júniusban megint várjuk majd a határokon túliakat, sőt, szeretnénk újra egy dalvölgyet meghirdetni, amelynek a munkálatai már folynak.
2: Létezik, hogy a tagok között van olyan, aki már a kezdetekkor itt énekelt? 80 éves körül lehet, ugye, a gyerekként andó 70 évvel ezelőtt már énekelt ebben az alapított kórusban.
1: Most már aktív nincsen közülük, de van olyan, aki hozzánk tartozik, de már 80 sok éves. Ő volt akkor középiskolás, amikor megalakult az énekkar, de most is vannak néhányan 80 fölötti tagjaink, a legfiatalabbak pedig 30 év körüliek. Számomra, aki 37 éve vagyok már itt.
2: Akkor gratulálok a 70 mellett ehhez is.
1: Köszönöm szépen. Hát ez egy életfeladat, ugyanúgy, ahogy az Zámbó tanár úr is úgy érezte, hogy ez az. Én is ezt megkaptam sorszerű körülmények között, de úgy érzem, hogy minden erőmet, a fele életemet valóban ebbe beleraktam, és nagyon sok örömet kaptam én is, és remélem, hogy az énekesek is.
2: És nagyon fontos a gyerekkórus, ugye van egy gyerekkórusok is.
1: A Veszprémváros Vegyeskara vokálja, ők az ifjúsági kórus, és őket 2002-ben hívtuk életre, főként zeneiskolásokból áll, de aztán a barátaikat is hozzák, és itt tanítjuk őket a kórusirodalom alapjaira.
2: Ki a legfiatalabb, hány éves?
1: A gyermekkórusban 12 évesek. Azon gondolkodunk, hogy esetleg egy még fiatalabbaknak indítható kórusiskolát még mögé rakunk, vagy inkább elé a munkának, mert sajnos az iskolákban itt Veszprémben nem túl sok gyerekkórus működik, és mindig vannak olyan kisebbek is, akik szívesen jönnének.
3: Zenei élményeket ad az embernek, társasági, közösségi kapcsolatokat ad.
2: Golarics Miklós a kórus egyik tagja.
3: És egyszerűen a normális életnek alapvető feltétele, hogy az ember valami jót, jó társaságba csináljon.
2: Mert ezt tudjuk a kutatások alapján, hogy sokkal kifinomultabb, sokkal kultúráltabb emberé válik az, aki zenei nevelést kap.
3: Igen, én a fiatalkorból indítanám mégis ezt a gondolatot, mert ahogy Frony Tamás, az agykutató professzor mondta, hogy a zenei nevelés és a zene gyakorlatának a megvalósítása, az egyszerűen olyan serkentéssel hat az agy felé, amit kár lenne kihagyni. Tehát aki zenét tanul, érezhetően a többi tantárgyakba is fejlődik, mert a zenei nevelés annyira komplex, tehát először meg kell tanulni a szólfést, az alapokat, azt meg kell csinálni, végre kell hajtani, be kell gyakorolni, és ennek a magasabb fok, amik a társas zenélésbe torkolik a dolog, akkor ugyanazt a zenei finomságokat meg kell valósítani csoportosan, ami már az egyik legfejlettebb agytevékenység, tehát nem csak az elmélet, a gyakorlat, az egyéni gyakorlat, hanem a közösségi gyakorlat az, ami ilyen szépen fölépíti ezt az agyi funkciókat. Ezeket a funkciókat mindenre lehet alkalmazni, tehát mindenre jó is, hogyha valaki zenét tanul, énekel, vagy hangszerrel játszik, pláne zenekarban játszik, mert egyszerűen magasabb szintű életet élhet ezáltal.
2: A vegyeskar minden koncertjén fellép, most a következőn is?
3: Igen, én elég régen tagja vagyok a kórusnak, és nem sok koncertet hagytam ki az évek folyamán. Egy speciális tevékenységem is van a kórus életében. A hangverseneket én szoktam rögzíteni, és ezzel a tevékenységgel visszahallgathatóvá válik, illetve kiinduló pontjá válhat annak, hogy bizonyos műsorok, válogatások még CD-n is, vagy pendrive-on is megjelenjenek.
1: Készülünk kiállítási és a dokumentációs anyagokat előkészítjük. Zámbó tanár úr idejéből rengeteg gyönyörű riportot találtunk kazettákon, éppen mostanában dolgoztuk ezt föl. Kiállítást készülünk szervezni, a következő jubileumi könyvünket össze fogjuk állítani, mert a 30-as jubileum óta minden évtizedben egy-egy kötet megjelent képekkel, pontos adatokkal, tehát tulajdonképpen egy forrásmunka a vegyeskarnak az életéből. Jön majd az a generáció, akikkel együtt meg tudjuk alapozni a következő évtizedeit is a vegyeskarnak. Sok növendéket indítottam én magam is pályára. Szeretném, hogyha fölbukkanna majd az a néhány fiatal kolléga, akik lelkesedéssel, tudással, igényességgel tudják ezt folytatni. Tehát 70 évet már nem szabad hagyni, hogy eltűnjön. Vannak erre az országban nagyon jó példák, hogy sikerül, vannak 100 éves énekkarok, még mindig működő, és még idősebbek is, de ehhez a következő generációt be kell vonni, a lelkesedést meg az összefogást fönntartani, magában a városban is. Szeretnénk, hogyha megtalálná a vegyeskar a következő generációkat is. A dúdoló népzenei műhelyünk nagyon nagy sikert ért el, az országos minősítőrendszerben Vas Lajos nagy díjat nyertek, ez tényleg a népdaléneklésnek a magas szintje, ennek az elismerése. A vokálosokkal pedig, akik az ifjúsági énekkarunk, velük egyébként az elmúlt másfél év is fantasztikus volt, erről talán önök is beszámoltak a Kossuth Rádióban, hogy eljutottunk velük Japánba, japán-magyar cserekapcsolat révén. Óriási lendületet adott az ifjúsági kórusnak, úgyhogy amióta Japánból megjöttünk, azóta 50-en vannak, ami egy városi, sok iskolából összeálló együttesnél szerintem nagyon nagy szó.
2: Létszámban gyarapodtak?
1: Igen, létszámban is, tehát akiket már elkapott ez az énekkaros hangulat, mert nem csak azokat a műveket szeretik, amiket itt megtanulunk, hanem egymást is nagyon szeretik. És a táborozások és a kirándulások alkalmával már egy baráti közösség.
2: Mert ezt mindig elfelejtjük, hogy igazából ez nem csak egy világba kiáltott éneklős, hogy így mondjam, tehát elszáll az étterben, hanem valóban ez egy nagyon fontos, erős közösség is egyben.
1: Igen, és ez is az énekkarnak az alap tézise, hogy amire egyedül nem vagyok képes, hárman, négyen, 30-an, 40-en már meg tudjuk szólaltatni mindenféle eszköz nélkül. Tehát ez egy csodálatos dolog, hogy együtt kell lenni ahhoz, hogy művészetet tudjunk, több szólamú művészetet előadni.

A Veszprémi Kórus ünnep tehát 25-én pénteken kezdődik. Mai műsorunkban szót ejtettünk Emil Zola fotókiállításáról, az első fecskehajtó fesztiválról, indián kultúrával ismerkedtünk a Néprajzi Múzeumban, hírtattunk a kulturális örökség napjairól, és megnéztük, mivel készül a közönségnek a Szegedi Nemzeti Színház és a Veszprémi Városi Vegyeskar. Várja önöket is egy pezsgő őszi hétvége.

Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Ars Nova ma esti műsorában Kovács László vezényel. 70. születésnapját ünnepli a Liszt Ferenc díjas karmester. Ebből az alkalomból most a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának élén dirigál, majd a Zenei Találkozások című összeállítás műveit is ő irányítja. Kovács László 70. Ma 22 órakor, és holnap után 16 órakor a Bartók Rádióban. Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Élőben Pécsről, szeptember 20-án 17 órakor a Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. Tizenkilenc óra. Arckép. Alkotó emberek portréja.

1968-ban egy 18 éves fiatalember Bach D-moll tokkáta és fúgájával szerepelt a televíziós Ki mit tud hangszeres kategóriájának döntőjében. A hangszer, amelyen játszott, sokak számára meglepetést okozhatott, hiszen a harmonikát akkor még elsősorban a tangók, sanzonok vagy éppen a népzene világával kötötték össze. Köszöntöm a kedves hallgatókat, ifjabb Bazsinka Józsefet hallják. Arcképünk mai vendége Ernyei László harmonika művész, előadóként és tanárként is azon dolgozott, hogy hangszere hazánkban is elfogadott szereplője legyen a komoly zenei életnek. Weimarban szerzett harmonika művészi és tanári diplomát, hazatérve pedig nem csak koncertezni és tanítani kezdett, hanem egy egész oktatási rendszer megteremtésén fáradozott. Nevéhez fűződik a klasszikus harmonika magyarországi felsőfokú képzésének elindítása 1984-ben, közel 5 évtizeden át tanított a Fischer Anna Zeneiskolában, de ugyancsak hosszú évtizedekig volt tanszakvezetője két középfokú intézménynek is, a Bartók Béla, valamint a Weiner Leó Konzervatóriumnak. Szólistaként és kamarazenészként, színházi, valamint rádiójátékok és filmzenék előadójaként, illetve tanárként is rendkívül gazdag pálya áll mögötte. Mielőtt a hangszerrel való találkozásáról kérdezem, bevezetésként hallgassák meg Giovanni Buonaventura Viviani első szonátájának második tételét. Piccolo trombitán Szabó Csaba, harmonikán pedig arcképünk mai vendége Ernyei László játszik.

0: Gyermekként mi fogta meg a harmonikában, és egyáltalán hogyan került ez a hangszer az életébe?
1: Talán második osztályos koromban családban találkoztam egy ilyen hangszerrel. Elképesztő módon megfogott, egy megígért biciklijáját, inkább harmonikát szerettem volna kapni, egy 8 éves gyerek.
0: Elég sorszerűnek hangzik.
1: Igen. Tanultam, és egy munkaközösségben, és az általános iskola pedig egy Szász Csaba nevű nagyon ügyes barátommal egyfajta kultúrműsorként használt bennünket, vagy 6-7 éven keresztül. Tehát ezeken az iskolai ünnepségeken mi mindig egyfajta műsorszám voltunk, és ez mindig lendületet adott az új darabok megtanulásához. Az iskolát kijártam, de itt a kerületben azért annak nyoma maradt, hogy mi mindig harmonikáztunk. És aztán hát végül én inkább egyedül maradtam, és akkor ugyanúgy mindenféle műsorokhoz hívogattak. Középiskolába jártam, kandóba jártam, erre a pályára is készültem.
0: A harmonikával kapcsolatban mikor merült fel először, hogy komolyabban kellene ezzel foglalkozni, akár hivatásszerűen?
1: Majdnem mondhatom, hogy viccesen, hogy nem is merült fel annyira, hanem egyszerűen ez így jött, az egyik szituáció kapcsolódott a másikhoz, tehát a kerületben nagyon sokat szerepeltem, és akkor mindig hát jöttek lehetőségek, és akkor egyszer csak jött, hogy hát ki mit tud. Hát azt se tudom, mi az, induljunk, játszunk, lehet harmonikázni. Hurrá! És akkor ugye elkezdődött ez a versenysorozat, ez valami 5-6 fokozatból álló versenysorozat volt, és nagy meglepetésemre egyre tovább kerültem ezekbe a fordulókba. Egy kicsit a nyíló Magyarországnak volt egyfajta megnyilvánulása, hogy a közönség szavazhatott. Ez 1968-ban ez nem volt olyan nagyon természetes, hogy az emberek elmondhatták a véleményüket. És akkor hát elbüszkélkedem az évvel, hogy csak 17 ezer levelező lapra tették rá a bélyeget, és küldték el a Ki mit tud szerkesztőségre, és akkor ezzel a közönség szavazattal jutottam én a döntőbe.
0: Hát azért ez elképesztő. Nyilván maga a gesztus is, hogy szavazni lehetett, és hát az, hogy 17 ezeren Ernyé Lászlóra szavaztak.
1: Az a helyzet, hogy nem én nyertem meg, de így még büszkébb lehetek, mert a Sifon is nyerte meg ezt a 68-as Ki mit tudott. A döntőre ott már kifulladtam.
0: És milyen fogadtatása volt ennek a tévében, illetve hát úgy az országban?
1: Mi akkor rendkívüli módon népszerűek voltunk, nem is tudtunk nagyon mit kezdeni vele. Tehát ez egy teljesen váratlan szituáció volt.
0: Hallgassunk is meg egy rövid részletet Johann Sebastian Bach D-moll tokkáta és fúgájából, amelyet a mai arckép vendége Ernyei László játszik. 1968-ban ezt a művet is játszotta a Ki mit tud vetélkedőn, ez a felvétel pedig 1971-ben készült.

0: Párhuzamosan műszaki pályára készült, később villamos üzemmérnöki diplomát szerzett. Hogyan fért meg egymás mellett ez a két egészen különböző világ?
1: Hát ez eddig is így ment. Volt a tanulás, meg volt a harmonikázás. Az érettségi után, akkor ugye jelentkeztem műszaki egyetemre, elektroménikokkal, hát abból nem sok lett. És akkor egy évig dolgoztam, kőolajipari gépgyár, vasszekrények. És még aki mit tudom, mondta nekem a Rudas Göbi, hogy hát miért nem tanulod ezt rendesen? Hát van a Bartók szakiskolában a harmonika szak. Hát én azt se tudtam, hogy mi az a Bartók szakiskola. És aztán érdekelt a dolog, elmentem, Lukács Dénes tanított, nagyon emlékezetes, kellemes 3 év volt, és akkor a műszaki főiskolán kezdtem tovább tanulni, mellette a szakközépiskolát csináltam párhuzamosan, és akkor egyszerre végeztem a két intézményben.
0: De ekkor már ugye erősebb volt szerintem a zene, hiszen mivel Magyarországon nem lehetett felsőfokú harmonikás végzettséget szerezni, Weimarban folytatta a tanulmányait. Milyen hatással volt önre a tanára, a kinti tanára, és mi az, ami kint más volt a harmonikás kultúrát illetően?
1: A tanárom szintén kitűnő szólista volt, de ott az igazán nagy hatása az volt, hogy összejött a félvilágról nagyon elhivatott harmonikásoknak a serege. És egymástól lestük, mit csinál a lengyel, mit csinál a cseh, a szlovák, és nagyon jó harmonikások voltak. Hát ott egyfajta egymástól tanulás és versenyhelyzet volt, és aztán mindenféle komplikációk után úgy alakult, hogy mikor én végeztem, akkor kint is tudtam volna maradni, tehát a weimari főiskolát tudtam volna menni. Ez olyan szintig volt leszervezve, hogy volt 5 hallgatóm beosztva óradíjba, és akkor mellette csináltam hát ezt a rádiós szerkesztést. Tehát egy kialakulóban lévő élet volt.
0: És miért nem maradt ekkor Németországból? Ugye a 70-es évek végéről beszélünk.
1: Hárman mentünk ki tanulni, és hát 2 hazajöttek, és az pillanatokon belül az egyik a benne Márta Dániába találta magát, a Veres Miki meg megnősült, és én voltam az egyetlen mozdítható ember, és engem pedig hazarendeltek, hogy nem az, hogy a minisztérium, nem azért fizetünk titeket, hogy mindenki elmenjen innen. És akkor hát 3 nap alatt kellett hazajönnöm, ami hát egy kicsit megrendítő volt. A Bartók szakiskolának a fél tanszakát kaptam meg, hogy na ebből csinálj valamit, ha tudsz.
0: Amikor 1977-ben hazatért Magyarországra, egy olyan hangszer oktatását kellett tovább építenie, amelynek még nem volt teljes képzési rendszere. Mi jelentette a legnagyobb nehézséget? A megfelelő hangszerek hiánya esetleg, a tananyag, a képzett tanárok, vagy a harmonikáról kialakult kép?
1: A hangszerek nem jelentettek akkor a gondot, mert az én előző tanárom az vásárolt 6 ilyen nagyon komoly harmonikát, de ezek meglehetősen romos állapotban vártak rám, úgyhogy ezeket rendbe kellett tenni. Aztán a másik probléma, hát a pusztán az életben maradás volt, szakmai életben maradás, de hát próbáltam nagyon jó viszonyt kialakítani ugye az alapfokkal, zeneiskolákkal, és sok harmonika tanár volt, hát ők képzetlen, tehát nem zeneakadémiát végzett tanárok voltak, néha még Honzit sem, de viszont nagyon lelkesen tanítottak, és úgy bennük volt, igen, hát ez a probléma, ami a kérdésben volt, hogy hát igen, minket nem hagynak, meg nem tudom, pedig mi csináljuk, és ez föntartotta a tanszakot, és jöttek a növendékek. Hát aztán pillanatok alatt ez ugye kiderült, hogy ez így fönntarthatatlan, hogyha nem lesz felsőfokú képzés, és akkor hát én ezt elkezdtem tolni, mert az Orra Zoli az első növendékeim között volt. Félelmetesen jó technikával, meg memóriával, meg idegekkel, meg amit el tudok mondani, minden. Itt van ez a kimagaslóan tehetséges rác, és most ezzel mi lesz, hogy ő most akkor nem tanul tovább? Nem, mi lesz fel, és akkor elkezdtük. Volt zeneművész szakszervezet, harmonika tagozat, és akkor az 1-4 éves procedúra volt. Nagy bizonytalanság volt, hogy kell ez nekünk, már a zenei életnek, és akkor volt egy olyan kérdés, hogy hát jó van, ha nem, de akkor viszont le kell zárni az összes harmonika tanszakot az országban, mert olyat nem lehet tanítani, ami nem elfogadható és nem vállalható, és akkor elindult a főiskolai képzés egy ilyen igen nagy kivételként. Hát az eleje elég problémás volt, mondjunk ennyibe.
0: Szokták mondani, hogy minden kezdet nehéz, de azért az fantasztikus, hogy a Liszt Ferenc Főiskola Budapesti Tanárképző Intézetében el tudta indítani a harmonika oktatást, és hát nem sokkal korábban elkezdett tanítani a Fischer Anni Zeneiskolában is, tehát ilyen értelemben az oktatás minden fokán, alapfokon, középfokon és felsőfokon is meghatározó szerepet tölt be. Hány évet tanított?
1: Fischer Anni Zeneiskolában talán 46-ot, 1980-tól. Ugye hát a Bartók az ment 77-től, mikor hazajöttem, és akkor itt nincs vége, mert 95-ben ehhez társult a Weiner szakközépiskola, mert ott is egy olyan szituáció alakult ki, hogy elindították a tanszakot, és aztán aki csinálta volna, ők elmentek külföldre. Uh-huh. És akkor ott maradt megint nyitva a probléma, és akkor hát a Weiner konzit is csináltam 20 évig.
0: Most hallgassunk meg egy rövid részletet Liszt Ferenc Via Crucis című alkotásából. A Budaörsi kamarakórust és a Sonantes kamarakórust Jankovics László vezényli. Harmonikán közreműködik az arckép vendége Ernyei László.

0: Műszaki végzettsége abban is megmutatkozott, hogy a harmonikák hangolását egészen magas fokon tudta hangszerészeti szempontból is megvalósítani. Erre mikor figyelt fel, miért, és aztán mekkora munkát igényelt ez?
1: Hát ez úgy kezdődött, hogy Weimarban a gitárosok egyfolytában mondták nekünk, hogy hát ti süketek vagytok, hát nem halljátok, hogy milyen iszonyú hamis a harmonikátok, hogy bírjátok ezt ki. És akkor én ezt Weimarban egyfolytában hallgattam. Mikor hazajöttem, akkor születtek meg ezek a japán korg műszerek, és mikor bejöttek az első műszerek, akkor nekem egy hét múlva már volt ilyen. És akkor elkezdtem nézni, hogy hát tulajdonképpen mi hol van meg, hova vannak hangolva, hogy vagy mint. És akkor kiderült, hogy hát ezek ilyen elég rendetlenül vannak hangolva, mert ugyan többnyire régen zongora hangolók voltak, ők hangolták, akik kiváló fülük volt, csak leemelték a hangszertestet, megröfentették a sipót, leemelték a hangszertestet, reszelte kettőt, az jó van. Na de hát közben kiderült, hogy a mély sipók azok reagálnak a hangerőre, és pedig hogyha hangosabban játszol egy mély sípot, akkor az leesik, nem keveset ám, hanem 10-15-20-25 centeket képes, hogyha nem vagy ura a helyzetnek. És ezek lehet, hogy pianissimóban még elviselhetően szóltak, tehát egészen halk tartományban elviselhetően szóltak, de aztán meg már nem. A sípnak a technológiájában benne van, hogy ez sokkal pontosabb tud lenni, és nem érdekli az, hogy hideg van, meleg van, nedvesség van, szárazság van, semmi nem érdekli, ő hozza saját magát. És akkor elkezdtem ugye a műszer alapján hangolgatni ezeket a sipokat, miközben még gyártottam hozzá légnyomásmérőt, ami méri az egész pontos, közepes hangerőtartományt, és aztán én szerintem ez a későbbi koncertéletemben meg nem tudom, nagyon nagy jelentősége volt, hogy egy nagyon pontos harmonikával tudtam játszani, most sose volt az, hogy hát te is vagy bármilyen 441-en van a harmonika, és az ott van, nem máshol. Ugye ez, hogy harmonika, ez vagy 50-féle hangszer, hát ez nagyon sokféle, a bandoneontól kezdve, a bajánik, meg a mindenféle. Úgy tűnik, hogy hát a gombos harmonikák lesznek a klasszikus zenei palettán a nyerő hangszerek, hatalmas ambitus életű át, tehát hatalmas hangközök életű át, 2,5 oktávban kéz alatt, nem kell ugrálni, hanem fogni lehet mindent.
0: És ez rendkívül fontos szerepet kapnak a kortárs zenében, és nagyon sok kortárs zeneszerző előszeretettel komponál, erre nagyon sok hangszint magában rejtő hangszerre. Mennyire volt lehetősége együtt dolgozni a zeneszerzőkkel? Ugye tudom, hogy Bánkövi Gyula például több zeneművet is komponált és ajánlott önnek.
1: Hát hogyne, az nagyon meghatározó, amit a Bánkövi Gyuszúval együtt tudtunk csinálni. A legnehezebb, hogy a koncertó volt, ez az akkordion koncertó, ami hát teljesen váratlanul zuhant be. A Gyula megírta ezt a művet, és nem gondolta, hogy hát jó, hát ki fogja ezt eljátszani. Hát jó, biztos, hogy a YouTube-on tájékozódott, hát sok jó harmonika, hát csak eljátsza valaki. És aztán bevállalták többen, és akkor utána meg

0: Z-felvétel is készült.
1: Z-felvétel, rádiófelvétel készült.
0: És emellett még más szólódalabok is készültek Bánkövi Gyula tollából.
1: Lebegés, ami szólóharmonikára készült, Őrangyalok suttogása. És egy nagyon-nagyon komoly, nagyon jó trió, amit szintén a növendékeimmel adtam elő, főiskolai hallgatóimmal, és akkor a Ménes Aronkkal szerkesztésében mentek ezek a kortárzenei estek, és ott adtuk elő, hát rádióba élő egyenesbe, a többi darabok, azok is rádiós közvetítéssel élő egyenesbe mentek.
0: Nagyon sok átiratot is készített és játszott is, önállóan szólóban, illetve kamarapartnerekkel együtt. Melyik világban érzi magát inkább otthon, a kortárs zenék, az új zenék világában, vagy ezekben a, akár régi zenékben?
1: Van az átirat, meg van a letét. Én átiratokat nem nagyon csináltam, hanem kiválogattam azokat a darabokat, amiket én úgy tudok játszani, hogy az le van írva. És a harmonikán sok olyan lehetőség van, ami más hangszeren nincs, mert nagyon nagy hangközöket lehet átérni, tehát másfél oktávot én át tudok érni jobb kézzel, bal kézzel is. És akkor ezt kihasználva egy időben orgonadarabokat, Voltemperit, Scarlatti szonátákat, ilyesmiket

0: Scarlatti Démon szonátájának részletét Ernyei László játszotta harmonikán, őt kérdezem. A sok színházi, vagy akár zenekari közreműködés kamarazene szóló mellett olyan nagy énekesekkel is együtt dolgozott, mint például Placido Domingo, vagy éppen Luciano Pavarotti. Ezekre hogy emlékszik vissza, hiszen az egyiket egy felvétel is őrzi, illetve hát külföldön együtt tudott dolgozni Pavarottival?
1: Bécsben és Genfben volt Pavarotti koncert. Elképesztő élmény volt. Tehát ott ülni mellette 3 méterre, mert minket ugye hogy előre raktak. Szolisztikus szerepünk a harmonika, mindig úgy szólal meg, hogy hát annak oka van, mert különben minek lenne ott, olyan sokat nem játszik, de általában ilyen szolisztikus megjelenéssel játszik. Hát az fantasztikus volt. Meg belelátni, hogy ő is, hogy vigyáz a torkára, egészen meglepő, hogy egy beéneklés az csak ilyen dünnyögés volt, mondhatnám, és itt talán egy hangot eleresztett rendesen odatéve, és az minden a koncerten született, de olyan magától értetődő természetességgel, hogy ezt nem lehetett nem érteni. És hát a másik pedig, hát nagy becsben van, és nagyon büszke vagyok a Placido Domingónak a lemezére, amire rákerülhettem. Annak az érdekessége, hogy Budapesten készült a Fajlóni zenekarral a kísérete, és a Domingo Németországban énekelt rá. Későbbiekben igen. Tehát ott ültünk a zenekar előtt, harmonika, gitár, játszottuk a vempeket, és aztán jött a zenekar. Hatalmas élmény volt így is, igen.
0: Hát akkor a gitárra Romának következik, Placido Domingo énekel, Ernyei László játszik harmonikán, Stankovics Béla gitáron.

0: Beszéltünk a híres énekesekről, akikkel együtt játszott, illetve egy felvételen szerepel. Kik azok a gamara partnerek, vagy zenész kollégák, barátok, akikre szívesen emlékszik vissza a pályájáról, akikkel szívesen játszott együtt, vagy emlékezetes koncerteket adtak?
1: Ugye Szabó Csabával nagyon sok sikeres koncertet csináltunk. Hát ő kiváló trombitás, a MÁV zenekarban ugye trombitát, és nagyon feküdt neki a kis pikoló trombita, és ez engem rendkívüli módon megfogott, mert a harmonika tele van magas felhangokkal, és hogy a F fölé tud menni valaki, az nagyon ünnepélyesen tud szólni, van egy ilyen nagy fénye ennek az egésznek. Hát a Csabával rengeteg szép felvételt csináltunk. Hát aztán voltak különféle koncertek, vörösvári koncert, nagyon emlékezetes, Gyöngyösi Zolival, hát kiváló fogolista volt, ugye játszottunk Bach trioszonátákat, ahol én voltam két szólamű, meg egy. Hát és kórus. Kiváló tanítványom, Jankovics László valahogy úgy alapított kórust és vezetett kórust, mint ahogy én harmonikáztam, hogy hát az úgy jött, és mi mást, hanem azt. Rendszeresen szakrális műveket adott elő a kórusával, és akkor ezekbe én beszálltam és kísértem. Ennek az egyik betetőzése talán a Liszt Via Crucisa volt. Lisztnek a 23. Zsoltárát is játszottuk még Keszler Évával, én is Kis Tündével, Szárfa és Magas Hang. Úgy szintén hatalmas élmény volt a Bánkövi Gyulának, ugye ez a koncertója, egy ilyen hatalmas, csodálatos hangzású zenekarral együttműködni. Nagyon szép, nagyon jó darabot tudtunk előadni. Ez a darab a Párizsi Tribünön egy második helyezést nyert, tehát egy nagyon komoly sikert ért el. Az egész darab, amire kifut, én nagyon szeretem ennek a darabnak a befejezését, ahogy a darab elmúlik.
0: Hát akkor búcsúzunk ezzel a befejezéssel. Bánkövi Gyula Akkordeon című koncertójából következik a befejező szakasz. Ernyei László játszik harmonikán, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Vajda Gergely vezényli.

0: Bánkövi Gyula akkordeon koncertújának legvégét hallották, a szólista Ernyei László volt az arckép mai vendége, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát Vajda Gergely vezényelte. Kedves hallgatóink, adásunk végén köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő beszélgetőtárs, ifjabb Bazsinka József.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
2: Bartók Rádió. Több mint klasszikus. 19 óra 30 perc. Híreink következnek.
3: A hírszerkesztő Berente Marian nevében is köszönti Önöket a mikrofonnál Jávor Miklós. Feljelentést tesz a kormány az autópálya koncesszió ügyében. A szociális ágazat dolgozói tüntettek a miniszterelnökségi épülete előtt. A hétvégén is folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel. Jönnek a részletek. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be a miniszterelnök a kormányzati tájékoztatón. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy a szerződést 35 évre több mint 23 ezer milliárd forintért kötötték meg. A kormány célja az, hogy a Mészáros Lőrinc és Szíj László köreibe tartozó magyar koncessziós infrastruktúra fejlesztő ZRT helyett a Magyar Közút legyen az üzemeltető. A Fidesz közleményében arra emlékeztetett, hogy a megállapodás 2022. szeptemberi hatályba lépését Vitézi Dávid koordinálta közlekedési államtitkárként, Magyar Péter pedig augusztustól volt a Magyar Közút igazgatósági tagja. Az autópálya koncesszióról szóló szerződés májusi aláírásakor ugyanakkor egyikük sem töltötte még be az ellenzéki párt által jelzett pozíciót. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egyösszegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, akiktől türelmet kért és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 ezer forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Társaság szakmai konferenciáján Győrben. Kókainé Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a tehetséges gyerekeket aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak, vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az államtitkár fontosnak nevezte a Nemzeti Tehetségprogramot is, amely idén csak nem 4,8 milliárd forintból gazdálkodhat. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékekkel gazdagító munkássága és a nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Megnyílt az idei arcplakát kiállítás. Az idegrendszerváltás címmel meghirdetett pályázatra csaknem 900 alkotás érkezett. A fődíjat Küger Johanna illusztrátor kapta Fejben dől el című munkájáért. A köztéri kiállítás október 18-áig látható a fővárosban, a Petőfi híd Budai híd főjénél, a Budapesti Műszaki Egyetem E-épület melletti parkolóban. Híreink végén a várható időjárásról. Folytatódik a szép őszi idő sok napsütéssel. Csak elszórtan lehetnek záporok, zivatarok. A szél mérsékelt marad. A hőmérséklet éjszaka általában 10-16, holnap délután 24 és 29 fok között alakul majd.
2: Híreket hallottak. Koncert. Válogatás hazai és külföldi hangversenyek felvételeiből.
4: Köszöntöm hallgatóinkat a szerkesztő Szejdl Dénes nevében is, a Bartók Rádió mikrofonjánál Madarás Zsolt. A Koncertó Budapest hangversenyét közvetítjük. Közreműködik Pierre Laurent Aimard zongorán, vezényel Keller András. A felvétel a Zene Akadémia nagytermében 2025. február 14-én készült. Elsőként Antonin Dvorzsák karnevál nyitányát hallják, opusz 92.

Antonin Dvorák karnevál nyitányát hallották. A Koncertó Budapest hangversenyét közvetítjük, vezényel Keller András. Dvorák G-moll zongora versenye következik, a szólista Pierre Laurent Aimard.

Dvorzsák G-moll zongora versenyét hallották. Pierre Laurent Aimard ráadásként Kurtág György művét játssza. Homage à Georg Kröll és Dialóg.

Ráadásként hallották Kurták György művét, Umázs a Georg Kröll és Dialóg. Pierre-Laurent Aimard zongorázott. A Koncertó Budapest Keller András vezényletével befejezésül Antonin Dvorák 9. Új világ szimfóniáját szólaltatja meg, Opus 95.

0: Dvořák 9. Újvilág szimfóniáját hallották. Kedves hallgatóink, a Concerto Budapest hangversenyét közvetítettük. Zongorán közreműködött Pierre Laurent Aimard, vezényelt Keller András. A zenei rendező Vesz József, a hangmérnök Melha Kálmán, a szerkesztő Szegy Dénes volt. A felvétel a Zeneakadémia nagytermében 2025. február 14-én készült.
1: Műsorajánló. A Színejava következő összeállításában a 2019-es Kisasszonyok című romantikus filmdráma zenéje szól. A film zeneszerzője a kétszeres Oscar-díjas francia zeneszerző Alexandre Desplat. Színejava. Minden, ami filmzene. Minden, ami zenélő mozi történet. Szombaton 12 óra 5 perckor. A Bartók Rádióban.
2: Egy mondat, amelyet 143 éve újra és újra hallunk. Küzdj és bízva bízzál. Madách Imre, az Ember tragédiája című művének ősbemutatója előtt tisztelegve ünnepeljük együtt a Magyar Dráma Napját szeptember 21-én a Közmédia csatornáin.
1: Műsorajánlót hallottak. Koncert a Bartók Rádióban.
0: A folytatásban Jevgenyi Nyesztyerenko dalestjét közvetítjük. Zongorán közreműködik Jevgenyi Senderovics. A felvétel a Magyar Tudományos Akadémia kongresszusi termében 1976. november 19-én készült. Mogyesz Muszorszki Napfény nélkül. Dalciklós Arzán Golenyisev Kutuzov verseire. Négy fal között. Te ott engem észre sem vettél. Az ünnepnapja véget ért, unalom, elégia a folyónál.

Muszorszki Napfény nélkül című dalciklusát hallották Arzen Golenyisev Kutuzov verseire. Négy fal között te ott engem észre se vettél, az ünnepnapja véget ért, unalom, elégia és a folyónál. Jevgenyi Nyesztyerenkó dalestjét közvetítjük, zongorán közreműködik Jevgenyi Senderovics. Mogyesz Muszorszki dalokat hallanak. Jeromuska bölcsődala, Nyikolaj Alekszejevics Nyekraszov verse, a kecskebak, a papnövendék és panoptikum.

Muszorszky dalokat hallottak, Jeromuska bölcsődala, a kecskebak, a pap növendék, panoptikum. Jevgenyi Nyesztyerenko három ráadást is adott 1976-ban a Tudományos Akadémia kongresszusi termében. Zongorán Jevgenyi Senderovics játszik. Liszt Ferenc, Ne vádolj barátom, dal Alexej Tolstoj versére, Csekovszky a bálban, dal szintén Tolstoj versére, és Mogyesz Muszorszky Bolha dal, Johann Wolfgang von Goethe versére, Alexandr Strugovcsikov fordításában.

0: Liszt Ferenc Ne vádolj barátom, Csajkovszki a Bálban és Muszorszki Bolhadal című művét hallották. Kedves hallgatóink, Jevgenyi Nyesztyerenkó dalestjét közvetítettük, zongorán közreműködött Jevgenyi Senderovics. A felvétel a Magyar Tudományos Akadémia kongresszusi termében 1976. november 19-én készült. A hangmérnök Schlottauer Péter, a zenei rendező Erkel Tibor és a szerkesztő Várgedő Anna nevében is megköszönöm figyelmüket, további jó rádiózást kíván Madarás Zsolt, viszont hallásra!
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Ars Nova. Válogatása 20. és 21. század zenéjéből.
2: Ezen az estén születésnapost köszöntünk, a 70 éves Kovács László karmestert felvételeiből válogatva. Az összeállításban nehéz volt produkciói közül szemezgetni, mert hát Kovács László rengeteg modern darabot rögzített. Ennek nyomán is, hogy 12 alkalommal díjazták a kortár zene népszerűsítése terén végzett tevékenységért. Végül úgy döntöttünk, hogy olyan produkciói szólnak ezen az estén, melyeket a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarával készített stúdió körülmények között. Szerzőink Szentpáli Roland, Dubrovai László és Rajter Lajos. Köszöntöm a napjaink zenéjét kedvelőket, a mikrofonnál a szerkesztő Bánkövi Gyula. Kovács László a budapesti Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán karmester és harsonaszakon szerzett diplomát, majd tanulmányait Juri Szimonovnál a moszkvai Csajkovszki konzervatóriumban és a Nagyszínházban folytatta. Karmesterként 22 éves korában mutatkozott be a Magyar Állami Operaházban, amelynek 1984-ig volt tagja. 1981 és 2007 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára. 84 és 2014 között a Miskolci Szimfonikus Zenekar művészeti vezetője és zeneigazgatója. Több rangos nemzetközi karmesterverseny zsűriében vállalt szerepet. A Magyar Televízió megbízásából 4 operafilmet is készített. 1998-tól a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarának karmestere volt, 2004 és 2008 között pedig első karmestere. Munkásságát a már említett Artisius díjak mellett Liszt díja 1989, Bartók Pásztori díja 1993, Pro Urbe Miskolc díja 1996, a Magyar Rádió Emerton díjával az év legjobb produkciójáért 1998, a Miskolci Múzsa díjjal 2004, a Magyar Köztársasági Érdemes Művésze kitüntetéssel 2007, a Pro Urbe Kunszent Márton díjjal 2013, és a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjével 2013 ismerték el. Elsőként Szentpáli Roland La Follia című 2018-ban írt művét dirigálja egy 3 éve készült stúdiófelvételről.

Szentpáli Roland 2018-ban írt La Follia című művét hallották. Összeállításunkban Kovács László a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát vezényli. S a sorból természetesen nem maradhat ki, mint zeneszerző, Dubrovai László, akinek legtöbb kompozícióját Kovács László dirigálta az együttes élén. A Faust balett mind a négy szvittjét, más táncjátékokat, szimfonikus alkotásokat, és természetesen a versenyművek nagy részét is. Miként a 2011-ben Baráti Kristófnak írt második hegedű versenyt.

Dubrovai László 2011-ben írt második hegedű versenyének szólistája, a 2018. szeptemberében készült stúdiófelvételen Baráti Kristóf volt. Az Ars Nova adásában Kovács László vezényli a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát. Befejezésül is egy stúdiófelvétel szól. Az 1906-tól 2000-ig élt szlovákiai magyar komponista és karmester Rajter Lajos 1993-ban írt szimfoniettája.

0: Rajter Lajos 1993-ban írt szimfoniettáját hallották. A hangfelvétel 1999 nyarán készült a Magyar Rádió 6-os stúdiójában. Az Ars Nova, melyben ezúttal a ma 70. születésnapját ünneplő Kovács László karmester felvételeiből válogatunk, ezzel véget ért. Összeállításunkban a Magyar Rádió szimfonikus zenekara játszott irányításával. Hétfői összeállításunkban egy új lemezről a nagyon népszerű angol komponista John Rutter kórus műveit ismerhetik meg, ha tehetik, tartsanak velünk. Én várom Önöket, a szerkesztőt, Bánkövi Gyulát hallották.
1: Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. A Fiatal Művészek Pódiuma adásában Forgó Boglárka és Rátkai Áron gordonkázik. A 2024-es évi Banda Ede Gordonka versenygyőztesei játszanak Forgó Boglárka Beethoven és George Crumb szonátáit, Rátkai Áron pedig Debussy és César Franck egy-egy szonátáját adja elő. A május 28-ai koncertfelvétel a Dohnányi Ernő Zenei Központból, szombaton 17 órakor a Bartók Rádióban. Vasárnap este Omar Massa játszik bandoneónon. A 45 éves argentin művész programja izgalmas és sokszínű, korokon átívelő. A kora német és spanyol baroktól kezdve egészen a modern argentin tangóig kalauzolja a hallgatót. Bach, Frescobaldi, Scarlatti, Telemann, Torres és Piazzolla művek. Vasárnap 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több mint klasszikus. Huszonhárom óra. Jazz a Bartók Rádióban.
2: Köszöntöm a jazz legendák hallgatóit, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is Fellegi Lénárdot hallják. Mai összeállításunkban McCoy Tyner zongorázik. Természetesen zömében az ő szerzeményeit halljuk, de Jerome Kern, Oscar Hammerstein, Ann Ronnell, Dexter Gordon, Paul Weston, Sammy Kahn és Bud Powell szerzemény is felcsendül. Téma cím szerint Espanyola, All the Things You Are, Twilight Mist, Willow Weep For Me, Tivoli, Tribute to Lady Day, I Should Care, Three Flowers, Bouncing with Bud, After the Rain, Effendi és Yesterdays hangzik el.

0: A mai jazz legendákban McCoy Tyner zongorajátékát hallottuk. Az elhangzott téma címek Española, All the Things You Are, Twilight Mist, Willow Weep for Me, Tivoli, Tribute to Lady Day, I Should Care, Three Flowers, Bouncing with Bud, After the Rain, Effendi és Yesterdays. Így ért véget a mai jazz legendák, a szerkesztő Weisz Gábor nevében is köszönöm a figyelmüket, elhangzott műsorunk meghallgatható újra a mediaclick.hu oldalon. Fellegi Lénárdot hallották.
1: Műsorajánló.
2: Alabama's got me so upset.
3: Vasárnap esti jazz műsorunkban a Didi Bridgewater Quartet koncertjét hallgathatják meg. A négyszeres Grammy-díjas amerikai jazzénekesnő Ella Fitzgerald dalait már óvodás korában ismerte. Több musicalben szerepelt a Broadway-n. Legnagyobb sikere a The Wiz című darab főszerepe volt, amelyért elnyerte a Tony-díjat. Tabu Jazz. A Didi Bridgewater Quartet tavalyi felvétele az Újvidéki Szerb Nemzeti Színházból vasárnap 23 órakor a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 23 óra 55 perc. Híreink következnek.
4: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Azonnali 25%-os béremelésért és jobb munkakörülményekért demonstráltak a szociális ágazatban dolgozók a miniszterelnökség épülete előtt. Véleményük szerint a szektornak korábban ígért két lépcsős 20-25%-os bérfejlesztés messze elmarad a munkavállalók igényeitől, és egy összegű emelést szeretnének. A kormányfő kiment a tüntetőkhöz, akiktől türelmet kért, és egyeztetésre hívta a szakszervezet képviselőit. November végéig megkapják az iskolakezdési támogatás második 50 000 forintos részletét a jogosultak, hangzott el a kormányzati tájékoztatón. Az utalványokat jövő március közepéig lehet felhasználni, egyebek mellett iskolai felszerelésre, ruhára, egyes műszaki cikkekre és fejlesztő játékokra. Már a tanórákon szerepet kell kapnia a tehetséggondozásnak, közölte a közoktatásért felelős államtitkár a Magyar Tehetséggondozó Társaság szakmai konferenciáján. Kókainé Lányi Marietta hangsúlyozta, ha a gyermekközpontú iskola megvalósul, a jövőben nem kell kategorizálni a gyermekeket aszerint, hogy sajátos nevelési igényűek, átlagosak vagy esetleg hátrányos helyzetűek. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem tiszteletbeli díszdoktorává avatták Krasznahorkai Lászlót. Az ELTE ünnepi közgyűlésén elhangzott méltatás szerint a Nobel-díjas író az egyetemes kultúrát maradandó értékkel gazdagító munkássága és nemzetközileg is kiemelkedő eredményei miatt kapta az elismerést. Felújították és újra szentelték a 100 éves Rákospalotai zsinagógát. A szakrális teret új tóra tekercsel szentelték fel. Az épületet több mint 60 évig az Országos Széchenyi Könyvtár zárt könyv- és térképraktáraként használták. A régi Fóti úton álló neoklasszicista és art deco stílusú zsinagóga Fét Mihály tervei alapján készült. Végül az időjárásról. Az ország nagy részén derült az ég, főként a középső tájakon és a Tiszántúlon vannak fátyolfelhők. Délnyugaton záporok, zivatarok kialakulhatnak. Hajnalra északkeleten ködfoltok képződnek, ezek feloszlása után mindenütt sok lesz a napsütés. Csak a Dél-Dunántúlon lehet elszórtan eső, zápor. A szél mérsékelt marad. Délután általában 24-29 fok várható. Hasonlóan kellemes, őszies idő várható vasárnap is, majd hétfőn ismét egy hidegfront érkezik néhány fokos lehűléssel.
1: Híreket hallottak. Azoknak a kedves hallgatóinknak, akik velünk tartanak, Notturno címmel klasszikus zenei összeállítást sugárzunk reggel 6 óráig Németi Attila műsor vezetésével. Azoktól pedig, akik pihenni térnek, a Szózat hangjaival búcsúzunk.

Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Németh Attila köszönti önöket, munkatársaim, a hangmérnök Papp Sándor és a szerkesztő Katona Márta nevében is. Köszöntöm mindazokat, akik csak most kapcsolták be a rádiót. Vajon miért? Talán nem tudnak aludni, vagy fájdalmuk, vagy bánatuk van? Bízom benne, hogyha igen, akkor a zene gyógyírt jelent majd önök számára, de abban is bízom, hogy sokaknak segít majd a muzsika az ébren maradáshoz, hiszen mondjuk az autóban is gyakran hallgatnak minket az éjszaka vándorai. Görög zenével kezdünk. Nikolaos Mantzaros, Álmos szimfónia keleti stílusban című zenekari művét ismerhetjük meg.

Nikolaos Mantzaros Álmos Szimfónia keleti stílusban című zenekari művét a Görög Rádió zenekar adta elő András Pilarinos vezényletével. A jelentős görög zeneszerzőt, karmestert és zenetanárt a görög nemzeti himnusz megzenésítőjeként ismerhetjük. Most Grieg néhány norvég táncát játssza Howard Gimse.

Edvard Grieg opusz 72-es norvég táncait Howard Gims adta elő. Bach 228-as jegyzékszámú motettája következik. Fürchte dich nicht, ne félj, mert én veled vagyok. Ez a mű egy korálszöveget Ézsiás könyvéből való sorokat zenésít meg, a temetési szertartás, amire készült, 1726-ban volt.

Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Bach motettáját adta fel Musik, kamarakórus és barokkzenekar adta elő Ivász Taurinsz vezényletével. Most Luigi Donora zenéje következik, ahol a Kvarner fekszik. A Kvarner öböl Horvátország partján található, egy fontos, gyönyörű régió.

Luigi Donora kompozíciója hangzott el, ahol a Kvárner fekszik, előadta Francesco Quarcia és a Cameristi Italiani. Az Öbből és környék egyébként a leglátogatottabb turisztikai célpont az Adrián. Rengeteg természeti, kulturális látnivaló van itt. Fernando Sor Mozart variációja szól.

Bevezetés és változatok egy Mozart témára. Fernando Sor variációját Ana Vidovics játszotta. Ez a zeneszerző katalán volt, hiszen Barcelonában született, és nagyon jó gitárművésznek tartják, ma is sok darabját lehet hallani. Mozarttól következik 4 nocturne.

Mozart 4 noktürnyét a vancouveri kamarakórus, illetve hangszeres szólisták adták elő. Vezényelt John Washburn, aki egy elismert kanadai kóruskarnagy, ő alapította ezt a kamarakórust, több évtizedes művészeti igazgatói munkát végzett ott. Albert Roussel opusz 2-es S-dur triójával folytatjuk a nocturnót.

Albert Roussel Esdur triója hangzott el, amit a francia szerző 1902-ben írt. Előadta Tale Olsson, Johanna Sjöneson és Mats Jansson. Roussel tengerésznek készült, 25 éves korában cserélte fel ezt a muzsikus pályával. Wojciech Kilár leghíresebb műveinek egyike szól, az Orava.

Vojtěch Kilár Orava című zenekari darabját a lengyel rádió zenekar adta elő. Kilár fiatal korában Stravinskijban látta példaképét, ideáját. 1932-ben született, és az egyik legfontosabb személyiség volt a zenei életben Lengyelországban. Ludwig Trill Bédur szextetje következik.

Ludwig Thuill Bédor szextetjét koreai művészek előadásában hallottuk. A 19. század végén élt ez a zeneszerző, ki Bolzánóban született, de Münchenben futott be karrier tanárként és komponistaként. Remélem nem bánják, ha most nem kezdem el a koreai művészek nevének hosszas felsorolását, hiszen 2 óra van.

A BBC Velszi zenekarának hangversenye következik, amelyen Ryan Bancroft vezényelt. A felvétel a londoni Royal Albert Hallban készült 2024. júliusában. Schönberg, osztrák zeneszerző, megírta a Pelléas és Mérizán című szimfonikus költeményét. A mű Maurice Maeterlinck azonos című szimbolista drámáján alapul, amely Pelléas és Mérizán tragikus szerelmét meséli el. Schönberg darabja egytételes, de belső dramaturgiája világosan követi a dráma eseményeit. A művet nagy zenekarra, hatalmas apparátusra írta meg a zeneszerző, ezért nem túl gyakran lehet hallani.